Ez itt a Mikrohullám a Tilos Rádióban. Live Act műsor. Grábi Csatiát és Pápai Gergőt halljátok. Jó vételt, tartsatok velünk!

tilos rádió, és benne a mikrohullám. Pápai Gergőt és Grábics Attilát halljátok zenélni még egy darabig. Jó, hogy velünk voltatok. Két hét múlva találkozunk. Sajnos mindjárt hétfő reggel van, úgyhogy maradjatok velünk még, vagy akár menjetek aludni. Sziasztok!

0: vagyok az apád.
1: De. A most következő műsor anyuvalom megzavarására alkalmas.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG. A fehér gólyafiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetért felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék. A Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami Nemzeti Parkjában él a most Colobus congoensis néven bejegyzett majomfaj. A helyiek ismerték és Likvelinek keresztelték el a csendes, titokzatos kis állatot. Az első 2008-as fénykép csak részben tudta megörökíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a Likveli maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható, olvasható a PLOS One nyomán, a Telexen.
2: Sok kávérajongót megnyugtathat az Amerikai Szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halotó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúérbetegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek. Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubiton. Kovács Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi terület használatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét. Számol be a Telex. Az 56 éves Wang Qibing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küszködése ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és esszéi népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 ezer láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most 3 gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénán próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi 2 enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. Kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Szemelvész Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmentileg lelassítva puffadást, tehetségérzetet, sőt, hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. A garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja. A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackórú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajthatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartó zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek, még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Koalák kihalásának megelőzésén dolgoznak ausztrál kutatók, számol be róla a Qubit. A Queenslandi Egyetem szakemberei mélyhűtéssel mínusz 196 Celsius fokos folyékony nitrogénben fagyasztanák le az állatok petesejtjeit és spermiumait, hogy azok akár évtizedekig éppen fennmaradjanak, és később mesterséges megtermékenyítéssel vagy lombik eljárással egészséges utódok jöhessenek létre. A módszerre azért van szükség, mert a koalák számának csökkenésével egyre több egyedi, a környezethez való alkalmazkodás segítő gén tűnik el. Az ausztrál populáció egyes régiókban az 1990-es évek vége óta akár 80%-a is visszaesett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt, ráadásul tombol köztük a klamídia járvány. A kutatók vadállatkórházakkal együttműködve olyan koalákban nyerik ki az ivarsejteket, amelyek elpusztultak, vagy már nem képesek szaporodni. Ugyanazon szempontok szerint választunk barátokat, mint amelyek az ősi közösségekben hasznos, együttműködő társát tettek valakit, állítja egy friss kutatás, amelyről a Qubit ír. A Kalifornia Egyetem szakemberei szerint olyanokat választunk barátnak, akik együttműködők, jó társadalmi státuszúak, rátermettek és fizikailag vonzók, még akkor is, ha ezek a tulajdonságok közvetlenül nem segítik jelenlegi céljainkat. Ez ellentmond annak a hagyományos nézetnek, amely szerint stratégiai alapon saját céljaink mentén barátkozunk. Az egyik kísérletben 156 hallgató beszélgetett párban, majd értékelték egymást, a másikban több száz résztvevő ismeretlen arcképeket pontozott. Kiderült, hogy a barátként vonzónak talált vonások nem estek egybe azzal, amire a résztvevőknek a mindennapi céljaikhoz szükségük lett volna. További eredménye a kutatásnak az, hogy az adatok szerint a férfiak nagyobb eséllyel kezdeményeztek új kapcsolatot, mint a nők.
0: Ezek voltak a hírek. DJ Megan 23.

Angels, we can

next to that, followed by an exclamation mark.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubiton. Kovert Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi terület használatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 ezer láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. Kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Semmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmentileg lelassítva puffadást, tehetségérzetet, sőt, hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja.
0: Ezek voltak a hírek.

ő csinált valamit, arról biztos, hogy még nem tudtunk. Én, anyu, kizártalak. Igen. A baráti kör az az. Lényeges, mert a barátokat meg lehet válogatni, de a gyereket az embernek sose. De különben Pali tiszta apja típus. Olyan forró fejű is, mint az apja. Tisztára ráütött. Természete is minden olyan, mint az apja. Olyan, mint az apja. Csak az apja nagyon komiszolt. Fogta nagyon. Igen. Nem engedte sehova. Meg is vert. Hanem úgy volt, ahogy ő neki kell. Persze. Mondjuk, de igaza volt. Igaza volt. Lényeges.

0: Tettem, mit tudtam.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, és Dr. BZM!
2: Szavaztok!
1: Ez a hivatalos köszönés számodra, te, aki hazatérsz ide a Kárpátok közé, a nagy, komoly, jólétből, Svédországból ezekkel az alkalmakkor, megmondom őszintén, amióta elmentél, azóta erre vártam, hogy egyik vasárnap végül azt mondta, hogy Feri, akkor jönnék holnap.
2: Hát gyere bármikor. Hát újra tusványos volt, aztán hazajöttem.
1: Tusványos. A tusványos mindenképpen beszélnünk, mert nem beszéltek még eleget róla, úgy láttam a különböző híradásokban, hogy ezen a raggyant idiótán mit kell még a börtön előtt ennyit közvetíteni, hát csak a hülyeségét nyomja.
2: Egész hétvégén semmi másról nem szólt a média, csak erről.
1: Igen. Hogy ezek... Mire számítottak, hogy ott majd valami...
2: Igen. Eddig hát... milyen jel volt arra, hogy ez máshogy lesz?
1: Igen, tényleg. De még hogyha lenne más is, akkor is, hogy ez ennyi, ez a sztori, ez még várunk a börtönig, és akkor addig mutogatják, akkor persze,
2: igen.
1: persze. A legnehezebb az Orbán Viktor lesz bíróság elé rángatni, mert ő dörzsölt nagyon, és ő biztos eltüntette a nyomokat, meg nem írt alá semmit, meg tudod, nem én tettem. Az hát. A kérdés, hogy alatta, szerintem a héten ezt a Hankót elviszik, vagy legkésőbb a
2: jövő is egyébként.
1: Hát ott már, ugye ott egymást dobogatják fel, és akkor most már kabinetfőnökét vitték,
2: igen,
1: a múlt héten.
2: Már nagyon közel van.
1: Úgyhogy kedden kint szokott lenni az előzetes bevágás. Aha, de ugye a Hankó esetében meg kell szüntetni először a mentelmi, aha, jogot, az nem lesz probléma. Most, hogy ott van ez a két, ameddig nem probléma ezeket a dolgokat, és akkor utána persze, mert figyelj, olyan szintű bűncselekmény sorozat rajzolódik ki, hogy itt nagyon komoly...
2: És szerinted ez nem gáz, hogy elkezdték már ezt a narratívát a Fideszbe, hogy most akkor ők... Tehát ők az áldozatok, hát és ez egy ilyen koncepció. És jó, mert igazi validitása nincsen, vagy nem tudom.
1: Hát ezt tudj, figyelj, én azért én sokat gondolkodtam, de hát mit mondaná? Tettem, mit tudtam.
2: Jó, hát ha
1: lenne akkor a szembenézés, mint a kettőben.
2: Akkor nem lett volna az elmúlt 16 év, akkor lenne.
1: Szóval nem, hát szerintem csinálják, ez az O.G. Simpson effektus, csinálják a show-t, amennyire lehet, tudod, közvetíte maradni, Takács Péter küldözget különböző pólókat visz ajándékba Magyar Péternek, úgyhogy közben ott van nyakán egyébként egy jó pár lélegeztetőgép, hogy azzal kapcsolatban valami sztorit ki kell találni, ami egyen validabb, mint ami eddig elhangzott. Akkor a Pulcs Jánosnak a jársági dolgait, ha megkapirgálják, onnan biztos, hogy ennyi
2: észre, mint ami... Az, hogy az Istenben lehet egy...
1: Hát ő lett a Fidesz, ami szerintem nagyon méltatlan. Igen, nagyon méltatlan egy 38 éves valaha liberálisnak induló, majd polgáriba forduló párthoz, de hát végül ez lett meg, hát az összes többi. Na, de nem is ez a lényeg!
2: Igen.
1: Amióta nem találkoztunk, összeomlott a rendszer. Látod, amit te bent voltál, addig itt mi elintéztük a dolgot. Itt most már nagy jól is
2: van. Tusványosok kiengedtek egy étre.
1: Itt voltál utoljára, mikor?
2: Hát voltam is.
1: Tanácsonykor, télen
2: valahogy? Voltam tavasszal is, csak akkor ilyen sűrű volt a családi menet. Meg, szóval voltam úgy, hogy...
1: Azt hallottam, tudom, hogy járkálsz Budapesti és Stockholm
2: igen,
1: között.
2: Igen, de ez elég hajtós, szóval nem tudok mindig bejönni. Megmondom őszintén, néha annyira fáradt vagyok reggel hétkor, hogy nem megy.
1: Nem csodálom, két gyerekkel testvére.
2: Igen. Igen.
1: Nálunk is lesz még egy, most akkor neked megmondom.
2: Hallottam, Feri, gratulálok.
1: Köszönjük szépen. Vagyom. Hát úgy döntöttünk, hogy mit csinálnánk maradék életünkben. Hát, nyugodtan utazhatnánk a világba.
2: Minek? Olvasnál, be tudnál fejezni egy mondatot.
1: Gondoltam, hátra dülök, és azt mondom, na most megvan minden.
2: Igen, most vettem egy nagy levegőt az elmúlt fél órában, akkor most szeretném. Igen.
1: És akkor nem volt ilyen, azt mondom, hogy talán vagy három nap a bejelentés és a hátra dülés.
2: Nagyon kemény.
1: Úgyhogy
2: hát, gratulálok.
1: Köszönöm, úgyhogy teljesen megértem egyébként a fáradtságodat, mert hogy egyszerűen az embernek az idejét beosztani azért nem könnyű. Nálunk ez az egyetlen fix dolog, ami nem változhat, ez a Héttérítő című műsorra kell, akkor micikét fél hétkor beradom a ügyeletbe, ha nincsen ügyelet, akkor fél héttől hétig ott a Jókai előtt majd megvárja. Talán én, csak kedves feleségem most hallgatja, és nem én hozzávágott valamit a rádiókészülékhez. Megoldjuk, ezt is megoldjuk. Na és szóval, akkor, és mikor voltál itthon? Úgyhogy a rádióban mikor voltál?
2: Fú, hát nem tudom, szerintem karácsonykor talán.
1: Az én is úgy emlékszem.
2: Igen.
1: Na és voltam. Akkor azóta?
2: Hát azóta nagyot fordult a világ, az biztos. Hát
1: szőke lettél meg szemüveges?
2: Szemüveges, az karácsony környékén lettem.
1: Nagyon jó,
2: pont,
1: jó
2: visszamentem.
1: Hallgatóknak elmondom, hogy én is akarok úgy kinézni, mint a Dr. BZMG. Hát, lenne hajam, én is így festeném.
2: A szemüveg az egy érdekes dolog, mert nagyon fájt a fejem. Tényleg nagyon. És akkor egy rokonommal, aki orvos, összeállítottunk egy listát a lehetséges okokról. A szemüveggel indult, és egy agytumorral zárult, és akkor a szemüveg végül is megoldott egy nap alatt a fejfájást.
1: Ne is mondja, ilyeneket hallod. De nagyon jó, ez ilyen mínusz 1-2. Fél,
2: fogalmam sincs. Ez ilyen minden egyszerre. Egyszerre közel látó, távol
1: ja, látom, nekem is olyan. Én... És könnyű volt megszokni? Szerintem, nem. Idős bácsik beszélgetni.
2: Iszonyatos volt. 3 hét.
1: Ne. Nekem de. Kijöttem az izén a ajtón, és azt mondtam, hogy bárcsak hamarabb jöttem volna.
2: Hát nekem nem. De mondták is, hogy ez, mondták, hogy ez fájni fog.
1: Mondták, hogy van, akinek könnyebb, van, akinek igen. nehezebb.
2: Mindegy. De most már jó. Nagyon jó.
1: Nekem inkább az volt a furcsa, hogy amikor fölvettem, és visszamentem a kocsihoz, akkor hogy mennyire le van élve belülről a kocsi, mert eddig ki volt simulva, tudod, olyan szép, nem volt ilyenkor. Hát mondom, ez mi történt, amíg bent voltam? Az mentem, szia, te ki vagy? Jaj, de szép,
2: te szép gyerek vagy.
1: Szóval nekem mondjuk az fura volt, hogy ugye nekem fölül üveg és 0,75, alul meg 2,2.
2: Aha.
1: És akkor így középen meg valami a kettő között így átmenet.
2: A számokat.
1: De én sokat járok a glaukómám miatt ellenőrzésre.
2: Aha.
1: És akkor amiatt nekem így megvoltak mindig az értékek, de amikor mondtam ott az orvosnak, hogy adjon meg egy papírt, hogy mi van rá, vagy csak be kell mennem a szemüveghez, és azt mondta, hogy felejtsem el, hogy ők nem optikusok.
2: Igen, egyébként ez, de nekem az optikus is könyörgésre adott egy ilyen papírt. Én szerintem nem tudom miért, de azt mondta, hogy jobb, ha leméreted mindig, amikor csináltad, hogy ne lobogtassam ezt a papírt, mert ez változik, meg mit tudom én.
1: Nekem az az érdekes, hogy nekem most már harmadik éve járok egy évben 4-szer a glaukóma miatt ellenőrzés. Látótérvizsgálat, minden. Teljesen fixen, jól áll a cucc, tehát nincsen semmilyen romlás, minden jó. És azt mondták, hogy amúgy így megáll, tehát az időskori...
2: Igen.
1: Cucc, hát ha megáll kettőn, ez nagyon jó. Hát ha megáll kettőn, az
2: nagyon jó. Meg azt meg tudod műtetni egy idő után.
1: Így, hogyha látásom 98%-os, azzal minden szuper, és nekem úgy derült ki az egész glaukóma, hogy micike véletlenül belerúgott a szemembe kisgyerekként homokozóba. Ráadásul miattam, mert mondom, hogy játszunk tűzoltós, egy gyere ugorjál.
2: Rúg be az ajtó, az rendőrös. Mert pont most játszottam pénteken.
1: Csúszol le. De te voltál rendőr?
2: Hát mi voltunk együtt a rendőrök, igen.
1: Fú, mi nem játszunk sose rendőröset.
2: Hát ilyen szituációs lövészetet játszottunk egy nervpisztolyal a lakásba.
1: Hagyos nervfel, melyikkel?
2: Egy ilyen tök egyszerű, egy ilyen egyszer töltős, és akkor kitettünk egy kis táblákat, ilyen X-ek voltak, meg karikák, az X-ek voltak.
1: A narancsárga, piros, szerintem az egyszer töltős a legjobb. Rollinak is olyan volt ott az irodában.
2: És akkor be kell rúgni az ajtót, el kell mondani a szöveget, amit a kékfényből tanultunk, aztán...
1: Le a földre!
2: Itt a rendőrség. Várjál, hogy van? A törvény nevében felszólítom, hogy felemelt kézzel fegyvertem, hogy jöjjön ki.
1: De hogy gyerekeke kutya meg ki.
2: Igen, csak azért, aki csekkel a rendőrségi videóban,
1: mikor megszólítom. Gyerek, lettél kutya, mert letépem a fejed.
2: Letépem a
1: fejed. Persze, rendőrök, standard dumáikkal, persze.
2: De mindegy.
1: Na, szóval
2: szerintem tavasszal voltam, mint utoljára, most nyáron elég sokat vagyunk, meg voltunk, 5 hetet összesen, de ebben elég sokat vidéken töltöttem. Most vagyok itt Pesten, meg múlt héten voltam.
1: Vidéken aztán... a Dunánál azt jelenti.
2: Igen. Aztán meg megyünk elvég nyaralni, de még az nem biztos.
1: Külföldre.
2: Még. Mert hogy biztos, csak még meg kell szervezni az jövő hét.
1: És csak most kell megszervezni a nyaralást?
2: Hát, ez már mindegy. Már annyi minden van, nem.
1: De figyelj, ez nagyfokú spontaneitásra utal, hogyha egyébként július közepén akartok szállást találni, meg ilyesmiket.
2: De ilyen kempingezés lesz valószínűleg. Azért az megy, szerintem.
1: Attól függ, hova?
2: De nem, ja, mindegy. Megvan a lokáció, szóval szerintem menni fog. Nem, én nem félek. Tehát nem akarom itt bemondani. Mert...
1: Nem, én azt gondolom egyébként, hogyha kemping, akkor amúgy az, még azt el lehet csipogatni.
2: Szerintem is.
1: Meg így mondogatnak le. Azt, hogy mondjuk így, hogy már van internet, meg booking.com, meg le lehet foglalni, meg ilyesmi, így könnyebb. Régen mi úgyis elindultunk,
2: hát 80-as évek végén. Persze.
1: Szüleinkkel.
2: Van-e hely, nincs a hely.
1: Igen, és mondjuk volt úgy, hogy 3 napig nem volt, mert hát, egyszerűen nem voltak kempingek.
2: De egyébként van olyan kemping, ami nem is tudsz egyébként online foglalni. Oda mész, most van-e hely, be tudunk-e suvasztani. Nem tudunk besuvasztani.
1: De nem érlek, hogy lakóautót béreltek?
2: Nem. Most sátrazni fogunk.
1: Béreltetek már lakókocsit, vagy lakóautót?
2: Én béreltem, tavaly
1: volt. És milyen volt?
2: Nagyon jó. Én szerintem az, annál jobb nincs.
1: És akkor úgy csináltátok, hogy betolatotok a kempingbe?
2: Na hát mi Szicíliában voltunk egy lakóautóval tavaly ősszel.
1: Svédországból?
2: Svédországból, igen.
1: Tessék, azt mondjál mindent a srácolva ide.
2: Hát Hát
1: ez nagyon hosszú.
2: Őszi szünet, most felszállsz a repülőre, aztán nem,
1: ja,
2: nem alakultam
1: hogy nem
2: a mezőkre, azért az
1: fú, mondom, kicsit erős van, mondom, milyen kemények vagytok.
2: Egy hét utazás, három nap nyaralás, az egy hét
1: biztos. Svédországból, Sziciliában, az Across the Europe.
2: Nem, nem, hát lemész repülővel, és ott bérled a lakóautót.
1: Aha.
2: Az nagyon súlyos volt. Egy olyan, tehát hogy a repülőtérről egy taxival elmentünk a lakóautó bérlő telepre, ami úgy éreztem magam, mint amikor te elmentél a Giroszosba, amit ajánlottam neked, hogy háromszor így felhívtál, hogy biztos, hogy ez az.
1: Itt az ülőnél?
2: Aha, igen, igen.
1: Milyen jó Girosz volt.
2: Nagyon, még mindig nagyon jó most.
1: Igen?
2: Aha, nagyon jó volt. Nagyon jó.
1: De már nem a két csávú van.
2: Hát ez figyelj, nem tudom.
1: Akinek volt egy ilyen izé, hasán, egy ilyen széles öv.
2: Igen.
1: Szétoltották az egyiket. Ez nagyon kemény volt.
2: De nagyon, a Girosz az a tényleg továbbra is ultimate, szóval továbbra is ajánlom. Na de, hogy szóval ott voltunk egy ilyen telep előtt. Képzeld el azt mondta, hogyha mondjuk Csepelen, vagy nem tudom hol, mikor Népszigeten ott állnál egy telep előtt, és három ilyen totál kész figura, ilyen dél-olasz, szicíliai formát, berhelnek ilyen lakóautókat, és akkor így bementünk, mondtuk, hogy hát mi vagyunk azok, akik foglaltunk ugye az internetet, ja, gyertek, üljetek le, és akkor az, a leülés az úgy volt, hogy egy ilyen épület előtt három ilyen műanyag szék így lett, és napon. Akkor ott vártunk a napon másfél órát, hogy ők befejezzék az úgynevezett munkát, amit végeztek, de te látszott, hogy ezek az emberek nincsenek jól. És akkor hát mindegy.
1: Kellett volna venni ezt a csempészáró, hát román cigit.
2: Nagyon kemény volt. És akkor ott megcsináltak
1: és
2: a lakóautót.
1: És milyen lakóautó volt?
2: Szóval ez egy ilyen nemzetközi cég egyébként. Több országban van, most nem tudom a nevét, meg
1: mindegy, nem is akarom reklámozni. Maga a márkája.
2: Nem, figyelj, nem emlékszem a márkára, de jó volt. Szóval úgy van az a típus volt mindegyik, amit lehetett bérni, egyik kicsi, egyik kisebb, egy másik nagyobb.
1: Ez már az volt, ahol hátul van egy ajtó még, vagy csomagokat beteszed oldalról a leghátába?
2: Hát úgy van, hogy két ágy van benne, tehát van egy lent-fent, és akkor alá teszed a csomagokat, meg mit tudom én.
1: Akkor vágom, aha.
2: Igen, és van benne zuhany, konyha, mit tudom én, ki lehet húzni egy ilyen sátrat oldalt, de szóval nem ilyen alvó sátor, hanem ilyen, tudod, ez a
1: ereszt.
2: Nap, izé.
1: Aha.
2: És akkor van hozzá egy csomó ilyen tárgy, amit így adtak ezek a félesztőek hozzá.
1: Bonyi volt?
2: Te egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Az a szerencse, mosolygott rám, hogy éppen realizáltam, hogy két hete lejárt a jogosítványom, úgyhogy feleségemnek volt az a szerencse, hogy Szicíliába vezesse ezt az autót.
1: Nem, a benzinnel megy az.
2: Jó, hát mindegy. Az eleje az kicsit azért ilyen feszült volt, de aztán utána abszolút nem volt semmi gond vele. És úgy mentünk, hogy jöttünk egy másik család, és akik szintén béreltek egyet, és figyelj, nagyon jó volt. Ezek a srácok azt mondták, hogy ne is menjünk vele kempingbe, mert hogy teljesen értelmetlen, és hogy csak vadkemping, de mivel gyerekekkel voltunk, ezért inkább mentünk kempingbe.
1: Lehetséges vadkemping ez a Szicíliában?
2: Nem.
1: Ja, jó.
2: Szerintem őket ez nem szeretni. Zavarta, igen. Az, hogy mi lehetséges és mi nem tudom, ezt a három embert.
1: Esetleg egy kisebb afrikai migráns hajó pontot költ ki, az semmiben.
2: Igen, na mindegy, de az időpont is tökéletes volt, meg a lakóautó is, mindegy kemping csontüres volt.
1: Wow.
2: Hát mert pont az az időszak, hogy így már kezd az idő ilyen, hát rosszabb, hát szicíliai mércével mérve rosszabb, amit szerintem az október eleje.
1: Akkor másik felé nem vagy.
2: Igen, ha? És figyelj, még lehetett bőven fürdeni a tengerbe, hát Svédországban ilyen homát ad ilyen.
1: És akkor ilyen árértékarányban ez apartman és a hotel között helyezkedik el ebben, vagy a hotelhez van közelebb?
2: Szerintem a kettő között inkább apartman.
1: Aha.
2: Ja, szerintem abszolút. És nagyon-nagyon jó vibe, tehát az, hogy tudsz minden este. Hát mi nem néztünk semmi, nem is foglaltunk semmilyen kempinget. Minden nap kinéztük, hogy oké, akkor menjünk el ide.
1: Minden nap tovább mentetek?
2: Igen.
1: De
2: hát
1: meleg.
2: Volt egyes, azt hiszem egyes aludtunk kétszer ugyanak.
1: Azt a minden
2: és így. És nem kellett semmit foglalni. Jó, nyáron ez biztos, hogy máshogy van. Szóval.
1: És akkor csak bementetek, becsatoltad az áramba, azt megérkeztünk.
2: Áram, kész. Akkor feltöltöttük a vizet.
1: Az bonyi volt, vagy azt csinálja
2: sem,
1: a gép?
2: Sem, egyáltalán nem bonyolult. Meg sem, tehát
1: kicserélni
2: az izét is ezt a... Most hogy mondjam?
1: Fekete víz.
2: Fekete vízes tartályt, most nem azt mondom, hogy szarró bődön, az sem volt egy bonyolult, kihúzol egy ilyen dobozt, kiöntöd, az kész.
1: Aha,
2: tehát, hogy minden kempingnek volt egy ilyen rész, egy ilyen fekete víz, mosó, milyen pizza, meg mi ez.
1: Jó büdös volt, mi?
2: Hát, szülem is.
1: De ez szerintem tök fontos része, mert ilyenkor szerintem sok olyan, hogy elmélyülnek a családi kapcsolatok az ilyen esetekben szerintem. Na, nem a fekete víz kiöntésénél, hanem általában, amikor így összeforr az élet. Tudod, én nagy autós nyaralós család, meg ti is autós nyaralósok
2: vagytok. Lesz majd egy autós kérdésem már, de ezt majd egy kicsit későbbre tartogatom.
1: Vettél autót?
2: Nem. Ha vettem egyébként, már mindig kellett vennem egy, de pontosan ugyanolyat vettem, mint amit összetört.
1: Volvót?
2: Igen.
1: Összetörted?
2: Sajnos elütöttünk egy őzet még tavaly.
1: Most valami rémik, mint valaki mondta volna.
2: Igen, elénk ugrott egy őz, aztán...
1: És mit nem tudom, de semmi bajotok, mert elvégezted a rénszarbost ezt a kocsival.
2: Hát ugye az oldalával kaptam el, meg gyakorlatilag lefejelte a jobb oldali visszapillantót.
1: Akkor pont ugrott el az úton, ilyen
2: 110-zel, ha...
1: Védhetetlen.
2: Semmi esélyem nem
1: semmi
2: volt.
1: Semmi oldalról ugró őz, az ennyi.
2: Az semmi. Hát, és az volt, hogy ledarált egy két ajtót oldalt, szóval igazából a kocsinak ilyen motorikus baja nem lett, de a tükör meg az ajtókat ledarált, aztán...
1: Ezért most jobb, hogy nem egy dévótikód van.
2: Hát...
1: Vagy egy fiatuntól egy...
2: Igen. Hú. De ezt lehet meséltem, na mindegy, és aztán a biztosító azt mondta, hogy ez annyiba kerülne, hogy inkább megveszik ezt a kocsit.
1: Ó,
2: úgyhogy megvették, és akkor vettünk. Hát nagyon jól jártunk ezzel, vettünk egy ugyanolyat, ugyanannyiért, aztán jó van.
1: Vetted ugyan, amikor indítsd az őzet. Papán meg új autón kell. Most!
2: Nem.
1: Felettünk ugrott újra. Őket
2: azóta újra. Négyszer sétált át előttem őz az úton.
1: Jó sok vad van ott, vagy pedig hozzád vonzódnak.
2: Nem hiszem, hogy hozzám vonzódnak. Rengeteg van ott.
1: Vadban gazdag vidék ez?
2: Hát abszolút. Sétálsz est, és jön az őz, meg a nyúl. Szóval az abszolút.
1: Nálunk sűn, kis ország, kis állat.
2: Most láttam egy izét a Dunán, egy óriási varangyot. De akkorát, mint egy cipó.
1: Ó.
2: A kertünkben. És nap közben.
1: És hogy áll a víz nálatok?
2: Te nagyon változó minden nap. Minden nap így lejjebb ment, amikor ott voltunk. Múlt héten Pesten voltam, úgyhogy nem voltam, de előtte egy nagyon-nagyon változó volt.
1: Katasztrofális.
2: Változó, igen.
1: És még mindig, tehát, hogy amit már így ezelőtt mondtam, 4-5 éve a héttérítőben hangsúlyozunk, hogy a betonteknő szintre sodor Duna, aha, vagy kotor Duna, az nem a legjobb megoldás, és hogy a víz a legnagyobb ellensége jelenleg a túlélésünknek.
2: Hát
1: hogy nem történik, vagy nem történik semmi, és mindig azok a hangok vannak, hogy akkor ki kéne kotorni, tudod, nehogy esetleg bármi, nem tudja a talaj megtartani, igen, a vizet.
2: De azért ez egy elég komplex feladat, hogy most ez mi legyen. Nem, hát, én nem tudom, nem mi a titkos, megoldás, de
1: az a megoldás,
2: meg kell tartani a tájban.
1: Hogy az oldalági, tehát hogy a Dunának van egy ilyen Duna oldalága, uh-huh, ahol nagyon sok víz, össze kell kötni a Dunával, sajnos egyszer el kell árasztani a területeket.
2: Hát na igen, csak ezeken és a területeken utána... emberek élnek, szóval ez a nehéz, igen, ügy.
1: De, ez, nem, de, ez... de hogy, ahogyha nem teszik, akkor nem fognak emberek élni, igen, ezeken a területeken.
2: Igen, úgy az érzés.
1: És akkor utána azokat, hogy most a nagy párolgással a levegőbe fölment a víz. Ez valahol leesik majd szeptemberben, vagy az Alpok környékén esik le, vagy
2: a tengeren. Az meg a már... Spanyolországban, Franciaországban ez volt állítólag a legnagyobb probléma, hogy a víz, ami feljön a tengerről, az a tengeren is esik le, nem pedig a szárazföldre.
1: Itt nálunk állítólag ez minket úgy érint, hogy vagy nálunk esik le, vagy az Alpokban, vagy meg ott a Lengyelország, meg ezen a környéken.
2: Hát az, amíg jól járnánk elvileg, mind a kettővel.
1: Hát valamennyire, hogy el kéne tenni a vizet. Igen. Jelenleg az van, hogy mivel kikotortuk ilyen betonteknőre, így el is tűnik egyből a víz. És akkor az kellene, hogy a talajban tárolni a vizet. Ehhez kellene egy nagyon-nagyon komoly stratégia, vízi stratégia. Uh-huh. Először valakinek, politikusnak el kéne mondani az embereknek, hogy a legrosszabb, a legjobb forgatókönyv szerint, hogyha nem csinálunk semmit, akkor 50 év múlva itt már egyáltalán nem lesz víz.
2: Igen.
1: A legjobb, az a legjobb forgatókönyv.
2: Nem, ez a legrosszabb.
1: Nem, az a legjobb. A legrosszabb az, hogy 20 év múlva nincsen semmi. És hogy ezt tudják, tehát a közszolgálati egyetemen van külön tanszék, amelyik a víz hiányában bekövetkező együttműködésekre koncentrál, hogy akkor majd hogyan kell majd viselkednünk, hogyan készülünk. Tudja mindenki. Ma Magyarországon nincs olyan vízügyi szakember, aki nem mondaná meg neked, hogy csuktak, sepertek, szarral meszeltek. De ha az embereknek ezt elmondod, akkor az emberek téged fognak utálni.
2: Persze.
1: Ezért nem mondja az embereknek senki.
2: Nem, hát nem nagyon hallottunk róla az elmúlt 16 évben.
1: Hát ki az, aki politikai öngyilkosság. Politikai, igen, öngyilkosság.
2: De most, mint beszélt volna róla erről valamelyik miniszter.
1: Tudod,
2: az állatsimogató minisztereknek nem tudom a nevét.
1: Tudod, így, hogy rá lehet fogni valamennyire az Orbán rendszerre, így talán egy kicsit jobban, igen, lehet, az Orbán rendszer azt üzente, hogy nincsen víz, és Orbán Viktor személyesen tehet arról, hogy az Alföld elszárad, hogy ez már csúsztatás.
2: Jó, itt hát azért erős állítás, ez inkább ugye 200 éves probléma, jól értem, de...
1: Hát igazából több, hogy az hát van, hogy a
2: folyószabályozás
1: így van. Igen. Tehát a Duna-Tisza között egy tölgyerdő volt. Ez egy tölgyerdő volt, amit a Duna és a Tisza, mint a szív érhálózata, így folyamatosan így van, elárasztott vissza. Utána a folyószabályozással a vizet ugye elszippantottuk onnan, és elkezdtünk öntözni, plusz olyan növényeket telepítettek, amely csak a talaj felső rétegét használják, és ezért erodálódik. És mostanra már nem az ipari szennyezés az, ami elsősorban a globális katasztrófát okozza, hanem a mezőgazdasági termelés. Igen. Tehát a mezőgazdasági termelés, ami embereknek az etetése az tulajdonképpen a legnagyobb előidézője a problémának. És akkor ebből nem nagyon látjuk, hogy akkor most hirtelen mi lenne a kimenetel. Az biztos, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy akkor amikor a marhahús fogyasztást visszavesszük, azzal nagyot tudnánk. Hogyha elkezdenénk valami átgondoltabb vízgazdálkodást folytatni, plusz mindenhová, tehát tényleg mindenhová fát ültetnénk. De hogy így rohadásig ültetnénk a fákat, akkor 20-30 év, mi az a kierdőket mindenhová, tehát tényleg mindenhová. Azt mondanánk, hogy többet fát nem vágunk ki. Aha. Akkor lehetne a Pesterzsébeti Dunapart.
2: Akkor megszűnne a kajatermelés ott azon a területen, ha jól
1: lehet. Igen, de itt például itt az egész rakpartot mind a két oldalon föl kéne verni az egészet, úgy, ahogyan van, és akkor olyannak kéne kinézni, mint a Pesterzsébeti Dunapartnak. Akkor mondhatnánk
2: azt, hogy... A Pesterzsébeti Dunapart azért az egy soroksári Duna, mert nem változik annyira a víz.
1: Így van, de itt is meg lehetne úgy csinálni, hogy növény van végig teljesen. Halló?
0: Halló, jó reggelt! Jó reggelt. Vagyok, és a Magyarországon a víz probléma van, hogy nincs víz. Franciaországon nagyon sok tűz van, ezért nem lehet mindenhova fát ültetni. Csak ennyi, és hogyha van valami nagyon jó ötletetek, hogy lehetne ezeket a nagy tüzeket előzni, elfojtani, stb., akkor ez is egy jó téma. Szerintem Magyarországon is várható olyan helyeken, ahol nagyon sok gondozatlan telek, föld, erdő van, ott nagy eséllyel, ott is lehetnek nagy tüzek. Szóval a kevés víz és a nagy tüzek a jövő nagy kérdései, hogy mit lehet tenni. Szép napot!
1: Köszönjük, ciao. Hát most ugye az árnyék, hogy akkor hova bújunk? Igen. Hova bújunk majd el?
2: Na! Én voltam most egy, na mindegy, majd ezt már voltam a sziget közben vizitúrázni pár napig.
1: Kajak, kenúval?
2: Igen, kenúval. Nagyon jó volt.
1: Az hogy is van? Az hol van? Az fönt van?
2: Hát így tényleg nem akarok hülyeségeket beszélni.
1: Melyik a nagyvárosod van közel?
2: Győr után. Mellett, fölött, és akkor a szlovák oldalon voltunk, tehát ez van egy ilyen óriási terület, ami, hát ez a mi az a kérdő, amit te mondasz, és akkor tényleg olyan elképesztő természeti gazdagság látható ott. Tehát
1: ott ilyen tudatosan épített, mi az a kérdők vannak?
2: Hát ez nem tudatosan épített, hanem természetes.
1: Ja, mert tudod, ez a mi az, aki módszer, tudod, ezt
2: ja,
1: úgy csinálja?
2: Ja, az itt a izéről beszélsz, arról a rajzfilm rajzolóról, de nem.
1: Ja, ne, ami az, aki erdő, az egy ilyen koncepció, hogy megfogod a fákat, és körbe többfajta fát összeválogatsz.
2: Aha.
1: És akkor ilyen szigetszerűen építed őket, rakod őket egybe, körbe fogod ilyen kis kerítéssel, és akkor a fák egymásra hatva ilyen nagyon gyorsan kezdenek el nőni.
2: Ja, tudom.
1: Akkor ilyet csináltok Pesterzsébeten, de valaki lekaszabolta az egészet.
2: De miért?
1: Nem tetszett neki. Nem akart, hogy a jövőben.
2: Ki megy ki oda? Miért csinál valaki ilyet?
1: Vannak érthetetlen részek, hogy úgy miért. Nézd, Pesterzsébeten lekaszabolták, de közben a Kevinem nevű pesterzsébeti rapper az meg tök jó. Szóval vannak ilyen dolgok is, meg vannak olyan dolgok is Pesterzsébeten.
2: Nem tudom, hogy a Kevinem nevű rapper mennyi vízet fog megtartani Magyarországon.
1: Sokat, tesszám, sokat. Na, hogy akkor... Most van 7 óra 36 perc, azt meglátjuk, hogy Csoki bejön-e, zenével folytatjuk tovább, és akkor innentől kezdve...
2: És hallottam, hogy mióta rendszerváltás volt, lehet zenét kérni a héttérítőben, nem?
1: Te már kérheti előtte is.
2: Ja, tényleg, ez igaz. Egyszer kérhettem.
1: Melyiket szereted volna?
2: Nem csak
1: vicceltem. Már volt egyébként.
2: Most ment le, amit kértél. Most jön.

0: Látod, ilyen jó zenék mennek nálunk. Nem kell kérned, nem kell kérned, mert megkapod.
1: Nem kértem volna, hát soha nem én kérni.
0: Persze, azért. Na, de akkor jössz még a következő napokban?
1: Hát az van, hogy szóval valószínűleg jövő héten elutazom, úgyhogy már nem fogok tudni jönni.
0: Nézek még ilyen reggeli időpontot? Szoktak elmaradni.
1: De lehet egyébként, hogy utána héten, mert még 11-én repülünk vissza.
0: Szeptember,
1: augusztus. Svédországban. Nem, nem szeretnék észt lenni. Nem. De, és akkor még lehet, hogy akkor tudok jönni egyet.
0: Na és figyelj, nátok, mennyire para ez az orosz ügy? Na. Mert ez mindig más az, mert Svédország jobban érzékeli azért a bőrén.
1: Hát szerintem csak jobban be van szarva. Szóval, de
0: nem okkal.
1: Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy ki van okkal, meg ki nem. Szerintem a balti államok meg a lengyeleknek van a legnagyobb oka a félelemre, de azért nem vagyok egy nemzetközi katonai szakértő. Az biztos, hogy a svédek szerintem sokkal jobban készülnek, mint mondjuk itthon látod ezt, szóval valódi felkészülés van, de azért ebben az is benne van, hogy a politika ott is erőteljesen rátelepedett erre a témára, szóval szerintem választást akar nyerni ezzel a ilyen riogatással a jobb oldal is, és ennek azért voltak, nyilván teljesen más léptékben zajlik ez, mint mondjuk itthon.
0: Hát nem boldog az ilyen
1: térdeplős videóban. Igen. De az egyértelmű, hogy szerintem sokkal nagyobb hangsúly van a katonai felkészülésen, tehát ennek mindenféle szimbolikus meg gyakorlati részével, tehát látod hogy hívják ezt, korona hercegnőt, hogy akkor katonának öltözve parádézik mindenféle ilyen egységeknél, meg ilyen hasonló dolgok. De azért ott nagyon más a katonaság megítélése, és a fiataloknál sokkal nagyobb respektje van az egésznek, nagyon sokan mennek sorkatonának. Én ezt, mivel rögbi csapatomban ezt látom, hogy rengetegen egyszerűen büszkeségből, meg ez jelenik, hogy vissza kell adnom ennek az országnak például azt, hogy ingyen tanulhatok, még ilyen mondatok, ez ugye eszedbe jutott volna Magyarországon bármikor egy ilyen mondat azért.
0: Hát szerintem valamennyire... Nem ördögtünk
1: valóan. Sosem éreztem ezt így a szívemben, hogy őszinte legyek.
0: Hát el is költöztél, látszik.
1: Igen.
0: hogy Rácz Andrásnak szoktam nyomon követni az elemzéseit, és akkor ő azt mondja, hogy szeptember 20 lesz egy ilyen határ, azt mondta, addig ki fog derülni, hogy akkor merre tovább. Azt mondta, hogy szerintem egyébként két vonal rajzolódik ki. Az egyik az, hogy így ezzel a modellel, amiben most van Putyin, ezzel nem fogja tudni megmozdítani. Tehát vagy az van, hogy akkor oké, ezen a ponton húzunk egy ilyen vonalat, és akkor kezdjük meg akkor a fegyverszünetet, majd akkor abból valamilyen békét összekreálni, vagy a másik a hadi állapot.
1: Igen,
0: a hadiállapotot, és akkor egyszer csak mozgósításra alkalmas szeméből tengernyit tud elővarázsolni.
1: De, szóval, én ezt nem értem, hogy van még.
0: Ott már nincsen kérdés, akkor lezárod a határokat.
1: Ja, és akkor, aha.
0: Ne, hát Oroszországban azért milliók vannak mozgósítható formában, ami azt jelenti, tehát Vörös Hadsereg ugye annak idején volt egy ilyen alakulat, amelyik azokat lőtte le, akik visszafordultak.
1: Igen.
0: Tehát, hogy nagyjából ezzel a mentalitással indulnak, de a hadi állapot az azt jelenti, hogy akkor minden a mozgósítás a gazdaság, alá rendelhető, igen. És ott már egyébként ezzel a hadi gépezettel már érdemben tudsz akkor valamit mutatni Európának. Azt illetően, hogy akkor ki az, akit támogatnak, ki az, akit nem. Ugye itt a Patriot légvédelmi rakétarendszerek az ukránok kezében 2-3 év múlva lesznek nagyon erős fegyverként, mire a gyártókapacitás kiépül, hiszen ugye a licenszét megszerezték most ennek, illetve annak kapcsán megszerezték a licenszét, ennek valószínűleg nagyobb számban tudnak majd vásárolni az Egyesült Államoktól, de hát azért azt látjuk, hogy az Egyesült Államok élén ez a bohóc, aki van, itt ez kiszámíthatatlan.
1: Hát ez teljesen.
0: Teljesen, tehát az, ami Iránban történik, az tényleg emberi észre felfoghatatlan, hát, hogy valaki egy igazi, ez az igazi kis gazdag köcsög, mert egyébként az neveletlen senkiházi, aki fölkapaszkodott a hatalomba, aki tényleg egy tájékozatlan, tanulatlan tuskó, akinek semmi más, nincs a gátlástalanság.
1: Mentális problémái is vannak így az öregségből fakadóan. Tehát azért
0: biztos kiteljesedik, de szerintem eleve az, hogy neveletlen vagy, és gazdag hülye gyerekként neveltek fel, az kb. Ide vezet. Hát az, ahogyan ő működik. Na és akkor az, hogy ő ezt az Irán dolgot így elindította, és hogy látszik, hogy egyre mélyebben ássa bele magát, hogy tehát tényleg most már az ellátási láncokat teljesen szétszaggatta, na és Oroszország még ennek ellenére sem tudott egyébként profitálni ebből, tehát hogy igen, az is rottyom van, talán csak Ukrajna van rottyobban mind a két országnál, de mind a mellett meg Ukrajnának a hadi tevékenysége, meg a mélységi támadások azért válaszlépésekre készítik Moszkvát, tehát most már azért lángolnak Moszkva területén igen, belül különböző
1: alapfinomítók. Igen, én is meghallgattam is a rácsandás, nagyon jó volt.
0: Jó, igen, amúgy néha azt meghallgattam meg jó, itt a hát külpolitikai műsort nálunk, igen, és akkor a kettő együtt az már igen, nagyjából legendő.
1: De egyébként teljesen is rá vagyok csúszva.
0: Szóval kösz, nagyon örülök neki, hogy sikerült leugranunk az orosz vonatról az utolsó pillanatban.
1: Hát a legeslegutolsóbban, igen.
0: Mert egyébként romba döntöttük volna Európát. Ja. Hát az a ég tevékenység, amit végeztünk mind a NATO-ban, mind az Unióban, az tulajdonképpen veszélyeztette a katonai szövetséget és az európai igen, közösségnek a sorsát. És ugye látjuk, hogy a Szijjártó egykori miniszter úr meg szemünk láttára ugrik be elektromos autót gyártani a gyártósorra, mert én azt mondom, hogy amúgy ott van a helye.
1: Szerintem nem fogják engedni egyébként.
0: Szerintem meg lelép Kínába, én azt gondolom.
1: Aha, és onnan mit tud csinálni?
0: Hát még mindig jobb, mint a Böri.
1: Aha.
0: Figyelj, itt, jó, az hát van, az itt az van, hogyha bekerülsz, tehát most a Takács Péter meg a többiek, meg mindenki nagyon vergődik itt kint meg a pócs, de az van, hogyha bekerülsz, akkor nagyjából egy 3 nap múlva felejtenek el, mert hogyha bent vagy az előzetes letartóztatásban, a fegyház fokozatban, akkor annyit lehet róla tudni, mint amit most tudsz az Óbudai, vagy a második kerületi polgármesterről, semmit.
1: Hát azért van lehet tudni, mert jönnek ki az infók, hát meg origámizik, meg a csapat azért rakja ki az üzeneteket, meg ilyesmi, okay, de hát hogy tényleg ilyen Táncsics levelei a börtönből.
0: Igen, vibe, semmi jelentősége igen, nincsen, és hát ugyanez igaz, és hogyha választanod kell, hogy egyébként leülsz egy 8-ast fegyházfokozatban, vagy egy bujkálsz Kínában, hát akkor bujkálsz Kínában, én hát, azt gondolom.
1: Jó, leülsz egy 8-ast? Nem tudom.
0: Kire teszel vallomást? Te vagy a... Érted?
1: Hát onnan már nem teszel senki.
0: Igen. Megmondod, hogy hízi, hízcsiping,

0: harmadikán
1: szerinted az lesz egy ilyen...
0: durran az ügynök, az aha. ügynök akták, amit már egyébként, hogyha az Ungvári Krisztiánnak nézed esetleg a videóblogját, akkor nagyon előkészíti igen. azt, hogy jó. amikor érkezik majd, akkor mire várhatunk, igen. így van. Szerintem az abból a szempontból nagyon jó lesz, hogy végre átlátjuk majd, hogy hogyan történtek pontosan a beszervezések, hogy kik voltak az érintettek, hanem is személy szerint, de hogy milyen pozíciókat érintett, mennyire volt mélyen, hogy a társadalmunkat hogyan mérgezte. Ez nagyon jó lesz szerintem.
1: Szerintem szimbolikusan ez egy óriási.
0: Az óriási.
1: Én szerintem, hogy ezek, na mindegy, én ott valakinek nagyon nagy kreditet adok, aki ezeket így szépen összerakt, hogy minket kell
0: igen,
1: kirakni az asztalra, igen.
0: És hogy ez, ebből azért lesznek olyan érintettek, akik ma még gazdasági szerinted hatalomban lesznek. Tehát, hogyha végignézek, hát figyelj, hogyha megnézed a...
1: Én ebben nem hiszek viszont. Szerintem nem lesznek.
0: Halló?
2: Halló, jó doktor, nézzél, kérek a hangját hallani, szevasz, tessiket.
0: Megszereztem neked ezt is, látod.
2: Nagyon szépen köszönjük a zuglói bankok nevében, és köszönjük szépen.
0: Láttad, hogy égett reggel egy néni háza, érezted?
2: Melyik környéken volt?
0: Kalocsai utcába. Én arra keltem, hogy fűszag van, csak felültem, hogy fűszag van. De akkor feleségem már az ablakban állt és nézte, azonnal felmentünk az internetre, és kiderült egyből a zuglói topikból, hogy a Kalocsai utcában egy ikerházból az egyik égett. Jaj, de büdös volt.
2: És az hogy van, hogy amikor mondjuk felaksz a második, nem, felaksz a harmadikon, és mondjuk a másodikon kigyullad a lakás alatt, de akkor mi történik a harmadikon a tiéddel?
0: Szaladni
2: az
0: kell.
2: Okos, nem? Az annyi volt.
0: Nem, hát hogy nagyon sok kár éri, de hogyha eloltják időben, akkor azért megmenekül, de kétség kívül, hát az a ház már utána azért úgy felújításra
1: lesz.
2: Nem lesz egészen ugyan. Na én csak azért szerettem, hogy megkérdezem, hogy lesz-e szó tusványosról esetleg a mai napon nálatok.
0: De annyira sokat beszéltek róla, hogy azt beszéltük mi is, hogy minek beszélni ennyit tusványosról, amikor egy ilyen rogyantagyú vénembernek az utolsó
2: rukatállása. Ja, hogy a hétérítő pont olyan, mint az összes többi műsor. Ó, ezt nem tudtam, Feri. Hát én meg arra vagyok kíváncsi, hogy te neked meg a VZMG-re milyen véleménye.
0: Nekem az a véleményem, hogy a Földes Andris menekülése a medve elől az egyértelműen a tusványosi történetek közül torony magasan emelkedik. Ki azt olvastad?
2: Nem, de már nagyon jó hangzik.
0: Azt akkor elmesélem mindjárt.
1: Ezt mesélem.
0: Akkor elmondom gyorsan ezt.
2: Jó, én meg lerakom, mert közben melózom is kell kicsit.
0: Jó, okay. Melód. Ciao, ciao.
2: Hallgatom.
0: Na azt képzeljétek el, hogy a Földes Andris elment futni. Elment futni, tudj, ilyen sportember, vágjátok az Andrist.
1: Persze.
0: Elment futni, és akkor én úgy is gondoltam, hogy bár látott egy medvét.
1: Ez volt?
0: Ez most volt. Aha. Bár látott egy medvét, eszembe jutott, hogy medvédő műsorok voltak nálunk.
1: Nem lett semmi, volt ilyen medvének öltöző?
0: Most az annyira Földes Andrisnak. Na és akkor elment futni, de már előtte, a kocsi előtt átment egy medve, de ott azt mondja, hogy van medve, ez nem egy ilyen nagy újdonság. És akkor ahogyan futott, azt direkt ügyelt, azt mondja arra, hogy csak egy ilyen 100 méterre ment a házaktól, biztonságos sávban fog majd futni. És ahogyan futott, egyszer csak... És azt mondta, hogy hát a hang az teljesen világos volt számára, hogy nem műzik-e, nem szalvason. Azt mondta, hogy hátranézett, és már kidugta a fejét a susnyásból, a medve. Ki az útra, akkor döbbent meg, hogy milyen nagy egy medve, hogy milyen nagy a feje, nem messze tőle, száját. Kinyitotta.
1: Történik.
0: Kinyitotta, megjött közben Csoki.
1: Nem, csak én közben megnyitottam. Kíváncsi, hogy a igen. lényeget mondod-e.
0: És akkor... ahogyan nem, ezt kell ez csinálni, fölemelte a kezét, felé dobbantott, ráüvöltött, amennyire tudott. Ekkor a medve hátra hűkölt, ő futni kezdett, utána a medve megint megállt, dobbantott, ráüvöltött, medve megállt, közelebb jött, hozzávágta a mobiltelefonját a medvéhez.
1: Ne basz.
0: Hozzávágta a mobiltelefonját a medvéhez, és futott, és egy komondornak az ugatásánál már, de közben pánikbe esett, azt se tudta, hol van, merre fut, bejebb fut, medvék felé fut, teljes izé.
1: Visszamen a telefonjáért.
0: És utána
1: visszahozta.
0: Fiatalok GBL hangszóróról komondorral hallgatják a zenét, iszogatnak, gyere bátya, igyál egyet. Hát azt mondja, mikor, ha nem most. Bár ő nem hiszik. Ivott egyet, elmondta.
1: Nadrágcsere.
0: Elmondta, hogy

0: Medve a izébe, egy mondtak, hogy hát igen, a medve, hogy itt ezeket a részeket kedveli, mert az ilyen susnyást kedveli a medve. Így, hogyha mentek, és akkor urszú, ursza, és akkor dobogtatták a földet, és akkor így visszamentek a mobiltelefonért, amelyik ott volt. Hát persze, hogy meglett, ott volt, mintha csak ott hagyta volna.
1: Nem hívott senki.
0: Nem jön, és így. Számomra tusmányosnak egyértelműen, ha van története, hát akkor a földes Andi is. Hát az, hogy egyébként később idős bácsiként majd azt mesél unokáknak, hogy amikor a papa megküzdött a medvével, mert ez kb. Oda, azért az oda formálódik.
2: De nem sok emberrel történik meg, hogy ilyen.
0: Hát ez nem. Hát nem hiába, érted, és ő is járja a világot, megmászik minden sziklát, és akkor végül hol van élete kalandja?
1: Minek ment oda?
0: Tusmányos.
2: Nem tudja, hogy van medve.
0: Én is azt gondoltam volna, hogy akkor ott futok a város szélén, vagy falu közös, vagy település szélén. Ki gondolta volna?
1: Hát csöves medve, a
0: meg ott van a izébe.
2: Csöves medve.
1: Hát én ebbe járnak kajálni.
2: Hát mit?
0: Jó, eleve mindegy. Az tök fontos, hogy én ezeken a helyeken nem mennék be az erdő, mert ez a medve... Ez
2: nem tényleg... mennék Tusványosra.
1: Tusnád fürdő.
0: Az a neve a helynek.
1: Persze, igen. A Tusványos,
0: olyan
1: nincsen.
0: Hát
1: a Bálványos meg a Tusnád fürdőt összerakták, és abból lett Tusványos.
0: Ja, de jól értesült vagy.
1: Hát most is onnan.
2: Most is onnan jött.
0: Megnézted itt, Alper esedet. Púcsánost. Majd te így beszámolsz itt mindent az ozorai beléptetésről, hogy akkor hogy állnak. Már voltál?
1: Hát most jöttem az, igen, nemrég.
2: Most reggel.
0: A hernyónál voltál?
1: Éjjel. Hát nem, igen, a hernyónál, de nem volt hernyó, mert valamelyik sátor vagy színpad, ilyen kis színpad, valami probléma volt vele, és akkor a hernyóval pótolták, és akkor csak egy pult volt oda rakva, meg hangfalak, meg, szóval nem volt a maga a szekér.
0: Nem volt ez a fullos terepjáró és gumi? A legutóbb, amikor néztem a...
1: Az egy szekér át van akítva ilyen színpad, de...
0: Nem úgy, csak amikor legutóbb...
1: Egy traktor szokta húzni.
0: Igen, de ilyen egy ilyen lánctalpas traktor húzta. Amikor én láttam a képen, nem tudom, kölcsönözték-e, tudod, ilyen háromszög alakban
1: igen,
0: van a lánctalpja.
1: Ja, de most nem olyan...
0: Kegyetlen jól néz ki. Idősorban ilyen traktor, az jó. Traktor fétisem lett. Ja. Olyan szívesen vennék bármilyen kis traktort, akármit.
1: Egy Zetort.
0: Nem, olyan kisebb, egy ilyen kis
2: bizterek. MTZ 80-as.
0: Milyet?
2: MTZ.
0: MTZ?
2: MTZ-nek kell mondani?
0: De ez egy MTZ, mert az
1: nem, Z amúgy. Z. De az, hogy hogy ejted, az már te dolgod.
0: MTZ, mert az lengyel, azt hiszem. Mert van a Belaz, az a belorusz.
2: De ez, várjál már, az biztos, hogy lengyel.
0: Szerintem az MTZ, az nem, lengyel.
1: Mindegy.
2: Mert voltam egyszer Fehér Oroszországban, és ott ilyen hűtőmágneseket lehetett kapni, és még nagyon rég voltam.
1: Lukasenkánál.
2: Lukasenkát meglátogattam, és akkor ilyen hűtőmágneseken az országnak a formája volt, és akkor benne ilyen traktorok.
0: Akkor lehet, hogy akkor az izé...
2: Igen. De
0: most, ahogy hogy tudom, hogy ők nagy traktor, meg ilyen gépgyártók, igen. Meg eleve Belarus, ez egy... Tehát innen Európából nézve... Ugye ilyen, van ilyen földrajzi hatalmi perspektíva, és mi ezt egy kicsit ilyen kisebbnek látjuk, de egyébként az Ukrajna, ez egy ilyen elképzelhetetlen méretű ország, amelyik szerintem 8-szorosa Magyarországnak, ha jól emlékszem, és a jelentős része az termőföld, de úgy termőföld, hogy így kajak termőföld. Tehát nem véletlen, hogy az Európai Unió egyébként nem zárkózik el mereven attól, hogy egy fél Európa nagyságú termőföldet kapcsoljanak hozzá adott esetben gazdasági közösségként, amelyik ráadásul hihetetlen mennyiségben tartalmaz különböző nyersanyagot, ráadásul ember, tehát lélekszámban is, úgyhogy nem véletlen, hogy itt azért ez az Ukrajna kivel játszik kérdés, ez komoly geopolitikai.
2: Most megnézem ezt azért.
1: Fehér orosz amúgy.
2: Igen? Megnézted?
0: Na, és akkor lezártuk ezt a
1: izé. Telefon. Azért van, ütőmágnes.
0: Hello?
2: Jól néz ki.
3: Jó reggel, jó reggel. Vagyok a szigetből.
0: Ciao, te sem, mi a helyzet? Látod, DZMG is most már hazatért hozzátok.
3: Ja, hallottam. Nagyon helyes. Üdvözlöm mindenőt is.
2: Szevasz!
0: Ja tényleg, hát traktor szakértünk. Megmondja, szóval, Dani.
3: Megfejtettétek már az MTZ kérdést?
0: Nem. Igen. Mondjad.
1: Fehér orosz.
3: Ja, így van. Belarus, Minsk. És a Minsk traktor zavod, abból jön a ha. MTZ.
0: És akkor a Zetor, az a lengyel?
3: Csehszlovák.
0: Ha. Ó, lengyelek gyártanak traktort?
1: Vagy valamit?
0: Vagy bármit.
3: Persze, gyártanak sok mindent. A mezőgépiparjuk...
4: Krófkát, ez egy tejkaramellát.
2: Nem? Ja.
3: Legalábbis a magyar viszonyhoz képest. Mondjuk 80 év után most a Zetor gyár is kivonul Csehországból, és valami távol-keleti cég átveszi a...
4: Ó, de kár.
3: Úgy hallottam, úgy olvastam.
4: Hát mindegy, ők tudják. Főnökük itt fotózgat a Hungaroringen, persze széthordják az országot. Hogy? Micsoda?
3: Lehet kérni?
4: Mit?
2: Hát miután leraktad.
3: Hát csak egy pakolják itt.
4: Pakolják ki!
3: Nagyon jó, köszönöm.
4: Áldoséget. De nagyon sokat támogat minket, hogy simán kérhet ilyet.
2: Ja, ja,
4: persze, tudom. Küld mindig minden dolgot, legutóbb traktoros matricát.
2: Traktort is. Küldött legutoljára.
4: Kis traktor.
2: Kis Zetor.
4: De jó lenne.
2: Gyerek Zetor.
4: De jó lenne egy ilyen kis traktor. A izének is van.
1: Hát a kis traktor az a rotokapa, igazából.
4: Nem,
1: a
4: kis dutra, hát, ilyen az... izéknek van. Itt a nálunk van az a magyaródi sportpálya, és akkor az már akkora, hogy ott már szükséges, hogy legyen
2: ez
4: ilyen...
2: Ez a fűnyíró traktor?
4: Nem, hanem ez a mindenre jó traktor, tudod, hogy rá tudsz akasztani minden szart a végére. Mm. És akkor ahhoz már, hogy a nagyobb területe. Mondjuk nekünk nagyon picik a kert, mint egy szoba, tehát mondjuk, hogy előre-hátra lehetne menni.
2: Igen, fű sincs.
4: De hát nem sok testvérem.
2: Szerintem nektek, én egyszer láttam egy olyan melót, hogy ilyen sportpálya vonalfestő, és ugye én Magyarországon ezt csak úgy láttam, hogy ilyen emberek így tolnak maguk előtt egy ilyen, nem tudom mit, egy ilyen
4: vas töltsér.
2: Egy ilyen vas. Na, és akkor ugyanez csak így kiparkol a kocsitból egy ilyen, hát most miért mondjam ezt, egy ilyen irányíthatós autó, és azon van a festék, és te hogy állsz, és egy ilyen iPad segítségével irányítod, hogy hol fesse a vonalakat.
4: Az igen, igen. Hát igen, mert egyébként a, most, hogy így, hogy föl van festve a vonal, így már azért az egész gyorsan az AI segítségével lehet. Hát nálunk a Zenit Korzón egy ilyen kis tisztító robot van, amelyik úgy néz ki, mint a általában ezek a garázs tisztítók, amik mögé tudod beállsz, és így tolod. Tehát egy ilyen nincs annyira robot alakja, de mivel van a tetején olyan, mint a Tesláknak az önvezetőnek ilyen kis forgógenyó, meg így két oldalt is vannak ilyen kis kék fények, aha, és akkor így megy egész nap, és akkor tisztítja. Úgyhogy amikor jött, na mondom, kis robot, megálltam előtte. Dobbantottam a lábammal, mondom, szevasz! Hát mondom, szevasz! Megállt, gondolkodott, azt, mint
2: kikerült.
4: Azt visszafordult, mint a ízébe, amikor a csubakkal ráüvölt a... És akkor megfordult, de olyan is volt, hogy láttam, hogy hol tisztít, úgyhogy arra mentem kocsival.
2: De most így direkt összekoszoltam?
1: Miért nem mentél rá?
4: Nem, hanem megnéztem, hogy mennyire okos.
2: És?
4: Nagyon. És akkor amire mentem, beparkoltam, máshol folytatta. Már le van neki járva,
2: gondolom. Nem volt dolgot amúgy? Felmerül a kérdés.
4: Nem, abban még egy kis mikrofon. Hallod, a multipláddal mennyi el onnan, mert átmegyek rajta, te ropi.
2: Központ, hogy nézik, ez a multiplás mit csinál? Napok óta követi a robotot.
4: De olyan is volt, hogy pont bent ültem a kocsiba, és akkor hagytam, hogy mellém jöjjön. Mert annyira már nem okos, hogy tudja, hogy ül valaki a kocsiba. Tehát azt már nem tudja, csak a mozgó autókat. És akkor nagyon közelről tudtam megszemlélni.
1: Remélem, éjszakára ott maradtál.
4: Mint egy ilyen természetfilmben. Nem tetszettek, ahogy a hosszanti nyílás található, aminek segítségével érzékeli a piacú hazatérő kapaszköcsököket. Szóval nálunk is vannak ilyen, nálunk is vannak robotok már Magyarországon, lehet látni, hogy robottechnika, na de ezek a vonalhúzogatós cuccok, ezek már egyszerűek, mert látja a vonal, igen, és akkor ezek a robotporszívók is.
2: Meg nagyon sok robotfűnyírót látni már mindenfele. Az nagyon
4: járnak körbe, azt az összes port felszippantják.
1: Vannak így
4: már. Vannak így is.
2: Robotok.
4: Kis after robot. Megy körbe, azt amit lát felszippant. Na, és akkor Csoki, akkor mondja csak az orát még.
1: Ne, hát én...
4: Nellivel játszottál?
1: Nem, egyedül. És de Nelli játszott előttem. És mi én voltam már lent kedden, igen,
4: ő meg... Lámpát átakorok mindenki, minden.
1: Kedden lementünk sátrakat, vagy tábort építeni, és akkor szombaton mentünk le dél, vagy igen, 10-11 körül. Úgyhogy igazából én még, hát még nem, ugye megnyitott már egy nappal most előbb, 25 volt,
4: ugye?
0: Megnyitó.
1: Hát
0: a Fejér megyei rendőrség
1: az holnap van. Holnap van. Vagy ma van, ma este van a megnyitó hétfőn, de a kapunyitás az pénteken lett volna, szokott lenni délben, de most valamiért kinyitották egy nappal előbb, mert azt mondták, hogy a tömegre van, vagy hogy ne legyen aha. Ilyen.
0: Ne tudjon föl.
1: Igen, mert volt néhány évvel ezelőtt, vagy tavaly, amikor olyan hosszú kocsisor volt, hogy ilyen órákat kellett várni, nem tudom, hogy igazából nem volt bejelentve meg semmi, úgyhogy nem tudom, mi volt az tényleges oka, úgyhogy én még szombaton voltam 5-től 7-ig, és utána, tehát még, én még nem láttam, hogy olyan nagyon nagy tömeg van, de hát ez folyamatosan jöttek, úgyhogy és én még ugye akkor még csak a Pompuj volt nyitva, meg a Dóm, de én nem nagyon, vagy ilyen nagyon gyors zene volt, úgyhogy igazából a táborban voltunk, úgyhogy semmi ilyen érdekes.
0: Fakundó már lent van?
1: Én úgy hát tudom, hogy majnalban megy.
0: Azért, ja.
1: És igen, de én nem találkoztam vele.
0: Úgy, mikor mész vissza?
1: Hát nem tudom, visszamegyek el.
0: Ja.
1: Hát ha visszamegyek, akkor hétvégére, mert ja, dolgozni kéne azért. Ja. Úgyhogy nem tudom.
0: Lett már több meló, mint előtte?
1: Van folyamatosan, úgyhogy, de most nem, de igen. Úgyhogy, meg még azért fog visszamenni talán, vagy hogyha nem lesz a csajomnak fuvarja visszafelé, nagyon sok cucca van, mert ő workshopozi.
0: Ja, ja.
1: Úgyhogy ellemegyek érte.
0: Szuper! Na,
1: most amúgy azért lesznek, most ugye megint két évente van boom, és akkor most pont nincsen, és akkor ilyenkor mindig többen vannak.
0: Világ részéről.
1: Igen.
0: Úgyhogy. Na, most van 8 óra 5 perc, akkor hál' legyen a jó Istennek, hármasban fogjuk majd folytatni. Egy egész óránk van még a Tilos Rádióban, a 7-7 című műsort hallgatjátok. Csokival, dr. Bézi MG-vel, melyikkel ébredjetek?

0: Halló, halló, halló. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort egészen 9 óráig, Csoki Csibérszel, Dr. BZMG-vel. Na.
1: Na, nekem van egy téma, amit szeretnénk megkérdezni tőletek, mert ti ketten sokkal jobban értetek hozzá, mint én, szóval...
0: Drog?
1: De nem. Nagyon korán van ehhez. Szóval az egyik rokonommal egy hosszadalmas beszélgetésben bonyolultam egy pár hete, fiatal rokonomról van szó, aki azt állította, lehet, hogy most hallgatja is a műsort, hogy egy autót házilag meg lehet úgy építeni, most az egyszerűség kedvéért maradjunk ennyiben, hogy meg lehet úgy építeni, hogy ez forgalomba helyezhető legyen, és ez sokkal olcsóbban és jobban meg tud csinálni, mint a gyári autó.
0: Nulláról?
1: Én azt állítottam, igen, nulláról. Én azt állítottam, hogy ez nem igaz.
0: Hát, hogyha van egy mérnök, aki aláírja a dolgokat, egy
2: nem úgy van, hanem... De én... Mi az, hogy, tehát, hogy egy ilyen kittet veszel?
1: Nem, nulla, tehát mindent te csinálsz.
2: Tehát, mint hogyha az én biciklimet ugye összevesztem.
1: Igen, alkat, és én mondtam, hogy szerintem ez egy teljes baromság.
2: Nem, mert annyi, hogy megépíted, és utána el kell vinned forgalomba helyet, és hogyha ott átmegy, akkor igenis...
1: De hogy érted, szóval, hogy a letfaltól elkezdve, amit...
0: Tehát még egyszer, de miért bármibe beleszaladunk, ha nem írja alá egy mérnök.
2: De azt utána, azt utána kell aláírni.
0: El kell készíteni a terveket.
2: Én szerintem ez egy, nem egy ház.
0: Hát én annak ide, amikor a tetőt akartuk levágni az asztaváról, és kabriót csinálni belőle, mert csak ez az átalakítás...
2: Igen, de nem kell előre, hanem szóval annyi, hogy megcsinálod, és igen, utólag igen. Az forgalomba helyezésnél, az ellenőr. Ott mindenen átmennek akkor tételesen. Igen. Igen. Aha. De szerintem nem kell előre.
0: Hát jó, de szerintem akkor érdemes. Az... Én úgy csinálnám, hogy akkor...
2: Jó, de akkor az ilyen nyerővel megkérdezed, hogy hogy kell csinálni egy autót, és gondolom az ő
1: elírja. Szóval egy három emeletes buszt így megépítesz.
2: Biztos, hogy sok idő, tehát az... Hát hogyha a nulláról csinálsz.
0: Figyelj, bringát építeni sokkal drágább, mint hogyha megveszed egybe.
2: Igen. Én is persze, azt gondoltam, hogy persze, nem, de igen.
0: Persze, sokkal, igen. Sokkal százszor igen. Drágább.
2: Tényleg.
1: Ez viszont meglepő. Én azt hittem, hogy sokkal olcsóbb.
0: Nem. Hát nem tudsz olyan beszállítókat.
1: Ja, persze. Nem tudod úgy lenyomni az állat.
0: Én most széttapostam a Velgo pedálomat, amit nem gondoltam volna egyébként, de szépen lassan végül a taposó része az, annyit mentem vele, hogy akkor kibújt. És akkor oké, bementem a boltba, akkor szeretnék akkor valami hasonló kategóriát, be-30-asztak, és mondtam, hogy biztos, hogy nem, mondtam, hogy én 6000 forintra gondoltam.
1: 30 akkor amennyit, tegye le!
0: Amennyit igen, ez volt,
2: gondoltam. Miért van, hogy 6000-ére egy ilyen
0: menjek a Decathlonba, és ott vannak ilyen műanyag,
1: tudsz? Rájárják ilyen
2: fűszpontból.
0: De vagy ezek ipari csapágyak, meg élethossz, meg ízé, és akkor fölmentem a...
2: Élethossz, ez is élethossz volt, nem amit értem.
0: Hát igen, az ipari csapágyas egyébként az viszonylag az is sokáig bírja. És akkor fölmentem a Vintidre, és végül Brassóból szállítással együtt 3 gondjért már úton van.
1: Tényleg?
0: Persze, hát annyi, hogy használt, meg minden, de egyébként amúgy...
1: Az viszont meg nagyon túl olcsó, nem?
0: Hát használtam, tudod sokkal többé eladni, de mert bringás csávó, meg is ez a pedál, ez ilyen magnéziumbetétes, tehát viszonylag jó bírja.
1: Nem tudom, mit jelent.
0: És akkor így, de minden esetben, hogyha egy darabokba akarsz összerakni egy biciklit, fú, csiliárdokba kerül, szerintem ilyen 3-szor annyiba kell. Hát
2: én az enyémet saját magam csináltam, de én nagy kerbe vettem mindent, és így is drágább volt.
0: Halló?
1: Az kemény.
3: Ahó, sziasztok, Gergő vagyok. Yeah. Azt hittem, hogy az lesz a történet vége, hogy aztán inkább egybe vettél egy biccót, mert hogy az olcsóbb volt, mint a pedált külön megvenni.
0: Nem, de mennyire durva a 30 rony, de tényleg annyiba kerülnek egyébként. Nem, annyi hát, az ára.
3: A Velgo az nem hangzik olyan nagyon extrának már, mint amit korábban hajtottál, hogy én csak gondolnám, hogy mindegy, szóval remélem, hogy jó pedált vettél.
0: Egy Velgót.
2: Egy életfogytig.
0: Igen. Nem, de egyszer nem akartam, mert nagyon rosszat nem akartam venni, vagy olyat, ami meg nagyon drágát se, és akkor, hogyha lett volna valamilyen 7-9 környékén, akkor oké, de vagy az volt, hogy voltak ezek a műanyag pedálok, amiket nem akartam, mert tényleg sokat járok vele, vagy voltak, tudva, amikre így láttad, hogy mondtam, hogy engem ne idegesítsen 30.000 fontos pedálokkal.
3: Ja, eszembe jutott. Szóval, hogy az ipari csapágy, azt így nem tudom, azt így bringások szokták használni, de hogy az ilyen nem olyan jó megnevezés szerintem, hogy ilyen tanács lenni ebbe. Az általában méhornyú golyós csapágy, csak hogy így minden ilyen bringás ilyen alkatrészre, ami bármint ilyen csapágyra ezt szokták mondani, ami egyébként máshol is megvásárolható, tehát nem speciális. De bocs, hogy ebbe így...
0: Nem, de hogy is, hát az tök jó, hogy elmondod, hogy mi van ezekkel a csapágyakkal. Én azt értem egyébként, hogy ment tönkre az enyém, de azt gondoltam volna, hogy, tehát, hogy azért ez...
3: Hát, én, mert... a pedálnál nem mindig a legkönnyebb szétszedni, de érdemes azt is karban tartani. Tehát megzsírozni, meg ilyenek.
0: Hát az nem volt.
3: Illetve vannak még ilyen másik ilyen alkatrész, amit nem szoktak karban tartani, az ilyen olcsó, ilyen belépő szintű rugós teleszkópok. Tehát, hogy ott is így azt így tisztítani, meg néha bezsírozni, de hogy kell hozzá ilyen speciális szerszám, ilyen baromi hosszú imbuszkulcs, hogy így szét tudja szedni, és akkor nem tudom, egy 10-15 év alatt, hogyha az nem csinálnak semmit, akkor az én végebbi ilyen trekkingbiztomon is az volt, hogy kikopott, és akkor így kotyogott a becsúszó benne, és azért nagyon bosszantó volt, hogy én sem tudtam más csinálni, csak kicseréltem, de hát most már...
1: 15 év alatt azért az talán oké, nem?
3: Hát figyelj, tehát hogy olyan dolog amúgy, amit lehetne, nem tudom, 100 évig is üzemeltetni, csak így nem tudom, mondjuk 5 évente egy ilyen karbantartást érdemes lenne megcsinálni rajta, de hogy nem foglalkoznak ezzel az emberek, meg a kerékpárboltban se nagyon, mert, vagy a szervizben se, mert hogy nem gazdaságos annyira, szóval, hogy a sok pepecs, és hogy nem...
0: Hát nekem ez a pedál, ez 13 éves volt, most kiszámoltam.
3: Aha.
0: És télen-nyáron gondozás nélkül. Akkor egész jó bírtam.
3: Hát remélem, hogy annyit akkor kiszolgál a következő is.
0: Így van. Remélem én is. Brassóba ki tudja kitaposta szét.
3: Viszont az jó forrás, meg a kék-fehér sportáruház is egyébként így alkatrészek, nekem az a tapasztalatom.
0: Igen, igen. Na.
3: Köszönöm szépen.
2: Jaj, de most látom, hogy
0: nem... Kérdő egyébként a bringa bodorítót viszi.
2: Gondolom, hogy bringa bodorítót. Nem vergó, hanem velgó. Jó, én félreértettem. Jó.
0: Én nem ismertem előtte, csak amikor ezt vettem, akkor azt mondták erre a boltba, és akkor így éppen ilyen nagyba voltam, hogy ez jó minőségű, meg fehéret akartam mindenképpen. Most már ez nem érdekelt.
2: Azon most a 3000 azt gondolom. Megfehérítettem.
1: Lefújom neked 3000-ért.
0: De meg tetszett maga ez a dolog, hogy mégis tudod, valaki Romániában ezt taposta Brassóban. Hát
2: és miért adja el valaki, ha ez ilyen nagyon hosszú élettartalma van?
0: Millió bringás tudsz volt, ezzel foglalkozik szerintem ilyen izéket. De vettem, például Lengyelországból vettem egy Dexavert a...
2: Kontrollerre.
0: Igen, a Flex 6-osra. És ugye ez boltban ezek ilyen...
2: 20-30.
0: Hát, igen, és akkor ez 8-i adta, nem 12, de 8-at benyolcasztam, mert láttam, hogy már fönn van neki hónapok óta.
1: Benyolcasztam.
2: Miközben
1: és mit
2: takarítottak nézted?
1: Lengyelül.
0: Nem, hát most mit ízérted? Árulja 6 hónap, és senkit nem érdekli, ketten szívecskézték. Írtam, hogy ez 8-as, egyben visszaírta, hogy oké, okay. És akkor be volt írva, hogy 1100 a házhozszállítás, mondom, ez így.
1: Lengyelországban 1000 forint.
0: De igen, de azt és akkor írt utána.
2: Végül úgy, hogy törött volt.
0: Nem, utána írt Binyek, hogy a
1: Binyek.
0: Hogy elzavarták itt a DH-t, hogy ez be se fél a izébe.
2: És akkor,
0: be se fél.
2: Igen, az...
0: És akkor kiszámolta, hogy akkor végül 10 rongya a házhozszállítás, és úgy voltam vele, de hát még mindig az izében
2: plusz 10?
0: Igen. Összesen 18-ban volt.
2: Az a reakcióza szokott
0: igen,
2: lenni.
0: Igen,
1: akkor
0: igen.
1: Már egy újonnan egy 20-as.
2: Reggel egy 20-as oda a pelkét.
0: Nem, és akkor már...
1: És kapta egy használtat az új helyet.
0: És akkor már úgy voltam vele, hogy amúgy...
2: Akkor adjál még valamit.
0: Is megvenném, és akkor legyen már legalább egy ilyen spirituális kötődés, hogy akkor egyik DJ a másik tőle, valami tudod. És akkor végül így...
1: Most kiderült, hogy egy lengyel mulatos DJ-től vásároltad meg.
2: Nem jó az
0: ebből
2: a végén, nem
0: az fölküldjed, és akkor Csori ráadásul írta, hogy már a harmadik plázából küldték őt el, hogy nincsen, ez nem az a DH-ról föl lehet adni nevét.
1: Szegény. Egy napja elment az a baromsággal.
0: Kifizetett, de nem jött. Elküldte, megjött, Banyek. Szuper, tényleg meg is írt a kartmentes, minden szuper, de csak utána nem már nem írt semmi szépet. Én visszaírtam, hogy nagyon köszönöm meg minden, de már úgy volt, hogy
1: rohagytam.
0: Adtam volna el inkább itt 5000-hoz nem kell vele egész nap mennem. Na mindegy.
2: Szóval szerintem a nulláról építeni egy kocsit csak az éri meg, aki ért hozzá. Hát most azt így összetem.
0: Munkaórát beleteszed, akkor már
1: az nem tudom elképzelni, hogy ez megérje. Igen.
0: Meg bingyi lesz. Tehát, hogy bármely...
1: Tehát, ezt nem tud megcsinálni, úgyhogy ez
0: mondjuk,
1: jó legyen.
0: Tegyük fel mondjuk, hogy villanyautóról van szó, mert egyik tehát a belső égésűt nem építesz föl. Tehát egyébként
2: miért?
0: Egy belső égésű dízel, te otthon alkatrészekből? Hát azért az összekem
2: magad. Hát aki ért hozzá, azt mondom, hogy aki ért hozzá, jó, nem az, aki nem ért hozzá.
0: Sok hírja, tehát hogy figyelj, egy
2: Ami veszel egy motor.
0: Hogy a kézgyűbb legyen kompresszív.
1: De innen indul, hogy veszel egy motor. De,
0: de nem, miről beszéltek? Azért bonyolult.
2: Mi egy autószerelő nem tudnám megcsinálni. Hát erről beszélek, hogy aki ért hozzá.
0: Kétségkívül ebben meg tudná, de az, amilyen most ma egy belső égésű autó a maga vezérlésével.
2: De hát lehet kapni motort, ami minden kábelezéssel, minden együtt van, csak berakod, és akkor úgymond összekötöd. És...
0: Én raktam már be, ez a csak berakod, ezért ez úgy laikusnak, ez nem a csak a berakod.
1: Jó. Én mi példaként ebben a beszélgetésben egy legújabb típusú Opel Astrát vettünk. Én azt állítottam, hogy biztos vagyok benne, hogy a 18 éves haverod ezt az Opel Astrát nem tudja megépíteni.
0: Biztos,
1: ugyanilyen.
0: Persze, hogy nem.
1: Igen.
2: Én is azt mondom, hogy nem.
0: Hát ez a jobb oldali ajtaját.
2: Meg rengeteg
0: ajtaját nem tudná összeépíteni.
1: Hát na, nekem is ez volt az érzésem, igen. Pont most vezettem egy ilyet, azért mondom.
0: Hello?
3: Sziasztok, Péter, autószerelésre szeretnék hozzátani. Ismerek egy srácot, aki replika autót rak össze kézzel, alkatrészből, tehát tényleg így a csavar, meg minden. Erre vannak ilyen websájtok, ahol meg lehet vásárolni.
2: Igen,
3: ez a diájáért építs fel a saját autódat. Ugye ott rengeteg customizáció van, de azért azt tudni kell, hogy egy motor, amit mondasz, Soki, hogy az úgy minden kábel olyan nincs. Tehát, hogy a maga a motor, az oké, de a csatlakozások azok mindig egyediek, ezt mindig ki kell alakítani az adott többi vezérlésre, amit azzal akarsz vezérel, vagy azt vezérel. Tehát ezek mindig egyediek, és ugye ezzel szív, tehát 15 éve, azt hiszem azóta ismerem a srácot, azóta építi az autót.
1: De ez egy autó?
3: Hozzá valami, egy autó, és ez még mindig nincs kész, tehát hogy ez még nem olyan, amivel ki tud menni. Szóval meg lehet csinálni, tehát ő laikus, ez a, tudod, aki önmagát képezte az interneten laikus, nem autószerelő, informatikus, ez a hobbija, és ezzel csinálgatja. És előbb-utóbb kész lesz, valószínűleg remélhetőleg még a nyugdíja előtt összerakja az autót, és akkor majd fog vele menni. De hogy meg lehet csinálni, szaktudás nélkül is, kurva lassú lesz. Egy motor több száz kiló nem tud beemelni, tehát ahhoz kell egy valami csörlős, láncos csörlős rendszer, hogy be tud emelni. Tehát
0: millió,
3: eleve már is
0: itt. Millió célszerszám kell.
1: Igen,
3: és ugye ezek elméletek, ugye gyártanak szerszámot, ez nem úgy működik, hogy először ő odaáll és akkor összeszereli, hanem először legyártja a szerszámot, amivel fogja majd szerelni az autót. Mert hogy ezeket így nem kapod, mert a Mazda vagy a Kia nem fogja odaadni neked a kulcsot, amit ő felfedezett és kialakított direkt azért, hogy oda vint majd szervizbe az autódat. Tehát ugye ennek van egy ilyen kötődése is. Úgyhogy az alapvetően trükkös, meg lehet csinálni, nem kell hozzá ezért rakétamérnöknek lenni, csak kurva sok idő, meg rengeteg energia, és biztos, hogy nem lesz olyan jó, és nem lesz olyan tartós és időtálló, mint a gépi összeszerelés.
0: Hát én három motornak a teljes szét és összeszerelésénél voltam jelen aktív, az egy Dacia motornál, egy Nissan Bluebird dieselnél, és egy Zastavánál, és fatalom, aki tényleg ért hozzá, és azt gondolom ebből a szempontból brilliáns elme, és hát azért, és hogy ez egy működőt szétszedni, újrahüvelyezni, dugót, berakni, mindent, hogy azért ezzel el lehet majolni.
1: Hát, nem látom, hogy ez egy fenntartó.
0: És ebből építeni egy újat, úgyhogy van egy ilyen rajzod, és akkor oké, akkor ide, akkor itt a motorba, ide az olajgombát betekerem, jó, akkor értés ráadásul egy tiszta új Astrát, amelynek a vezér, mondom, a jobb oldali ajtót a szétkapod, már nem biztos, hogy össze tudod rakni még egyszer az életben.
3: Én automotívban dolgozom, tehát ilyen mezőgazdasági gépeket gyártó cégnél, látom pontosan, hogy ez hogy épül fel, és mi traktorokat gyártunk, és egy traktor alapvetésben 4-5 ezer alkatrészből áll össze, ami különálló egyedi cikkszámmal rendelkező alkatrész, de ezek majdnem mindegyike fémlapokból készül, ez a sheet metalokat veszik, és vágják össze, és hegesztik, hajlítják, és abból lesz az alváz, arra épül az összes többi. Ez olyan végtelen, iszonyatos, brutális munka, hogy el nem tudom mondani. Tehát az, ahogy mi legyártunk egy traktort 2 nap alatt, az olyan szervezettség kell hozzá, olyan gyártechnika és olyan tudás, ami egyszerűen egy sima embernek a fejében biztosan nincsen benne, mert minden egyes fát is.
1: Meg nem is lehet. Igen, igen. És hány ember dolgozik még egy traktoron?
3: Hát Tehát ez úgy néz ki, körülbelül 250 állomás van a gyártósoron, és ezeken 3-4 ember dolgozik felváltva, ilyen félig robotikus sorok ezek, hogy vannak olyan állomások, ahol emberek dolgoznak, de például a motor beemelését, meg a motor behelyezését azok csak robotok tudják megtenni, ugyanígy a festőüzemben robotok dolgoznak, és akkor azok a többi elem, ahol ilyen kulcsal, ilyen ezek a nyomaték kulcsokkal húzzák meg a csavarokat, meg ilyesmi, azokat emberek csinálják, mert ugye ott ellenőrzés is van. Aha. Tehát, hogy mindig vissza kell ellenőrizni. Nagyjából egy olyan 1000-1500 ember dolgozik egy műszakban, és két műszakban dolgoznak. Ugye hát van a megkülönálló részek vannak, tehát egy gyártás több elemből áll össze, kabin, de a váltó, a motor és az alváz, azok külön sorokon készülnek, és ezek érnek össze egy soron, ahol összeépítik őket. Aha. De roppant izgalmasan jól néz ki, de elképesztően bonyolult. Azt gondolom, hogy meg lehet csinálni, lásd példa 15 éve rakó autó, összerakó autó, meg lehet, de ez szerintem nem, ez inkább hobbi, mint gazdasági előny. Hallgatom a műsor tovább, szép napot,
1: sziasztok!
0: Hát azt képzeld el, hogy most megnéztem, hogy pontos legyek, a Xiaomi gyártósor a teljes kapacitáson körülbelül 76 másodpercenként készít el egy Xiaomi SU7-et, ez nagyjából 40 autó óránként. Tehát ez a gyártósor.
1: 40 autó óránként?
0: Igen.
2: Egyszer mondtam, hogy egy teljes automatikus.
0: Igen, és hogy itt egyébként ezt a gyártósort úgy is el tudjuk képzelni, hogy Kínában biztos vagyok benne, hogy a hadsereg számára is gyártanak ezt-azt.
1: Igen.
0: Nagyobb tempóval.
1: 40 harckocsi, bocsánat, nem
0: igen,
1: tudom,
0: tehát hogy gondolod el, hogyha egy hadi állapot állna be Kínában, akkor úgy mi az a gyártói kapacitás, amivel a halálosztó gépeket tudja kifelé fosni magából. Na, szóval így építeni autót, ilyen Mad Max-es villanyautót, szerintem azt a legegyszerűbb.
1: Aha.
0: Tehát, hogyha van valamilyen alváz, ugye itt a nagy para az, hogy elcsavarodik, tehát hogyha tudod, hogy csinálsz egy autót, csak úgy, hogy amúgy, ahogyan eddig lerajzoltad, és akkor kiteszek a négy szélére, azért hamar összehajtja magát, hogyha megnyomod a gázt. Halló?
4: Sziasztok, Gergő vagyok. Az automatizálás kapcsán, illetve hogy milyen gyorsan készül Kínába egy autó, Kína gyártja mostanában a legtöbb ilyen humanoid robotot is, mármint az úgy humanoid, hogy tehát hogy emberszerű. És az lesz az érdekes kérdés, hogyha tehát, hogy ez így ezek a robotok így elkezdenek így emberek helyett dolgozni, most is csinálnak ilyeneket, de hogy például, hogyha Kínában tehát, hogy ott nagyon sok ember él, és hát ott nem egy ilyen jóléti társadalmat akarnak kialakítani, vagy hát, hogy azban, hogy mindenki dolgozik, szerintem ott nem várható el azt, hogy lesz alapjövedelem, hogyha mit fognak csinálni az emberek. És hát, hogy ez ott lesz
1: hamarabb
4: talán kérdés, de hamarosan majd erre felé is jönnek ezek a dolgok.
1: Pont most láttam valami ilyen érdekes videót, hogy már volt valami gyár, ahol nem is kellett világítás benne,
4: mert hát,
1: nincs
4: sok, mert
1: nem dolgozik, nincs ember, aki van benne.
0: Hát ebben a Xiaomi gyárban is, én úgy emlékszem, hogy talán 100 alatt van a dolgozók száma. Tehát, hogy ez, hát eleve a kínai autógyártás olyan szintű halálos veszély a nyugat-európai és az amerikaira, hogy az ilyen épészel felfoghatatlan, mert hogy akkora állami támogatást öntenek bele, ami teljesen betorzítja
2: hát mivel a piacot. Állami cég minden, hát vagy a tulajdonos az állami.
0: Igen, és úgy, hogy közben ezek az új hibrid dízel autók, ezek 1,5-2 liter fogyasztanak.
4: És hogy
0: Pistix egyszer elmagyarázta, hogy amiatt, hogy a dízelnél az van, hogy nagyon komoly kompressziónak kell lenni ahhoz, hogy mikor összesűríti a levegőt, akkor belefecskendezi a gázolajat, és ugye ehhez nagyon erős kompressziónak kell lenni ahhoz, hogy a levegő fölforrósodjon. És ezt úgy tudták eddig megoldani, hogy nagyon erősek a szerepeket lenyomó rugók. Viszont ez nagyon csökkentette a hatékonyságát, a hatásfokát a motornak, mert hogy az erős rugó lenyomása tök sok erőt elvisz. Úgyhogy fogták, és könnyű rugókat tettek bele, amiket könnyű lenyomni, és számítógéppel annyira pontosan ki tudták számítani és vezérelni, hogy nagyon pici rugóerő is elegendő ahhoz, hogy a szerep működjön, ezáltal egy nagyon komoly hatékonyság jött létre, erre rákapcsoltak egy hibrid rásegítést, és mindjárt 1,5-2 pityós gázolajfogyasztásra. És úgy, hogy ezt a kínai belső piacon, ezt 1,2-1,3 környékén tudják adni. Ami oké, hogy még mindig be kell hozni, meg vámok vannak, meg minden, de de azért erre az árra azért tudsz még pakolni vámot is, meg tudsz pakolni szállítás, meg a szijjártó fizetését, meg még egy halom mindent rá tudsz rakni, de hogy ezekkel, hogy és akkor az európai autóipar közben itt vergődik, a Volkswagen az kb. Így bezárás előtti állapotban van, mert hogy egyszerűen nem tudod felvenni vele a versenyt. Nagyon érdekes változásokhoz fog vezetni, úgyhogy és így közben ráadásul választ kéne adni rá, de hát egy teljesen egy idióta Donald Trump nevű férfi próbálja különböző vámokkal pusztulásba taszítani az Egyesült Államoknak gazdaságát.
2: Viszont nekem hívott a közös képviselő, hogy el kell mennem, mert beázik az alattam lévő, és nem tudom, hogy honnan. Ne. És csak, ja. Mert már volt ilyen amúgy, de akkor a felső, akkor én is beáztam.
0: De neked van mosógépedbe kapcsolva?
2: Nincsen. Hát most nincsen.
1: Nem.
2: De azért szokott lenni a tönkre megy a radiátor. Valahogy is akkor az egész víz. Na mindegy, el kell mennem.
0: Mennyi? Visszatelefonálsz, hát, mi történt?
1: Good luck.
2: Viszont.
0: Nálunk tűz esett, nálad de, víz, de neked itt a vége, itt a pokol.
2: Majd mondd már be.
1: Jó.
0: Halló?
5: Megszólítatásom jogállapítása.
0: Pistikszem, jól mondtam el?
5: Nagyjából igen, itt arról van, hogy nyilván ki van optimalizálva a motornak a fordulata, a nyomatéka, mindene, és ezáltal gyakorlatilag egyébként egy bármilyen motorból, de ugye ez dízeleknél valóban az van, hogy ott jobban lehet optimalizálni, de benzines motoroknál is, hogy van az az ideális működési jellege a motornak, ahol a fogyasztást teljesen lehetne optimalizálni. Tehát ugye azért is fogyasztanak kevesebbet úgymond a hibrid autók, mert abban a motornak a fordulatát nem maga az ember a pedállal vezérli, hanem ugye automatikusan csinálja egy bonyolult elektronika.
0: Jó, teljesen ott átveszi az irányítást, tehát ugye a gázpedál adásában.
5: Hát ott nincs lehajtás, ott ugye a motornak az a funkciója, a belső égésű motornak, hogy áramot termeljen, és ott optimálisan csinálja. Tehát, hogy ez pont azon a fordulaton működ. Tehát az egy rendszerként összehangolták, hogy maga a generátor, ami az áramot termeli, meg a motor, a lehető legkisebb fogyasztással, a legmagasabb hatások mentén működjön. Na de ami miatt egyébként most így telefonáltam itt az autóépítéssel kapcsolatban, azért vannak olyanok, akik ezt így jól tudják. Most nyilván nem mennék el így ezekre a bulvárműsoros csipúz és egyéb autóépítős cégek irányába, de speciál Argentinában van egy cég, aki Bugattikat épít, az 1930-as évek vége, 40-es évek elejének az ilyen luxi Bugattiait. Nyilván nem Bugattiként árulják, gyakorlatilag egy budapesti bérház árába kerül kb. És kettőt tudnak csinálni egy évvel, ilyen tizenpár fő a cég, és gyakorlatilag Olaszországból hordják a régi Fiatokat, tehát az ilyen 50-es, 60-as évek Fiatjait, mert annak a fémalkat részeinek az újra öntésével, tehát az alumíniumot olvasszák be, azokat a vaslemezeket dolgozzák újra, stb. Mert hogy az a pontos vegyi összetétel, amivel az eredeti autó is készült. Ez valami olyan gyár volt kint Argentinában, ami egyébként valóban régen Bugattikat gyártott, egy ilyen kisebb üzem, vagy rakott össze, illetve gyártott, az ugye úgy gondolom dél-amerikai célra, vagy az ottani vevők részére, hogy ne kelljen a tengeren átszállítani, vagy azt javították, vagy nem tudom, és azt így megörökölt ott valaki.
1: Ez nagyon kemény.
5: De már Bugattiként nem csinálhatja, és annyira jól sikerült darabokat csinálnak, hogy igazából szakértők nem nagyon tudják eldönteni, ezért ennek a, hogy eredeti el vagy sem, ezért ezeknek az autótípusoknak így az ára nagyon magas, de a velük való kereskedelem viszont viszonylag alacsony pont emiatt, hogy egyszerűen nem lehet megállapítani, hogy az 1935-ben készült eredeti Bugatti, vagy ők csinálták be, vagy.
1: Megállapítani.
5: És ilyen, és hogyha most rendelnél egy ilyen autót, akkor ilyen 10 évre vállalnak már szállítást, tehát annyi megrendelésük van. És nem tudnak többet csinálni, nyilván nem tudnak gépesíteni. Tehát az van, hogy azzal a technológiával építik, mint amivel 1938-ban készült egy ilyen autó.
0: De ez milyen jó munkahely?
5: Küllőspelni, stb. Kézi kisköszörűk, stb. Tehát itt nincs nagy CNC-zés, meg tudom én.
1: És azt mondod, hogy
5: 30 autót is csinálni, de ők nem.
1: És azt mondod, hogy egy budapesti bérház ára egy autó, az nagyjából mit jelent?
5: Hát gyakorlatilag, amit ott nézegettek, az ilyen 35-40 millió dollár volt egy kocsi.
0: Aha. Hát ezt már csak a lézer tudná megvenni.
5: És ez körülbelül az egyharmada, egynegyede egyébként a frankó árának, tehát ez egy rendes Bugatti lenne.
1: Aha.
5: És ugye általában úgy szokták ugye ezeket az autókat hamisítani, hogy szereznek Bugatti alkatrészt, eredeti, mondjuk lámpát, ülés, üléshúzat, kormány, bármi ilyesmi, és ugye tulajdonosként eldöntettek, hogy a szakértő művel vehet mintát.
1: Aha. És akkor abból vethetik a mintát.
5: Ellenőrzik egy autónak az eredetiségét, és hogyha nem tud döntésre jutni a szakértők, akkor hogy mondjuk ilyen színizoszóp vizsgálat, elektromikroszkópos, stb. Mindenféle, hogy az tényleg eredeti volt. De akkor, mint tulajdonos, hát nyilván azt mondod, hogy fél tárhol kipúrhatod a kocsit,
0: De mások is hamisítanak sportautót, meg luxusautót.
5: Itt az volt ezzel a sztori, tehát az tehát hogy mondjam, szinte nem is tud, tehát hogy mondjam, ez nem egy közismert gyár egyébként, hanem erről eleve a világ kb. Úgy szerzett tudomást, hogy valaki árult egy autót a gyárverésen, gyakorlatilag amiről nem tudták eldönteni, hogy ez most frankó vagy nem frankó, és valahogy visszakezdték bontani a szálakat, hogy onnan is került elő ez a kocsi, már azért ebből annyira sok nem volt. És akkor előkerült ugye ez a cég, ahol ezt így csinálgatták, és ők jelezték, persze, rendelt egy ilyen autót, kifizett az árát, 10 év múlva megkapott, és nincs rajta természetesen gyári embléma, ilyen mindenféle videó, gyakorlatilag azt utána te, hogy mit csinálsz, hogy fölrakod rá, vagy ezt úgy használod. Nyilván, aki szeretne egy ilyen autót, az magát ezt az egész stílust.
1: Persze, ez már tök mindegy, hogy rajta van, vagy nem, gondolom, vagy...
5: Így van, főleg úgy, hogy ezek tényleg ott vannak ilyen fiatal srácok kb., tehát ilyen 20-30-as, sokkal legtöbb ilyen munkavállaló, akit már ennél szépen dolgozik, kis reszelővel, meg izével, ott tényleg a szívük lehetünk beleadva, építik ezeket a kocsikat, és mondom, kettőt egy évben, szóval ez nem ilyen gyerek termelés.
0: Aha. Tehát ha valakinek van fél árra pénz, akkor mit fél éreskedik, az miért nem megy be inkább a Bugatti?
1: Nem tudod megvenni, ezt már 40 is...
5: Most gondold el egyébként, tehát
0: jó, ez egy csak
5: két autót megépítesz, érted, most számolt ki, hogy ez mondjuk azért csak leforintosítanád, hogy ez mennyi pénz. És a benne lévő anyag, hát most gondoljuk végig, vas, meg alumínium, meg bőr.
1: Ja. Hát, ja, de akkor ezek, igen, tehát a 40-es, 50-es években.
5: Egy 3 tonnás autó, vagy 4 tonnás volt egy ilyen nagy régi szarnisben, mert mondjuk forintosítva 1 millióért fém.
1: Ja.
5: Hát, érted? Tehát az összes többi hozzáadott
0: érték. Igen, mert ugye itt igazából nem volt még elektronika, meg semmi ilyesmi érdemben. Lámpához.
5: Viszonylag egyszerű, igen, mindent
0: semmi meg lehet. Hát,
5: annyira nem egyszerű egyébként, de olyan szerszámgépekkel, ami már abban a korban volt megfelelő marókeszergák, nem tudom, mindenféle plések, stb. Azzal gyakorlatilag ugyanaz a minőség, amit mondjuk tudtak csinálni 1940-ben, azt most is meg lehet csinálni minden további nélkül, ugyanazt a technológiát előásod, és akkor megcsinálod belőle. És nem is akarják jobbra építeni, hát nyilván.
1: Nagyon kemény.
0: Akkor a válasz a kérdésedre, BZMG, Bugatit lehet építeni,
1: 30-40 millió
0: dollárért.
5: De én azt gondolom, hogy bármit is. Én ugye elég sokat ügyköltem életemben, mindenféle járművek. Tehát látom a buktatóját, hogy mi az, ami miatt mit nem, és mit igen. Most nyilván ez a Bugatti építős cég, vagy ez a replika építős cég, ez ezen túlmutat, mert ők azt is meg tudják csinálni, amit más nem. Tehát ugye nem állt neki, nem tudom, motorblokkot, meg Bugattyúkat dönteni, meg ilyesmi. De nekik rá erre megvan a technológia, az alapanyagot ugye mondom, ilyen régi
1: fiatokból
5: szerzik, mert ugye az valamikor közös beszerzési forrásból származott az alumínium, stb. Tehát, hogy, hogy ugyanazt az anyagminőséget csak úgy tudja hozni, hogyha felhasználja ezeket a régi autórancsoknak a...
1: Ez nagyon kemény sztori.
5: Az anyagait.
0: Köszönjük, Pistixen!
1: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük,
1: ciao!
0: Na, megtudtunk mindent akkor ezzel kapcsolatban. 8 óra 38 perc van, egy kis flash-et nyomunk, és akkor utána jövünk vissza Dr. BZMG-vel egészen 9 óráig a Hit Trittő című műsort hallgatjátok, ébredjetek! Yeah, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Jó. Hétterítő, Tilos Rádió, Dr. BZMG, melyik csoki hazament, mert eláztatta, vagy ő, vagy a fölötte lévő, az alatta lévőt. Reméljük, hogy nem lesz semmi, biztosító mindent fizet. Na, csoki, hogyha hallgatod, telefonálj már vissza, hogy mi történt.
1: Igen.
0: Na és akkor azt mondják meg, hogy, mert azért ez tök jó, egy kicsit arról beszélni, hogy hogyan éled most meg itt a rendszerváltást, hogy így milyen érzések vannak benned, örülsz-e, várod-e, hogy börtönbe menjenek a köcsögök?
1: Hát, na figyelj, hát ez egy ilyen sokrétű dolog, szóval egyrészt teljesen rácsúsztam a közéleti tartalmakra, tehát ez, de szerintem ezen vagyok egyedül.
0: Miket olvasol?
1: Mindent. Nézem a parlamenti közvetítést.
0: Az a legjobb.
1: Nagyon kemény.
0: Nyáron forgatás a fideszesekben.
1: Én azok közé tartozom, akinek ez nagyon tetszik, de hát én szeretem az ilyen trash dolgokat is, szóval nagyon megy a műsor. Alapvetően nagyon bizakodó vagyok, de azért mellette, hogy mondjam, nem szabad elfelejteni, hogy hol vagyunk, és hogy csodákat nem várok, hogy őszinte legyek.
0: Nem? Nem.
1: És érted, mit jelent a csoda? Gazdasági csodát semmiképpen nem várok, szerintem ez egy lassú építkezés, ha ez sikeres lesz, az 5 év múlva látszik, hogy sikeres volt. Az, hogy börtönbe menjenek a régi nagy emberek, hát figyelj, én szerintem akkor boldog leszek, a kettőt sikerül esíteni.
0: Hát a kettőt, akkor a többit is.
1: Hát, nem tudom. Én nehezen tudom elképzelni, hogy itt mindenki bűn, hogy
0: valaki... Dulszabolcs Ruf Bálint interjút meghallgattad?
1: Az múlt héten, ezt még nem.
0: Érdemes, mert az pont ez bontogatja, hogy mit várhatunk, hogyan lehetséges, milyennek a metódusa, miért fontos felállni a vagyonvisszaszerzési és védelmi hatóságnak, hogyan fogja átvilágítani a minisztériumot, és az átvilágítás követően hogyan adja át. És hogyha minden a terv szerint halad, akkor mire az ügyeket átadja a hatóság, addigra már a legfőbb ügyészségnél megindultak azok a folyamatok,
1: hát amelyek
0: megindult, hiszen nem mondotta. Halló?
2: Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Tudjátok, hogy én elektromos kerékpárokat az a hobbim, hogy hát nem azt mondom, hogy felújítok, de tulajdonképpen megpróbálom őket megmenteni az enyészettől.
0: Ó, azt nem tudtam.
2: És hát most már elég sok van, és akkor szombatonként azokkal, amikkel van, azokkal elmegyünk biciklizni.
0: Nagy hatalom vagy akkor te, Máltán, ezek
2: nagyobb
0: szerint?
2: Nagyobb társasággal. Most 17-en voltunk tegnap előtt.
0: 17 biciklid van?
2: Nem, van, aki a sajátjával jön.
0: Mennyi biciklid van, ha haragudjam?
1: 15.
2: Hát nem mondhatom el ezt élőben, mert kisemberné megről.
0: Vérem! Én ezt teljesen megértem.
1: Ez nagyon
0: szép. Teljesen megértem.
1: Ez nagyon szép.
2: Most ebben a szakban 12 van és egy kargó.
0: Gratulálok, ez nagyon szép, gratulálok. Ügyes vagy nagyon.
2: Ennek a nagy része agymotoros, többek között azért, mert ugye azok voltak azok, amik most már kezdőek tönkre menni.
1: Nekem van egy agymotoros, ami éppen kezd tönkre menni egyébként.
2: Na, és azt mondom neked, hogy 80% van a vezérlője purcan ki.
1: Aha.
2: Majdnem mindig a vezérlője purcan ki. Vagy a képernyője, de az a vezérlő része. És amiért telefonálok, az, hogy amikor már vezérlőt kell cserélni, már kezdek nyűgös lenni, mert soha nem stimmel egyik kábel se, egyik csatlakozó se.
1: Aha.
2: Nem. Tehát nincs olyan, hogy ami ezen egy hárompólusos mama, az a másik oldalon egy hárompólusos papa, pont ugyanúgy vannak a pólusok. Tehát mindig valamit cserélni kell, le kell vágni, újraforrasztani, ráadásul ugye be kell férjen az előző helyére, a méretét is változtatják, és ugye a képernyőt veszik, együtt veszed a vezérlővel, mert igaz ugyanúgy UART szabvány mindegyik, de mégse szabványos. Tehát valamilyen nem stimmelnek össze. És ez egy csopfat elektromos bicikli, általában ezek ugye és ez legalább azt mondom neked, hogy ez standardizálva van legalább az, hogy a motorral tud, ugye a buta motorral tud kommunikálni.
1: Uh-huh.
2: Tehát nekem volt olyan Holland bringám, Batavus, ami addig élt, amíg az akkumulátorra élt, mert az akkumulátor együttműködött csak a vezérlő, a vezérlő be volt építve a motorba belül. És akkor találtam az YouTube-on egy lengyel fickót, aki lengyelül elmagyarázta, hogy hogyan tudott kioperálni a motorból a vezérlőt, és átalakítani buta motorrá, amit aztán egy külső vezérlővel meg tudsz hajtani. Na most a akkor képzeld, hogy ez egy darab bicikli, amivel ennyi. És hol nagy, ahol egy-két hónapig el vagyok egy ilyennel, tudod?
0: Ez de ez az figyelj, ez fantasztikus hobbi.
1: Én amit kihallok, akkor ebből a beszélgetésből az, hogy ne kezdjem el megjavítani a éppen elvonó.
0: Ha van időd.
1: Ha van idő, érzéke ne, nincs hozzá.
2: Egyébként, ha van egy kis érzéked, akkor meg tudod csinálni, nagyon szívesen segítek is benne. Tehát nekem például az elektromos, nekem egy elektromos ilyen motorom is, egy kis robogóm is, és azt én például, amikor szétment, akkor úgy szereltem meg, hogy egy magyar fickó táv segített benne először az első alkalommal, hogy mit, hogy ahova. Meg lehet, de marhára kell vigyázni, ugye, mert ha valamit rosszul kötsz el, akkor elfüstöl benne mondjuk a vezérlője, vagy ami az a vezérlő, azt hagyjál, de hogyha a BMS elfüstöl az akkumulátorba, akkor...
0: De figyelj, mert akkor te teljesen autodidakta módon kitanultad ezt a mesterséget.
2: Hát igen, tulajdonképpen igen.
0: Gratulálok, ez nagyon szép dolog. Hát ez óriási.
2: Az akkumulátor az egyetlen, amihez én nem nyúlok, mert ahhoz térszerszámok kellenének, és az nagyon nagyot tud durrani, tudod, a litium-ion akkumulátor cellák, hogyha elkezdenek égni, akkor azt el nem oltod. Van itt egy barátom, az gyártja nekem, egyébként magyar akkumulátor cellákból, de ez most lényegtelen. Na, csak annyit mondanék még, hogy fölmerült, hogy Polgár Judit ügye legyen a köztársaság.
0: De jó lett volna, de jó lett volna.
2: Hát Polgár Judit elfogadott 5 millió forintot a Városliget ingatlanfejlesztő ZRT-től egy sakkösvény létesítése miatt, úgyhogy én csak így, lehet, hogy ez egy apró stikli, de én valahogy örülök, hogy
0: én ezt el tudtam volna nézni.
2: Hát, tudom, beletérni, hogy kis ország vagyunk, de
0: azért lett volna nagyon jó,
1: mert legyen ez a legnagyobb hibája, vagy nem tudom.
0: Olyan sok harcon van túl, ahol férfiakkal szemben hely kellett állni egy maszkulin világban, hogy olyan jó jött volna ez a tudás, meg ez a tartás. Hát mindegy, elment ez a sztori, jó lett volna.
2: Azért lett volna alkalmasan, mert Csinye nem vállalta.
0: Kis Ignáci is jó lenne, most úgy neve forog.
1: Most már szerintem ne találgassunk meg.
0: Persze.
2: Na, minden... Csak ezt szerettem volna még elmondani, hogy annyira kicsi ez az ország, hogy nincs olyan, aki ne lett volna benne azokban a körökben, szerintem valamiben.
0: Én nem voltam benne. Képi
2: Dávidot is tudnám említeni. Ugye, aki annak idején Magyar Péter nagy hangon mondta, hogy nem lesz semmiféle funkciója, hiszen államtitkár volt a Fidesz alatt. Hát, mégiscsak
0: az, lett. Az mégis, az milyen jó helyre került.
2: Igen. Ez majd kiderül.
0: Szerintem a Lázárhoz képest nagyon nagyot léptünk előre.
2: Ja, hát igen, ugye ismered a régi viccet, amikor beviszi a gestapó a vejszet, és kérdezik, hogy ismeri a Kon? Nem. És a Grünt, akkor már inkább a Kon. Valahogy így vagyok ezzel én is.
0: Hát nem ismertem.
2: A Lázárhoz képest a Vitézi az oké, de akkor már inkább a Vitézi, ugye. Na, ennyit

0: dolog. Ezek a keretre, ez maga itt a keretrendszer, ez egy átlátható, transzparens és jogszerű keretrendszer. Termeljetek, szerintem nagyon-nagyon igen, komolyan tudunk igen menni előre.
1: Igen, én nekem, na most visszatérve az eredeti kérdésedhez, én nekem talán a legszimpatikusabb dolog is, aminek nagyon-nagyon örülök így az első körben, az, hogy a szimbólumok kezdenek visszakerülni. És így, hogy azt az irányt látom, hogy van egy ilyen közös cél, úgymond, vagy nem tudom, egy ilyen közös dolog, amiben együtt így részt tudunk venni, most még ha nem is értünk egyet, de hogy azt érzem, hogy el tudunk menni egy foci meccsre együtt, el tudunk menni egy, nem tudom, március 15-i ünnepségre együtt, és ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, és amit én látok külföldön bármilyen utam során, ez abszolút megvan. És ez egyfajta nemzeti minimum szerintem.
0: És milyen és gyorsan
1: nem sajátíthatott ki. Igen, és szerintem kulcsfontosságú volt, igen, hogy ezt vissza is vették.
0: Igen, és hogy ráadásul igen visszavettük, tehát nem visszakaptuk, igen, hanem mi magunk szereztük. Igen. Szerintem is ez egy nagyon érdekes élmény, hogy mi magyarok most egymást találtunk, és eltekintve igen egy ilyen nagyon szélsőséges kisebbségtől, akik mindig lesznek, meg hogy lehet is egyébként kiabálni, mert ez is benne van, de hogy alapvetően lemostuk a gyalázatot.
1: Igen.
0: És ez nagyon jó, ez egy nagyon jó tapasztalás.
1: Igen, én nagyon-nagyon üdvözlöm a limitet, a különböző a képviselők.
0: Persze, sokkal hamarabb kellett
1: igen
0: volna.
1: Tehát szerintem ez abszolút fontos, és azért ez, hogy mondjam, én azt láttam, hogy ez a hatalom önmagában, az új miniszterelnök saját hatalmával szemben is egy fontos lépés volt azért ott.
0: Nagyon jól igen teszi, mert van igen kb. 2-3 év, mire elönti az agyát az embernek a hatalom, tehát egyszerűen azért azt látnunk kell, hogy mi emberek nem vagyunk képesek megbirkózni a hatalommal, ezért próbáljuk polarizálni, differenciálni, minél jobban szétosztani. Ez a felhatalmazás, amit megkaptak, megszereztek, ez valóban történelmi, tehát valóban lehet rendszerváltozásként értelmezni, és valóban lehet Magyarországot egy nagyon komoly fejlődési pályára állítani. Ennek a nyomása, ennek a szorítása ugyanúgy elönti az embernek az persze agyát szépen lassan. Az, hogyha ezt gyorsan tudod körbebástyázni magad sajtóval, átlátható működéssel, szembenézéssel, akkor egyébként lehet, és egyelőre úgy tűnik, hogy ebben nincs hiba.
1: Figyelj, azt van önreflexió, van, tehát hogy történnek hibák, és kiállnak két nap után, igen, és azt mondják, hogy figyelj, elbasztok.
0: Igen, és ennek az ellenkezőjét igen lehet látni a bukott rezsimnél.
1: Abszolút. Tehát ez semmi, ez zéró belátás.
0: Tényleg. Abban a szempontból jó, hogyha valamivel igazán tudod magad mélyre ásni,
1: hát igen, az.
0: És ez kicsit üzenet amúgy mindannyiunknak, hogy figyeljünk arra, hogy attól, hogy egy-két idióta mellettünk van, attól nem biztos, hogy jó úton járunk.
1: Igen.
0: Mert tudod, az ember néha észreveheti azt, hogy kiállnak mellette, de meg kell nézni, hogy kik, és hogy amúgy a másik, és hogy amúgy a többiek mit mondanak.
1: Igen.
0: Mert mindig lesz egy-két bolond, aki támogat persze téged abban, amit azon az egotripen, amin vagy, és ilyenkor hajlamos vagy azokat észrevenni, és azt mondod, hogy akkor biztos jó még a dolog, pedig már régen teljesen vakon vagy, igen, csak egyszerűen nem húztad ki
1: hát
0: a fejed a tányérból.
1: De egyébként belegondolsz, mennyire kemény lehetett az, tehát micsoda tripletet onnan leesni, és most látni ezt, hogy így mennek el ezek így az emberek mellőle. Hát ez van most.
0: Hát az, hogy már utána
1: már nem tud, mivel fogni őket.
0: A székházban nincsen internet, és az utcáról igen csinálsz kiabálva sajtótájékoztatót, itt távolról sosem nézve azt jelenti, hogy amúgy
1: utasítgatni, hogy akkor legyen.
0: Persze, senkit már nincs itt a igen Fannika, aki jön, és akkor elég terült.
1: Hát ott, még szerintem éppen ott van.
0: De. Hát de már minek?
1: Hát igen.
0: Érted, már csak a varogatást cseréli. Hát itt már nem kell a holland lovas!
1: Landlovas, derék hallottam.
0: Hát most kezdtünk volna még csak belemelegedni a rádiózásba.
1: Milyen na volt, amikor még 3 órát lehetett?
0: Igen, az volt a jó. Az igen volt a jó 3 órában tolni. Mert addigra melegszik be az ember. Persze. De most fogom majd kapni úgyis a rajongói leveleket, hogy itthon volt Bézénk, mindig írnak utána, hogy aha miért nem hozzátok haza Svédországba, miért nem tudjuk
1: megvan
0: hazahozni.
1: Megvan az ára egyébként, de...
0: Megvan az ára, csak 3 olyan Bugatti, mint amit a Pistix mondott az őserdőből.
1: Ezt mennyire kemény sztodelek után fogok nézni?
0: Annak én olvastam erről, és hogy tényleg, ahogy a Pistix mondta, ez minden része igaz ennek a sztorinak. Én is leültem tőle.
1: Meg azt, hogy ilyen tehát, hogy így kevészik titokba csinálták először.
0: Igen, és akkor lenne kireszelgeték. De amúgy hasonló, csak kicsiben a havannai szivar, hogy ott egyébként nem tudsz venni csak kamut az utcán. Tehát nincs, te csak is a fix szivarboltokban van.

0: de én vettem, és azért vettem meg, mivel nem érdekel a szivar, és hogy csak menőzésnek vettem, és teljesen ugyanúgy néz ki, teljesen. Aha. Le van gyártva a matrica, ki van lopva minden a gyárból, és a szivar hamisítók, akik 30-as évek óta hamisítják kb., a kohiba úgy néz ki, a doboza mellé teszed, és nem gondolom, hogyha beleszívná, akkor más lenne. De hát mivel az egyik mondjuk 15 egység volt, a másik meg egy egység, hát egyértelmű volt, hát a doboz miatt szerettem volna az egészet, ezért egy egység, érted?
1: Na, szeretnék egy programajánlót mondani, hogy magatom a telefonomat. Csoki akarta elmondani, de el kellett mennie a közös képviselő hívása után. Szóval augusztus 17 és szeptember 1 között lesz egy kiállítás, aminek az a cím, hogy Hungarian Flames, és ez a Viadukt bár szervezésében és a Perfect Chaos Tattoo szervezésében lesz. Ha jól értem, 70 különböző tetoválónak grafikai munkái lesznek kiállítva. Úgyhogy szerintem ez egy elég izgi festészeti, szobrászati kiállítás.
0: Mindinek is lesz vajon?
1: Hát valószínűleg, hogyha onnan a forrás.
0: Onnan a forrás.
1: Igen, úgyhogy Viadukt bár augusztus 17 és szeptember 1 között.
0: Biztos ki lesz a Csokinak is valamelyik karja.
1: Biztos.
0: De durva.
1: Csak aztán adják vissza neki a végén.
0: Színgombot nem tudja nyomogatni egy kézzel. Igen. Na, és akkor aki Csokit akarja hallgatni, azt most nem tudok megmondani, hogy hol lesz, mert elment, pedig biztos lesz még a közülőben, mert valahol. Oké, nagyon szépen köszönjük. Van még 5 percünk.
1: Ja.
0: Hogyha van esetleg olyan, amit még szeretnél elmondani,
1: hát,
0: vagy így nagyon benned van, innen most mész vissza a Dunakanyarba?
1: Nem, most Budapesten dolgozom sajnos ezen a héten.
0: Sokat kell dolgoznod?
1: Most eléggé, igen.
0: Grafikai munkákat
1: csinálok? Grafikai munkákat csinálok egy cégnek, most nem akarok róla beszélni, hogy milyennek, teljesen lényegtelen.
0: Teljesen
1: lényegtelen. De sok amálom.
0: Az a jó. Hát az a jó.
1: Sajnos történt egy ilyen baleset, hogy felvettünk egy gyakornokot, aki nagyon-nagyon jónak tűnt. Az első 3 hónapban tényleg szárnyalt, mint egy madár, és akkor kapott egy ilyen pár hónapos szerződést, ami már pénzes volt, és így mintha mindent elfelejtett volna, amit megtanítottunk neki, és most ezt a...
0: És miért?
1: Tehát figyelj, nem tudom. Számomra is furcsa ez a dolog, de az elmúlt 2 hetem ez a szarlapátolással történik, amit az ő, hogy mondjam...
0: És akkor neki kéne
1: amit eddig tudtál, most már nem tudsz, és akkor most én csinálom meg duplán azt, amit kéne, című műsor zajlik egy ideje.
0: Lehet, hogy úgy volt vele, tudod, hogy most már bent vagyok, akkor dolgozzanak.
1: Valószínűleg igen, sajnos.
0: Jaj, de kár. Nem magyar véletlenül a gyakornok.
1: Nem, meglepő, váratlan fordulat, de...
0: Hát igen. De igen. Amúgy ez van, tehát, hogy egyszerűen a munkaerő piacon igazából nem szaktudás keresel, hanem mentalitást.
1: Igen.
0: Mert a szaktudást azt meg tudod neki adni, persze. De egyszerűen a mentalitás, hogyha nincsen bent az elköteleződés, meg hogyha meg akarod csinálni, akkor a legjobban megcsinálni, akkor az később már nem nagyon tudod belepakolni.
1: Hát nehéz ügy, igen. Nehéz ügy.
0: Na, most van 8:57, akkor időben fogjuk átadni. Időben fogok akkor átadni a külpolitikának. Dr. BZMG volt itt Svédországból.
1: Lehet 2 hét múlva is jövök, de ez még nem 100.
0: Nagyon jó lenne. És akkor a Cypress Hill-nek az új albumáról az egyik számmal búcsúzunk. Hallgassátok meg, érdemes. Érdemes meghallgatni, most jelent meg éppen a napokban. 1 hét múlva lesz újra a Tilos Rádióban. Hét című műsor. Szevasztok!

0: Sziasztok! Ez tehát a Politúr. Én Makro Póló vagyok. Remélem előbb-utóbb Nemes Gábor is csatlakozik hozzánk, de szerencsénkre itt ül velem szemben Németh András, a HVG Kelet-Európa szakértője, mondhatom így, és a hangpultnál pedig Ozi ül ezúttal. Elnézést kérünk, hogy a hírek ezúttal kimaradtak, némi csúszás esete forgott fenn, hogy szépen fogalmazzak. És hát ami a témákat illeti, bőviben vagyunk egy két heti műsor esetében. Itt van ez az ukrán forgószínpad, miniszterelnök, miniszterek jönnek, mennek, új vezérkari főnök, új főparancsnok. Hogy áll Zelenszkij, aki egyébként ma első külföldi vendégként Londonban, Andy Burnhamnél vendégeskedik, aztán az orosz olajgondok, az orosz front állása, és ami mindezzel összefügg, tehát nyilvánvaló, hogy rengeteg dolog merül föl, a másik nagy konfliktus, ma is folyó konfliktus, vagy éppen csendben folytatódó konfliktus az Irán körüli balhé körül, hiszen ott két heti bombázások után, vagy majdnem két heti bombázások után három napja viszonylagos csönd van, Trump leállította Irán bombázását, és idézőjelben cserébe Irán is megszüntette a támadásokat, a háttérben állítólag komoly tárgyalások folynak, de ez a konfliktus is kibővült, tehát már nem csak a hormuzi szorosra terjed ki, hanem a jemeni Irán támogatta Huszik révén a Vörös-tenger kapujára, a könnyek kapujára, a Bábel-Mandóbra is, ami erősen fékezi még azokat az olajszállítmányokat is, amelyek esetleg a hormuzi szoros megkerülésével. Szaúd-Arábia nyugati. Úgy hallom, hogy itt vagy, Gábor. Halló, halló. Én mintha hallottam volna valami hú-hú-hú-hút. Gábor, jelen vagy? Nem hallok semmit egyelőre. Hát most... A hú-hú-hú-hút, azt már hallottam, fél siker. Ja igen, vedd föl te is a fülest, hogy ha bejelentkezik, de minthogy az András itt van, és ha nincs jobb megoldás, és kizárjuk a hallgatókat nem csak a hírekből, hanem a betelefonálás lehetőségéből is, akkor kérlek, Gábor, hogy hívjál te az általad ismert telefonvonalon, hogy ne egyesével külön-külön kelljen kapcsolni benneteket, hanem tényleg zajoljék a vita. Na, kezdjük Ukrajnával, mert még visszatérhetünk akkor az amerikai-szaudi egyességre, a szaudi-jemeni vagy szaudi-húszi konfliktusra, és még van bőven témánk, hiszen Lengyelországban is pikánssá vált a helyzet azzal, hogy az ott korábban kormányzó, most ellenzékbe szorult Jog és Igazságos pártja, a PISZ meghasadt Törökországban, ahol választásra készülnek, ott az ellenzéket próbálja domestikálni Erdoğan elnök, és megosztotta, de egy erős ellenzéki párt alakult. Na, Ukrajna, mi ez a forgószínpad Kijevben? Németh Andrássy a szó.
1: Tulajdonképpen a régi és az új harca, és a régi még erős, az új pedig most erősödik, és egyre erősebbé válik. A fő feladat egyébként az, hogy valahogy olyan vágányra átterelni az ukrán hadsereget, amely ezt az ütőképes drónháborút és a többi modern hadászati eljárást tudja folytatni. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy
0: visszalőttek.
1: Pontosan.
0: Megint hallom a,
1: itt van velünk
2: Gábor, de... Itt van velünk Gábor, de valamiért ő nem hall minket. Azt nem tudom megmondani, hogy ő miért nem hall. Elméletileg kéne neki is. Ha más nem, akkor a rádióból.
0: Jó, hát ez az elmélet momentán.
1: Na, tehát ugye az egész úgy kezdődött, hogy Volodymyr Zelenszkij leváltott az ukrán kormány, Szvididenko kormányfőt, és nagy meglepetésre ment vele Mihajlo Fedorov védelmi miniszter is, aki
0: nagyon népszerű.
1: Nagyon népszerű, nagyon fiatal, nagyon radikális, és nagyon eredményes, tehát ő
0: áll... De ő nem katona, de a drónháború szellemi
1: atya. Ez az egyik fő probléma egyébként, hogy nem katona, mert ugye az eddig tulajdonképpen 100%-osan a hatalmat uraló, mármint a katonai vezetést irányító régi gárdának, ez már csak azért sem tetszett, hogy nem katonák, másodszorban azért sem, mert Fedorov elzárta ezeket a régi korrupt és becsontosodott csatornákat, és egyrészt új megrendelések, új cégekkel kezdett el dolgozni, másodszorban tényleg fejre fordította az addigi technológiát, taktikát. Egy nagyon komoly vita alakult ki Alekszandr Szirszkij vezérkari főnök, vagy főparancsnok, és...
0: Na jó, ő is szovjet képzettségű, és az oroszos iskolát képviselte, és ami sokkal pikánsabb volt nekem, lehet, hogy félreértelmeztem valamit, de hogy ő Oroszországban született, orosz származású, a szülei és a testvére mindmáig Oroszországban él, és így lett Ukrajnában főparancsnok.
1: Hát ide ilyen rengeteg van, tehát azért az ukrán és az orosz nép, amikor éppen nem
0: pontosabban
1: háborozik.
0: Pontosabban vezérkari főnök, ha jól tudom.
1: A Szirszkesz főparancsnok. Tehát az ukrán és az orosz nép tényleg írtozatos módon össze van keveredve, tehát a kedvenc példám, ha szabad így fogalmazni, hogy ki, amikor Harkivban voltam, amit az orosz légierő bombázott, és a harkiviak fölhívták a határ túloldalán élő, Oroszországban élő rokonaikat, akik viszont teljes mértékben már az orosz propagandát mondták magukénak, ugyanúgy ukránok, mint a harkiviak voltak, és azok mondták nekik, azt ti hülyék vagytok, hát titeket az ukrán hadsereglőt nem. Tehát az, hogy valaki hol született, az szinte mindegy. Tényleg a neveléstől függ az, hogy neki milyen a nemzetiségi hovatartozása, még a nyelvtől sem feltétlenül. Tehát nekem vannak olyan ukrán ismerőseim, akik vad ukránok, ha szabad így fogalmazni, viszont oroszul beszélnek, hogyha azt a nyelvet beszélhetik, amit akarnak, mert az az anyanyelvük. Hát visszatérve Szirszkijre és Fedorovra, közöttük nagyon komoly vita volt, és végül Zelenszkij maga is mondta, hogy választania kellett, és Szirszkijt választotta, Fedorovot leváltotta, csak azzal nem számolt, hogy hatalmas tüntetések lesznek.
0: Igen, mert annyira népszerű volt a leváltott védelmi miniszter, de végül mégiscsak a tüntetéseknek nyomot adva, vagy a demokrácia előtt meghajolva Szirszkijt is leváltotta, és az orosz invázió megkezdése óta, tehát 4,5 éve, holnap lesz 4,5 év, ha jól, ja nem, mindegy, 4,5 év után már a harmadik főparancsnoka van az ukrán hadseregnek.
1: Igen, és viszont az nagyon fontos, hogy ugye úgy tűnt, amikor leváltották Fedorovot és Szirszkij még ott volt a helyén, hogy a régi gárda győzött, viszont azzal, hogy Szirszkijt is leváltották, és helyette egy Mihajlo Drapáti nevezettű
0: fiatalembert
1: nevezte ki főparancsnoknak. Ez azt jelenti, hogy az új szárny győzött. Tehát Drapáti pontosan azt a fajta drónhadviselést, taktikákat, stratégiákat támogatja, mint Fedorov támogatta. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy némi kerülővel, de sikerül ezt a fajta reformot végrehajtani. Egyébként Drapátiról azt is lehet tudni, hogy nagyon keményen harcolt ő még a háború első, sőt még 2014-ben is, és Szirszkijről sem szabad elfeledkezni, tehát Szirszkijnek is múlhatatlan érdemei vannak, mert 2022-ben, amikor elkezdődött az általános orosz támadás, akkor ő volt az, aki Kijevet védte, majd 2022 őszén elindította ezt a máig a legsikeresebb ukrán ellentámadást Herszon és az észak-keleti Harkiv térségében, tehát Szirszkij is ért el nagyon komoly eredményeket. Csak az még egy régi fajta háború volt.
0: Igen, de azt is mondták, hogy ez a Fedorov, a most eltávolított miniszter, ez annyira népszerű volt, hogy muszáj lenne valamilyen komoly stallummal megbízni. Jó, a korábbi főparancsnokot Londonba küldték ki nagykövetnek, de időközben úgymond bejelentkezett elnöki riválisnak Zelenszkij mellé, ami nyilván irritálhatja az ukrán elnököt. De mi lesz ebből a Fedorovból? Már állítólag kapott ajánlatokat miniszterelnök helyettességért. Hát, ha Gábor, azt kapcsoljuk be. Halló, halló!
3: Halló, itt Nemes.
0: Szia, és hallasz bennünket?
3: Hallak.
0: Jaj, de jó, akkor be tudsz kapcsolódni, hogy élő vita legyen, és ne egyesével kelljen.
1: Csak még egy dolog, hogy ugye, mi azt látjuk, hogy mi hallunk téged, mármint a Google-n keresztül, csak te nem hallasz minket.
0: De hall, az ezek szerint.
1: Hát most nem,
3: igen,
1: de most
3: telefonon beszélek.
0: Ja, értem,
3: a
0: értem.
3: Google-n keresztül egyébként valahol nálatok van a hiba, mert itt a működik a mikrofonom, tehát amikor bekapcsolom, van egy ilyen teszt, akkor jön a mikrofon, vagy a hangszóró hang.
2: Igen, mi hallottunk is téged. Igen.
3: Nem, de a hangszórót is hallom, a sajátomat, csak titeket nem. Na mindegy, most már akkor telefonon fogjuk lebonyolítani.
0: Ez azt jelenti, hogy ez most már a mai műsorunk második bakija, mert hogy a hírek a csúszás miatt elmaradtak, így aztán, mint hogy Nemes Gábor telefonon van jelen a műsorban, és örülök neki, hogy így élő beszélgetés vagy vita alakulhat ki köztünk, de a hallgatókat kizárjuk ebből a lehetőségből, gyűjtsék a kérdéseiket, mert ígérem, hogy 2 hét múlva jók leszünk, úgyhogy mit akarsz hozzátenni, mit szeretnél hozzátenni mindahhoz, amit András eddig az ukrajnai belső konfliktusok és a személyi körhinta kapcsán elmondott?
3: Szívesen hozzátennék bármit, csak egy szót sem hallottam, tehát pillanatilag
0: értem.
3: Olyan tehát... vagyok, mint egy ma született gyermek.
1: Akkor befejezném, aztán utána várom a kiváló kommenteket a Madrid helyett barcelonai kollégától. Na tehát ugye tényleg valóban felajánlottak neki tanácsadói miniszterelnöki posztot, és azt mondta, hogy neki a miniszterelnöki poszt sem kell, mert akkor őt felfelé buktatnák. Ukrajnában három fontos tisztség van, az elnök, a vezérkari főnök és a védelmi miniszter. Tehát ő ragaszkodik ahhoz, hogy ebből valami legyen majd az övé. Én biztosak abban, hogy ő nem fog eltűnni, tehát Fedorovnak nagyon fényes jövőjével, már csak azért is, mert az ukrán forrásaim azt mondják, hogy őt már 2 éve építgetik, tehát ő Zelenszkij szövetségesének számít, tehát cáfolják ki ebben azokat, hogy azért váltotta volna le Zelenszkij, mert attól tartott, hogy Fedorov esetleg őt akarja majd kifúrni.
0: Akkor Gábornak segítségül kiveséztük a személyi változások elég széles körét Andrással, ami Kijevet illeti. Akkor térjünk át annyiba a másik oldalra, és Gábor, aki te is dolgoztál, meg tanultál az egykori Szovjetunióban. Nos, mit szólsz a oroszországi olajválsághoz, az olajgondokhoz, az ellási...
3: Oroszországban is dolgoztam.
0: Oroszországban is,
3: nem
0: igen.
3: Kellett. Igen. Még azért egy szót vissza, nem tudom hogyan, hogy erről ezt érintette András, de szerintem ez egy nagyon fontos szempont, hogy mi hatott és mi hat Zelenszkijre. Ugye megoszlanak a vélemények, hogy tulajdonképpen a külső nyomás volt-e az, ami őt legalábbis bizonyos pontokon visszahozásra késztette, és például leváltotta vele a Szirszkijt, a korábbi vezérkari főnököt, vagy pedig a belső tüntetések és a belső hát bizonytalanság. Én azt hiszem egyrészt, hogy mind a kettő. Másrészt én azt hiszem, hogy a fontosabb most bármilyen furcsa hosszú távon a belső hát nyomás, ami rá hat, és én azt hiszem, hogy gyakorlatilag annyiban kilátástalan helyzetbe került, hogy most már innentől kezdve nincsenek jó döntései. Tehát ha Fedorovot visszateszi hát az egy önmagának a pofonvágása, ha nem veszi vissza, az egy állandó
0: feszültségforrás. Igen.
3: Tehát én azt hiszem, hogy Zelenszkij egy nagyobb hibát követett el, mint mikor például Zaluzsnyit leváltotta, az volt a korábbi vezérkari főnök.
0: Akit Londonba küldött nagykövetnek.
3: Akit Londonba kiküldött, más hely is volt a helyzet, másképp alakultak a fronton is a dolgok, meg belső helyzet is más volt. Tehát én azt hiszem, hogy most ezzel egy olyan belpolitikai, hát ördögi körbe került, amivel nagyon nehezen fog tudni kitörni, és ez most már nem egyszerűen ilyen napi politikai kérdés, hogy majd megoldjuk valahogy, hanem ez már szerintem az ő egész politikai pályáját, és sajnos miután ugye egy háborúban álló országról van szó, Ukrajna sorsát is alapvetően befolyásolhatja. Nem tudom, hogy ezzel valami újat mondtam-e ahhoz képest, amit András...
1: Én pont nem értek egyet veled, Gábor. Tehát,
3: na, ragyogó.
1: Mert ugye egy évvel ezelőtt is visszakozott Zelenszkij, ugye, amikor aláírta ezt a valóban...
3: Igen, az más volt.
1: Szerintem az sokkal súlyosabb hiba volt, tehát azzal, hogy aláírta ezt a törvényt, ami ennek a két korrupcióellenes hivatalnak a mozgásterét gyakorlatilag nullára csökkentette, és 2 hét múlva visszakozott a tüntetések hatására, tehát annak sokkal komolyabb...
3: Igen, de ott megoldódott. Ezzel
1: itt is meg fog oldódni, Gábor. Tehát egyébként a Szirszkij meg a Fedorov is nem vezérkari főnök, hanem főparancsnok, de biztos vagyok abban, hogy Fedorov vissza fog jönni. Tehát
3: én most...
1: Nem tudom, hogy fog visszajönni, de komoly posztot fog kapni.
3: Jó, és
1: te Gábor, én is hagytalak végigbeszélni. Tehát, és a másik pedig az, hogy szerintem a lényeg az, hogy itt ennek az új vezérkari, illetve az új főparancsnoknak a kinevezésével az új szárny győzött, tehát a szirszkijék végül is vereséget szenvedtek, és szerintem ez a lényeg, tehát nem fognak visszatérni a harckocsikhoz, hanem folytatni fogják a drónháborút, ugyanazt a fajta politikát fogják folytatni, amit Fedorov vitt eddig, és mondom, én biztosak abban, hogy záros határidőn belül vissza fog kerülni a vezetésbe.
3: Szirszki, hát akinek nem tudom, hogy kerül vissza, azt hallottam most tőled még, hogy miniszterelnök nem akar lenni, ő csak védelmi miniszter akar lenni. Ha visszateszi védelmi miniszternek, az egy egészen más jellegű dolog, mint azok a hát, korrupcióellenes és egyéb dolgok, amelyek egyrészt nyilvánvalóak voltak, másrészt viszonylag rövid idő alatt megoldódtak. Ennek ugye az is a problémája itt, hogy itt több fázis, több felvonás van. Ott volt egy rossz döntés, visszavonta, kész. Itt volt egy rossz vagy valamilyen döntés, visszavonta, és nem kész, mert hiába vonta vissza, végig nem tud menni ezen az úton.
1: De nem vonta vissza, Gábor.
3: Egymást, ebben valószínűleg nem értünk egyet. Én szerintem Zelenszkij ezzel egy nagyon komoly lépést tett abban az irányba, hogy saját, hát, hogy mondjam, pozícióját megrengesse.
1: De éppen most oldja meg azt a szirszkij, tehát az új és a régi vitáját most oldotta meg, Gábor. Az öreg brigád eltűnt.
0: Szirszkij, akinek húsdaráló, a gúny neve bekerült a húsdarálóba.
3: Két tábornokot váltottak le, hát, több csak... tábornok. Azért mielőtt még itten kalaplenget fogadnánk mindent, amikor megtörtént Fedorov leváltása, az egyetlen Drapati, aki később ugye a hadsereg parancsnoka volt, aki tiltakozott ezzel ellen az összes, az egész a tábornoki karból. Senki más.
1: Hát mondjuk azért kevés tábornoki kar szokott nyilvánosan tiltakozni, tehát jó, azért ez egy parancsuralmi rendszer mindenütt.
3: Igen, mégiscsak azt mondom, hogy itt azért... Hát, és azért a Szirszkij az nem egy egyedülálló figura. Ő valamit képvisel, és azokat képviseli, akiknek a nagy része ott van a fronton, és a fronton harcol, és tartja ezt a frontot. A frontot azért nem csak a drónok tartják, hanem ott azért kell lenni embereknek is. Én azt hiszem, hogy egy ekkora háború alatt, egy ekkora belső válságot a katonai vezetésben kiváltani és végigvinni, és még mindig nem megoldott. Azt mondtad, hogy győztek. Lehet, de mondom, Fedorov, még mindig tüntetnek az emberek. Tehát politikailag még mindig nem megoldott. A háború alatt egy ekkora katonai válság, ez mindenképpen egy nagyon-nagyon rossz jel, és mindenképpen gyengíti a mindenkori hadsereget, akárki győz egyébként. Tehát... ugye sajnos ez a borzasztó a hadseregeknél, hogy ott nem mindig az a fontos, hogy igazad legyen, hanem az a fontos, hogy megmaradjon a harcképesség. És én úgy érzem, hogy ez itt most egy kicsit sérült, nem csak az ukrán társadalomra kell gondolni, hanem az ukrán katonákra, az ukrán tábornokokra, Szirszkijre, és aki például nem fog nyugdíjba vonulni és kertjeket ápolni, valamelyik fronton ott fog harcolni, nem vagy nem fog harcolni,
1: egyáltalán
3: nem tudom, mit fog
1: csinálni. 63 éves, nyugodtan nyugdíjba vonulhat, és egyébként azok között, a katonák között, akikről beszélünk a fronton, Fedorov sokkal népszerűbb volt, és azt is azért számításba kell venni, hogy pillanatilag az ukránok által okozott halálok és sérüléseknek a 75%-át már pont a drónok csinálják. Ott van ez a Brovdi Robert, aki...
3: De ez nem mond ellent,
1: tehát az új győzött, a védelmi miniszter, aki ez Akhmar egyébként szintén ez a vonal, a főparancsnok ez a vonal, ezek mind az új hadviselést képviselik, amelyvel az utóbbi fél évben Ukrajna eredményt ért el.
0: Pont. Na akkor most zenélünk egy kicsit. Mondját fejezd
3: be. Ez igaz, de ettől még a hadsereg nem szűnik meg, ettől még a hadsereg létezik, ettől még egy hadseregen belüli konfliktus, akárki győz, a vesztes, ha úgy tetszik, ott van a hadseregben. A hadsereget egy háború alatt nagyon nehéz megreformálni, nagyon nehéz egy háború alatt leváltani, kirakni embereket. Ne felejtsd el azért, most amikor Zaluzsny elment, akkor mindenki egy földrengésről beszélt.
1: És nem
3: most
1: lett.
3: Ennél egy sokkal nagyobb földrengés van.
1: De nem lett
3: nem
1: földrengés,
3: azért,
1: Gábor.
3: Mert kevésbé fontos volt az Zaluzsny, hanem azért, mert ez most valóban, ez most nem a politikai felső szintek. A Zaluzsnynak végül is azért kellett elmenni, mert Zelenszkivel volt a konfliktus, és pontosan Zelenszky valószínűleg fél tőle, hogy politikai konkurencia.
0: Riválisa lesz, igen.
3: Igen, de itt most én még mindig, tehát annyiban nem mondunk egymásnak ellen, hogy én sem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, hogy jó dolog, hogy ezek az emberek továbbra is lehetőséget kapnak. Egyébként én azt hiszem, hogy elsősorban nem is arról van szó, hogy vessék be ezeket a drónokat, meg konkrétan mi történjen a frontvonalba, mert ezt mégiscsak a katonák döntik el. A Fedorovnak az volt a nagy érdeme, hogy a forrásokat, az anyagi és a szervezeti forrásokat tudta egy jó irányba terelni. De ettől még, ami a fronton történik, az a fronton harcoló katonáknak az ügye, és ebben benne vannak régiek, újak, öregek, fiatalok és mindenki más, és még egyet, ha jól emlékszem, az volt lett volna a reformjának az egyik kulcseleme, amiről persze egyelőre most megint úgy tűnik, hogy nincs szó, hogy hatalmas, hát nem mondjuk ki, zsoldot fizet. Halló?
0: Itt vagyunk, figyelünk.
3: Tehát hatalmas zsoldot fizet a katonáknak, és ezzel próbálja enyhíteni a jelenlegi hát kényszerítő összefogdósásos rendszernek a nehézségeit. Most egyelőre nem látszik, hogy ez a hatalmas zsold megvan-e, és tovább megyek. Ha ezt a hatalmas zsoldot kifizetik az újaknak, akkor a régiek elkezdenek majd morogni.
1: De a régiek szóval is akkor azért megkapják, tehát ez azért úgy van ez a reform.
3: Nem, arról nincs szó. Arról van szó egyelőre, hogy az újak, és főleg azok kapják, akik a drónokat kezelik. Tehát itt olyan nincs, hogy minden, az, hogy az ukrán hadsereg, mind a nem tudom hány százezer tagja, 7000 dollárt kapjon, ez ki van zárva. Tehát nyilvánvaló csak azokról van szó, akik a fronton vannak. És akkor megszólal valaki a hátországban, vagy pláne megszólal valaki olyan, aki ugyanazt csinálja a hátországban, mint a fronton, mondjuk drónokkal foglalkozik. Tehát itt azért még rengeteg buktató van, ez egyáltalán nem lefutott játszma, és mondom, abban egyetértünk, hogy egy pozitív döntést hoztak azután, hogy egy nagyon nagy kalamajka történt, azután, hogy fölkavarták a hadsereget, hogy feszültséget teremtettek a hadseregen belül, hogy egy harcoló gárdában nehézségek vannak. Ez visszaüt, és hogy Zelenszkyre politikailag visszaüt, az majdnem biztos.
1: Tehát ez a feszültség eddig is volt, ez nem most keletkezett, ezt a feszültséget meg kellett oldani, és ez a háború elindult egy hagyományos háborúként, és átállt egy drónháborúvá, azért is kellett ezt a cserét végrehajtani. Ez a feszültség tényleg hónapok óta ott volt.
0: Na, minthogy Gábor később kapcsolódott bele, most akkor egy rövid zenét is elhagyunk, de akkor nézzük a feszültséget, hogy néz ki a mozgósítás az orosz oldalon, vagy mennyire befolyásolja Putyin lehetőségeit, hogy olajgondokkal kell szembenézni a világ egyik legnagyobb olajkitermelőjének és szállítójának. Hiszen ott is voltak olyan hírek, például az észak-koreai külügyminiszter moszkvai látogatása kapcsán, hogy újabb 30 ezer észak-koreai katona érkezhet orosz oldalra a folytatáshoz.
3: Jó, akkor először

0: Gábor, még mindig itt vagy. Az a javaslatom, hogy akkor térjünk át az orosz oldalra, meg nyilvánvalóan az újabb brüsszeli szankciós csomag követelményeire, lehetőségeire, de úgy próbáljatok tartalékoskodni az idővel, hogy még az Irán körüli konfliktusra minimum legyen időnk. Akkor Oroszország, olajfront, brüsszeli szankciók, Gábor.
1: Előtte még föltettél egy kérdést a mozgósításról is.
0: Igen, igen.
1: Arra hagy válaszoljak tényleg röviden. Tehát ez a mozgósítás, ez erre nagy szükség lenne katonai oldalról, politikailag pedig valószínűleg, ha nem is kivitelezhetetlen, de rettenetesen nagy veszélyekkel jár, és ezt Putyin egyelőre nem vállalja. Most azt mondják, hogy majd a Duma választások után, én abba se hiszek, és nem csak azért, mert hatalmas politikai feszültséget kelten az országon belül, mint az első is, hanem azért is, mert a mozgósítás az amúgy is hát hihetetlen munkaerőhiánnyal küzdő gazdaságot is tönkrevágná. És van még egy nagyon fontos szempont, valószínűleg a hadsereg ma már nem az dönti el a fronton, hogy hányan támadnak. Jelenleg, amit elérnek területi nyereségeket az oroszok, azt egy-két fős, de tényleg szó szerint két fős egységeket próbálnak valahogy becsempészni a amúgy teljesen rommá lőtt hadszintére. És szó sincs arról, hogy nagyobb egységeknek bármilyen esélye lenne. Most a héten megpróbálkoztak ezzel a Donyecki fronton, és egy vérfürdő lett belőle, pedig még néhány tankot is összevontak, ennek semmi értelme már. Tehát valószínűleg a mozgósított mondjuk 300 ezer ember se dönteni el a dolgokat, mert nem lehet ráengedni őket gőzhengerként a frontra, mert megsemmisítik őket. Ez a dolognak az egyik része. Most ami a másik kérdést
0: illetve. Várjál, hogyha már röviden összefoglaltad ezt a részt, akkor adjuk meg a lehetőséget az Andrisnak, hogy bármit hozzátegyen, cáfoljon, kérdezzen.
2: Nem, ez én is azt gondolom, hogy a Duma választásokig biztos, hogy nem lesz általános mozgósítás.
0: És mikor lesznek a Duma választások?
2: Szeptemberben lesznek, azt még el kell csalni, tehát mondjuk nem lesz nehéz, mert ugye valódi ellenzék nem indulhat, és a Gábornak abban igaza van, hogy a gazdaság sem viselne el egy ennél sokkal nagyobb mozgósítást, hát meg ugye ezeket az embereket ki kéne képezni, tehát minél több embert hív be az ember, annál lassabb a kiképzés, nem tudják, hogy mire kell kiképezni, tehát ezt a drónhadviselésre kéne őket kiképezni, amire szerintem az oroszoknak a fronton sincs elég emberük, tehát az, hogy megvan az embertömeg, az abszolút nem jelenteni azt, hogy ezzel áttörést érnek, és ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a Szovjetunió idején háború volt Afganisztánban, és az annak az elvesztése, az ottani sorozás jelentős rész hozzájárult a Szovjetunió széthullásához.
0: Na, olajozottan lépjünk tovább, Gábor.
1: Igen. Még egyetlen egy mondatot, egyetlen egy előnye, vagy egyetlen egy kísérő jelensége lehet, ami fontos ennek a mozgósításnak vagy nem mozgósításnak, az esetleges hadi állapot kihirdetése. Tehát eddig nincs háború, eddig csak rendkívüli katonai hadművelet van. Ha háborút, ha kihirdetik a hadi állapotot, annak számos politikai haszna van a Putyin szempontjából, akkor mindent megtehet.
2: Mert most akkor nem.
1: De igen, de most azért néha el kell játszani, hogy nálunk egy demokrácia van, és nincs is háború. Na most, ami az olajat illeti, itt tényleg az a helyzet, hogy az ukránok mindig azt mondták, hogy ezek csak tűszúrások lesznek. Aztán kiderült, hogy sok kis tűszúrásból nagyon komoly olaj, benzin és dízel hiány jön össze, és ez is egy érdekes dolog, az ukránok, én persze nem tudom, hogy mit fognak a jövőbe csinálni, de először lebombázták a 12 európai nagy, vagy nem is európai, a 12 legnagyobb orosz olajfinomítónak a kulcsfontosságú létesítményeit, azokat elkezdték az oroszok helyreállítani. Ez alatt az idő alatt az ukránok átálltak a Whiteberries, az az orosz Amazon raktárainak szétlövésére, ami valószínűleg nem katonai, hanem politikai szempontból fontos, mert ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az üzleti életnek jelentős részét megbénítja ezzel. És szerintem ezt addig csinálja, amíg helyre nem állítják a finomítókat, és akkor újra szétlövi őket. És az, hogy már néha Moszkvában is, nem, sőt, Moszkvában is van benzinhiány, és hogy a Krimen egyáltalán nincs benzin, hogy a Krimben most már villany sincs, komoly nagyvárosokban, hogy az orosz társadalom most először a 90-es évek óta szembesül áruhiánnyal bizonyos területeken, ez egy egészen döntő változás jelent. Szóval most már nem lehet azt fönntartani, hogy ami a putyini háborúnak a lényege volt, hogy mi ott valahol háborúzunk délen, megfizetjük a burjátokat, kalmüköket, Isten tudja kiket, akik úgyse számítanak, és azok ott elesnek, de ti, kedves oroszok, kedves moszkvaiak, pétervárjak, ti ezt nem is érzitek. Na most ennek vége, és ezen sajnos ebből nem azt következtetés vonta le Putyin, hogy akkor most ezt be kéne fejezni, hanem valamiért azt mondja, hogy hát akkor most még jobban oda kell csapni, most akkor szétlőjük például a ukrán kikötőket, meg az ukrán hajókat, ahogy egyébként...
0: Meg az energia átteret ott is viszonossággal.
1: Az nem új, az már...
2: Ez az Odessa elleni támadás, ez tényleg egy, tehát tulajdonképpen az elmúlt 4-5 napban egyetlen egy hajó nem tudott kihajózni, egy nem tudott visszamenni, és ugye hát ez a fő gabona exportáló kapuja Ukrajnának, hogy ezt nem tudják külföldre juttatni.
0: Meg az oroszoknak is egyébként, és ők mind a két ország nagyon nagy szerepet játszik a világ gabona
2: ellátásában. Hát de nem Odesszából viszik az oroszok.
0: Ja, az világos. Egyelőre bonyolult volna.
2: Még el kell hozzá foglalni, de ez egy tényleg, és ezt nem tudom, hogy az ukránok, tehát ez a mostani utóbbi pár hét azt mutatja, hogy ezekkel a drónokkal pillanatilag a légvédelem nem tud mit kezdeni, és ezek a drónok egyre szofisztikáltabbak lesznek, most már tényleg úgy meg tudják oldani, ugyanazt a célpontot 360 fokos körből tudják lőni, tehát a légvédelemnek nulla esélye van, mert nincsen körkörös légvédelem, csak ugye nálunk volt körkörös védelem, de az se volt, tehát ez mindenképpen ez egy komoly problémája lesz Ukrajnának, hogyha Odesszát nem tudják megvédeni, a kikötői létesítményeket.
0: Ehhez képest, hogyha Gábor említette már a Krímfél-szigetet, te pedig ezt a magyar származású Brody Robert nevű drón, atya úristent, ő nyilatkozott úgy, hogy szerint az oroszoknak a Krímfél-szigeten mehet el a háborúja. Gábor?
1: Annyiban a dolog igaz, hogy a Krimfélszigetet szigetté tenni, már úgy értem, hogy ellátási szempontból, ez egy megoldható feladat. Tehát ez drónokkal megoldható. Érdekes módon azt mondta, hogy a legnagyobb összekötetést, a Krimi hidat, amin egyébként pont üzemanyagot, meg hadianyagot nem mernek szállítani az oroszok, mert akkor abban a percben, ha ott éri a hídon egy támadás, egy ilyen szerelvényt, akkor a hídnak annyi. Ezt tudatosan hagyják nyitva, pont azért, hogy menjenek el azon az emberek.
0: Ez a Kercsi híd, ami Oroszország déli igen. részéről köti össze a Krímmel.
1: Ami Putyin büszkesége, a putyini politika hát szimbóluma, és azt mondják, hogy menjenek el az oroszok, sőt, hát ők úgy gondolják, hogy ne csak a turisták menjenek el, hanem mindazok, akik oda települtek oroszok, és legyen így legyen a Krím aztán megint ukrán, de tehát annyi igazság van benne, hogy a Krím elvesztése, és az elvesztés az nem okvetlenül jelenti azt, hogy ottan kitűzik az ukrán zászlót, hanem hogy Oroszország számára hozzáférhetetlen, vagy védhetetlen, vagy nem lehet ellátni, és ez már most, ez mai helyzet. Tehát már ma nem csak benzin nincs, mondom, hanem sok helyen villany sincs, ebből kifolyólag víz sincs, tehát olyan viszonyok uralkodnak nagyjából, mint Ukrajna leginkább érintett részein. És hogyha a Krimről ez a végeredmény, az valóban egy olyan politikai pofon Putyinnak, amiből aztán tényleg nehezen tud kimászni, mert mondhatja, hogy Mariupol a miénk. Tehát Mariupolnak az volt a lényege, hogy egy olyan szárazföldi hidat építünk ki, egy olyan területet, amelyen biztosan el tudjuk látni a Krimt. És ez ma nincs meg.
0: Akkor térjünk át az újabb brüsszeli szankciós körre, 21. ha jól emlékszem, hogy ez hogyan sújthat tovább arra a putyini gazdaságra, ami amúgy is úgy tűnik, hogy elég gyenge állapotban van. András?
2: Mondja, ennek elég limitált hatása lesz már csak azért is, mert ugye több ország, Lengyelország, Olaszország, Bulgária különböző feltételeket szabott ahhoz, hogy elfogadják ezeket az újabb szankciókat, és tehát én úgy gondolom, hogy itt ezek a például a tőke hal export és a lazac export korlátozása, ezek nem azok, amivel az orosz gazdaságot érde fogják kényszeríteni. Tehát szerintem most már a sokadik szankciós csomag elfogadása helyett inkább arra kéne figyelni, hogy a jelenlegi szankciókat valóban betartatni, tehát fellépni azok ellen, a volt szovjet köztársaságok ellen, amelyek tulajdonképpen közvetítőként részt vesznek ezeknek a szankció alatti termékeknek a ki- és behozatalába. Lásd, Grúziában állítólag több száz olyan cég keletkezett, alapítódott, amely ezzel foglalkozik, de ugyanez történik Üzbegisztánban is. Kínáról is tudjuk azt, hogy nagyon jelentős mértékben támogatja különböző kettős felhasználású termékekkel az orosz hadsereget. Tehát én azt hiszem, hogy inkább az lenne az út, hogy a jelenlegi szankciókat komolyabban kéne betartani, és hogyha mondjuk tényleg életbe lép ez az LNG tilalom 2027.
0: Cseppfolyósított földgáz.
2: Abszolút, akkor ez egy jelentős csapás lesz, és sokkal fontosabb, mint hogy Oroszország nem fog tudni tőke halat exportálni az európai országokba. Csak közben azt is látom, hogy valamilyen szinten fogy a lelkesedés az európai országokban az újabb szankciós csomagok irányába. Tehát ugye eddig láttuk azt, hogy az Orbán kormány volt a fő kerékkötő, most az Orbán kormány nagy bánatunkra már nincsen. Így azért kerül elő, hogy néhány országnak is vannak már problémái saját gazdasági érdekeből kifolyólag.
1: Azért valamit hagyd tegyek hozzá, az alapvetően igaz, amit mondtál, de azért ez az ársapka megoldás, tehát amit kimondtak ebbe a szankcióba, hogy nem igazítják hozzá többé a világpiaci árakhoz az ársapkát, tehát akármennyi lesz az olajár, megy föl le, marad a 63 dolláros ársapkat, tehát, és itt van a probléma, az átvevő országok, és akkor itt most nem oroszokról van szó, hanem Indiáról, Kínáról, Törökországról, hogyha többet fizetnek ezekért a hajókon odaszállított olajért, akkor ezek szankciók alá esnek. Ez egy nagyon komoly dolog. Nem tudom, hogy jobban kivitelezhet fel, mint az eddigi ársapka, de mindenképpen, ha ez megvalósul, ennek lenne jelentősége, nyilván nagyobb jelentősége, mint hogy beutazási tilalomat aláesnek az orosz katonák.
0: Akkor lépjünk tovább, ha már itt a LNG, a cseppfolyósított földgáz és olajellátásról beszéltünk, a másik háborús front szakaszra, jelenleg folyó háború, most nevezetesen az Irán körüli, vagy a közel- és közép-keleten zajló háborúkra. Hiszen itt most egy olyan vihar előtti vagy vihar utáni csend van átmenetileg Amerika és Irán között, mintha a háttérben komoly tárgyalások folytatódhatnának, de közben nem egyszerűen a hormúzi szoros lezárásról van szó, ami nagyon súlyosan megérintette a világolaj, LNG, műtrágya egyéb piacát, hanem egy új frontot nyitottak az Irán által támogatott jemeni húszi erők, amivel szembe kerültek Szaúd-Arábiával. Szaúd-Arábia most megpróbál tárgyalni az Egyesült Államokkal, hogy atomerőműveket hozhasson létre elvben polgári céllal, de nyilván Iránra kacsingatva, hogyha Irán fejleszt uránt és atomerőművet, vagy atomfegyvert tud előállítani, ők is megtehessék ezt. Egy nagyon bonyolult helyzet van azzal, hogy a könnyek kapuját, a Bábel-mandubot is elzárják, tehát nincs alternatívája, hogyha Szaúd-Arábia nyugati részéről próbálnának pont az érintett ázsiai országokba olajat, földgáz szállítani. András?
2: Én ugye mondtad, hogy vihar előtti, vagy vihar után, én arra gondolok, ez a viharok közötti csend, tehát abszolút nem látom úgy, hogy bármivel is közelebb kerülnének. Ugye arra emlékszünk, hogy pár héttel ezelőtt azért már aláírtak egy szándéknyilatkozatot a tulajdonképpen a válság örök rendezéséről.
0: Hát az komikus is volt.
2: Igen, de tehát ugye Trump, amikor csak emlékeztetnélek arra, hogy amikor ugye Ukrajnában már közel volt úgymond a vége, a háború vége is 95%-ban megállapodtak, aztán két hétig működött ez a 95%, majd mindenki elfelejtette. Tehát én arra gondolok, hogy Iránban is valami hasonló van, én nem látom ennek a konfliktusnak a végét, már csak azért sem, mert tényleg az amerikaiak nem nagyon tudnak már mit lebombázni. Nem véletlenül, hogy Trump most már a hidakkal fenyegetődzik, meg különböző más létesítményekkel, és ezt nem tudom, hol olvastam, hogy sokkal fontosabb ez a Hormuzi szoros Iránnak, mint nem tudom, 10-12 atomrakét, és ebben rengeteg igazság van, tehát közelednek a félidős választások, Amerikában már $4 fölött van a gallon átlagára, és ugye ezt az amerikák nem szokták szeretni. Tehát én nem abszolút, ahogy Ukrajna ügyében sem vagyok igazán derülátó, az iráni válságot se látom úgy, hogy pár hónapon belül ez megoldódna.
0: Na és Irán és Amerika között nem egyszerűen csak, nem tudom, először még csak a rezsimváltás illúziója, aztán az urándúsítás megakadályozása, vagy a dúsított urán elszállítása, hanem a rakéta fegyverkezés vagy fejlesztések megakadályozása, illetve az is, hogy például Libanonban, vagy az irániak által támogatott különböző, nevezzük terroristának, vagy támadó alakulatoknak a megfékezése. Ez a Hezbollah Libanonban, a Hamász Gázaövezetben, illetve a jemeni húszik.
2: Csak egy mondat, de ezek szinte már lekerülnek a napirendről, és hogy a Gábor fogja mondani, tulajdonképpen az a fő cél, hogy háború előtti állapot álljon vissza, tehát hogy hajózható legyen a Hormuzi szoros.
0: Gábor?
1: Igen, én azt hiszem, hogy itt a döntő adó, ugye eddig mindig arról beszéltünk, hogy a nagy adó a irányja a kezébe a Hezbollah, meg a Hamas. Na most ez fontos lehet Izrael egy ország számára. De a Vörös-tenger lezárása, amit a huszik meg tudnak tenni, ha akarnak, az egész világ számára fontos, és az egész világ számára katasztrofális, különösen akkor, amikor a Hormuzi szoros is le van zárva. És most már azért az amerikaiak is, ugye korábban úgy volt, hogy az amerikaiak azt mondták, hogy jó, hát végül is mi olajexportáló ország vagyunk, nekünk mindig le van egy elég olajunk, majd mi ebből jól kaszálunk, és majd az európaiak meg a kínaiak ezen majd buknak. Igen, de most már az amerikai olajtartalékok is kezdenek elfogyni, a stratégiai tartalékok.
0: Miközben a Hexet nevű védelmi miniszter éppen a héten jelentette be, hogy az iráni háborújuk az Egyesült Államoknak már eddig legalább $37.5 milliárd került, majd lazán a Trump kormányzat újabb kiegészítő költségvetést kért a hadügyek számára.
1: Igen, én szeretném a különbséget a valós számok és a 37 milliárd között mondjuk csak 1000-ben a zsebemben érezni.
0: Világos. Ezért mondtam soha, hogy akár az orosz-ukrán konfliktus kapcsán sem menjünk bele számháborúkba, hiszen ezek a becsült, vélt vagy odát kidobolt adatok, ezek soha nem akarnak stimmelni. De akár az iráni-amerikai alkú, akár az amerikai-szaudi alkú, úgy tűnik számomra legalábbis, hogy ez csípi a Netanyahu kormánynak a szemét, hiszen veszélyeztetve érzi magát, akár a Szaud-Arábiával szemben is, akinek állítólag azért, hogy urán dúsíthasson persze békés célokra, Trump feltételül tűzte ki, hogy csatlakozzon az Ábrahám egyezményhez, vagy arán rendezze a kapcsolatait Izraellel. Ehhez képest most Netanyahu riadtan elrohant az ENSZ közgyűlésre, és ma van ott, és tárgyalni fog Trumppal nyilván ennek a hátteréről.
2: Egyébként én nem gondolom úgy, hogy ez tényleg csak békés atomprogram lenne, tehát hogyha valamit kiszabadított Trump még inkább a Pandora szelencéjéből, az, hogy egyre több ország próbál atomfegyvert.
0: Már csak azért is, mert Trump az ellen fegyverharcol most, amit ők oldottak meg, vagy rontottak el, azzal kilépett a korábbi atomalkuból.
2: Igen, és azért Szaúd-Arábia, tudjuk, hogy milyen viszonyban van Iránnal, tehát nagyon meglepne, hogyha ez csak békés lenne. Tehát ez szerintem egy meglehetősen rossz döntés volt. Ugye a fő cél az volt, hogy Szaúd-Arábiát bentartani a nyugat érdekszférájában, vagy szövetségesei rendszerébe. De hát ugye Szaúd-Arábiában is bármibe következhet, lehet ott királyváltás, uralkodóváltás, megerősödhetnek a különböző vallási irányzatok, tehát ez szerintem nem volt egy bölcs döntés, de hát Trumpnak nem ez az első nem bölcs döntése.
1: Én nem akarok riogatni senkit, de ha Szaúd-Arábia az atom közelébe kerül, akkor ott van néhány öbölmenti emirátus, amelyik szintén úgy gondolja, hogy akkor neki is kell.
2: Hálást Katar például.
1: Például, és akkor ott vannak az egyiptomiak, akik azt mondják, hogy mi vagyunk a legnagyobb arab ország ott a környéken, hát akkor hogy nekünk nincs, és akkor mehetünk aztán még tovább, úgyhogy szép új világ.
0: Ez a távol-keletre is vonatkozik. Igen, igen, igen. Na, de volt közben itt a héten egy jó pár külügyminiszteri találkozó, most a három kulcsországról beszélek. Rubio amerikai külügyminiszter és Wang Yi kínai külügyminiszter között. Aztán Rubio találkozott a Lavrovval, hát nyilván a kínai külügyminiszterrel a Xi Jinping látogatását, washingtoni látogatását készítik elő, ami az amerikaiak szerint szeptemberben zajlik le, nagy valószínűséggel ez így is van, a kínaiak egyelőre hallgatnak, mert nekik nem annyira sürgős, mint Trumpnak, de találkozott Rubio Lavrovval is, nagyon érdekes háromszög alakul ki, Lavrov és Wang Yi is egyébként. Mi várható azon kívül, hogy szeretem a szépet és a jót, fejlesztjük a gazdaságot, oldjuk meg békésen a problémákat. Na jó, egy amerikai-kínai nyilván a tajvani kérdés is szóba kerül, de az, amit Trump korábban itt hasogatott a sajtóban, hogy a kínaiak avatkoztak bele az elmúlt választásokba, az teljesen lecsendesedett, azt lenémították, lecsavarták ezt a gombot.
2: Lehogy lecsavarták az orosz beavatkozást is, ami viszont valóságos volt. Én ebből a választékból azért a Rubio Lavrov tárgyalást emelném ki, tehát ugye szerintem itt van egyfajta amerikai politikaváltás, közeledés Ukrajnához, tehát látja Trump az, hogy ezek az ukrán drónakciók sikeresek, és ugye Trump szeret a győztesekkel egy tábor

0: valamilyen jelentősebb eredményt nem érnek el Irán térségében, addig szerintem ezek a Rubio-Lavrov tárgyalások sem lesznek igazán sikeresek.
1: Én hagyd menjek egy kicsit keletebbre. A héten, vagy a hétvégén volt egy nagyon érdekes jelenség, vagy nagyon érdekes esemény. Találkozott, azt hiszem, Omszkban Tokajev kazak elnök és Putyin. És Tokajev ott nyílt színen, kamerák előtt, mikrofonok előtt azt mondta, hosszasan fejtegette, hogy ő nem érti, hogy mi ez az egész háború két testvérnét között, mi a fenét akarsz te, kedves Vlagyimir Vlagyimirovics, és egyébként pedig most már itt az ideje, hogy hagyd abba. Na most ez önmagában is egy nagyon érdekes jelenség, de én most egy kicsit, bár én nem kaptam levelet, és semmilyen bizonyítékom nincs, mégis azt gondolom, hogy amikor Tokajev ilyeneket mond, ilyen körülmények között és ilyen feltételek mellett, akkor egy kicsit valahol ott van a háttérben az, hogy szerintem ő biztos benne, hogy a kínaiak is ezt mondják. Tehát Tokajev, most nem azt mondom, hogy ő Peking hangja, Xi Jinping soha nem fog ilyet mondani, pláne nem nyilvánosan Putyinnak, de így a Tokajeven keresztül azért elmondhatja, hogy úgy néz ki, hogy ez nem egy sikeres dolog, hagyd most már abban. És ez azért egy érdekes fejlemény, mert ugye a kínaiakról azt lehetett tudni, hogy az a kínai alapállás, hogy Oroszország nem veszítheti el a háborút.
0: De meg se nyerje.
2: Na jó, de Tokajev, aki a legnagyobb méretű nyersanyagokban dúskáló űrkutatási bázissal, Bajkonur egyebekkel rendelkezik, ő mindig is ezt a ügyeskedő ingapolitikát folytatta, ő kínai szakos volt egyébként annak idején az IMON, és egyensúlyra kényszeríti ezt a két szomszédos nagyhatalmat, miközben az oroszok nyilván kevésbé látnák riválisnak Kínát a saját korábbi közép-ázsiai holdudvarukban.
1: Tokajevnél van még egy elem, ugye most ugye hivatalosan is tiltakoztak az ukránoknál, hogy azok lövik az oroszországi olajkikötőket, mert azokon keresztül megy az ukrán olaj is Európába.
0: Kazak.
1: És, bocsánat, kazak elnézést, igen.
2: Én a Kaszpi-tenger.
1: Igen, tehát ő személyébb, tehát mint kazak is érintett abba, hogy most már hagyják abba ezt a háborút, de én úgy érzem, hogy a kínaiaknál az alapállás nem változott meg, tehát Oroszország tényleg ne essen szét, de azért úgy érzik, hogy a háborúnak a negatív hozadéka kezd egy kicsit magasabb lenni az ő számukra is, mint a pozitív. Pontosabban, ami pozitív, azt már lekaszálták.
0: Hát de ez változatlanul igaz, hogy amíg a Nyugat Iránnal és Ukrajnával van elfoglalva, addig kevés, vagy kevesebb. És ugye akárhány patriotot ellőnek, az azt jelenti, hogy például biztos, hogy nem fog eljutni Tajvanra. Tehát azért az amerikai készletek legyengítése is azért hosszú távon is érdekel Kínának.
2: És ez úgy tűnik, hogy sikerül. Abszolút. Is, hiszen napról napra hallunk olyan híreket, hogy az arzenál, az amerikai arzenál kezd kimerülni, nyilván az iráni háború miatt, talán ezért ez is volt egy segédoka annak, hogy most három napja viszonylag csend van, nem indítanak újabb akciókat. Na akkor még a Gábor kedvér, hogyha már úgy később kapcsolódhatott be a műsorba, még vissza Kelet-Európába egy picit, tehát itt nem csak az jelentett lényeges változást, hogy az Orbán kormány megbukott, és másfajta megközelítés kezd érvényesülni, hanem például mindaz, ami a szomszédságunkban, vagy Lengyelországban történik, hiszen Gábor varsói tudósító is volt, és ott a korábbi kormányzó, most ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság pártja, mintha repedezni kezdett volna, és a korábbi miniszterelnökkel az élen, itt nagyon komoly reformisták próbálnak kilépni a szélső jobbra csúszó Kaczynszki féle pártból. Gábor, te ezt hogy látod?
1: Igen, hát először is az alapállás az, hogy Lengyelországban a pártoknak az osztódása és a pártosodás az egy teljesen normális dolog, ugye klasszikus megfogalmazás, hogyha ül két lengyel egy diványon, ottan három párt ül. Tehát biztos, hogy nagyon sok pártszakadás volt, lesz és van, és nagyjából majdnem mindenki, aki most ottan a porondon van, az egykori szolidaritásból nőtt ki. Kivéve mondjuk a bal pártot, amelyiket nem túl jelentős mostanában, és hát a,

0: pártot, amely szintén ugye...
1: Hát ami együttműködött a korábbi állampárttal, ettől volt több pártrendszer.
0: Örökös partnere volt minden kormánynak, de hát azért nem egy jelentős tényező. Tehát ott rengeteg új párt jön kör, ez a lengyel politikában ez egy nem egy új dolog, hogy egyszer csak megjelenik egy figura, és csinál egy pártot, és akkor az a párt hirtelen két több számjegyű eredményeket tud fölmutatni. Most az, hogy Morawiecki, aki valaha hát mondjuk így mérsékeltebb szárnyához tartozott a...
1: De Kaczyński hű kiszolgálója volt miniszterelnöként.
0: Hát pontosabban Kaczyński miniszterelnökét tette. Tehát ez volt az, ami miatt ő oda került. Ha nem lett volna miniszterelnök, akkor ő valószínűleg egy egészen más pártformációba mozgott volna, de hát annak nem tudott ellenállni, hogy ő legyen a miniszterelnök, és de hát azért valahol volt ő például Tusknak a tanácsadója is.
1: Na de hogy most egy új pártot hoz létre, vagy egy új frakciót akár, ha a mérsékeltekből, ez talán segít Tusknak, nem?
0: Nem akarok jósolni. Elvben igen. Másrésztről meg az úgyis, tehát lehet olyan eredménye is, hogy egy majdani, ha megbukik a jelenlegi nagyon vegyes koalíció, akkor a következő koalíció, amelyben ott lesz majd a PISZ is, tehát a Kaczyńskiék is, és ott lesz mondjuk Morawiecki is, akkor azok szélesebb tömegeket tudnak megszólítani. Nem tudok jósolni, ennyire nem ismerem a mai helyzetet, csak azt akarom mondani, hogy Lengyelországban egy ilyen pártszakadás vagy a pártokon belüli frakció alakulás, az egyáltalán nem szokatlan, az normális dolog, és inkább az a szokatlan, amikor egy nagyobb tömb hosszú ideig együtt maradt.
2: Hát meg azért az is érdekes, hogy most már a lengyel jobb oldal, vagy ez a szélső, a PISZ-nek a szavazóbázis az, és már ha alakul egy újabb párt, akkor már négy körül tud választani. Tehát van a konföderáció, aztán van a lengyel korona konföderációja, tehát valóban osztódásra osztódik a lengyel jobb oldal. Ez viszont biztos, hogy hosszabb távon inkább a Tuskéknak az oldalát erősíti szerintem.
0: Hát bár így lenne. Én nagyon félek attól, hogy ugye amikor kiszakad egy nyíltan fasiszta párt, kiszakad egy jobboldali pártból, ezt láttuk mondjuk itt Spanyolországban is, akkor az azért mégiscsak azt jelenti, hogy az a maradék eredeti párt megengedheti magának, hogy már nem szolgálja ki azokat a rétegeket, amelyek kiszakadtak belőle, de amelyekre biztosan számíthat akkor, hogyha koalíciót kell alakítani.
2: Hát de onnan is próbál elszipkázni azért embereket, tehát amit a Makropólong mondott, hogy jobbra tolódik azért a PISZ is, tehát ők azért nem adják fel a szélső jobbot is, hogy ez a konfederáció...
0: Nem, épp ezért.
2: Tehát
0: épp
2: szerintem
0: ezért
2: tehát négy párt horgászik ugyanarra a választó rétegre szerintem.
0: Nem, azért ő azért, tehát a PISZ valószínűleg úgy gondolta, hogy ő az egészen korábban elfogadhatatlan szélső jobbot is megszólítja. Ez Morawieckinek nem tetszik, ezért kiszáll, de ez azt jelenti, hogyha nem történik egy olyan méretű szakadás, és egyelőre ez még nem látszik, ami például azt jelenteni, hogy a Morawiecki azt mondja, hogy adott esetben ő a Tuskféle mérsékelt jobbközéppel fog össze, és ez még nincs. Tehát amíg ez nincs, addig ez, én nem mondom már egyértelműen, hogy ez a Tuskékat erősíti. Sajnos a pártszakadások ezen az oldalon is eléggé gyakoriak, és a pártok fölemelkedése és eltűnése, ez egy néha hónapok kérdéses Lengyelországban.
1: Ennyi fért a mai Politúrba. Remélem, hogy a hallgatók megbocsátják az apró technikai hibákat. Nemes Gábortól nem kérdeztem meg, hogy bírja a hőséget, vagy a fenyegető tűzeseteket, de mindenképpen köszönöm, hogy csatlakozott a műsorhoz, kapjuk, mint Németh Andrásnak, aki személyesen is itt volt. Makropólót hallottátok, bírjátok ki két hétig nélkülünk, és igyekszünk úgy összeszedni magunkat, hogy kérdezni is tudjatok. És akkor hamarosan a külpolitikai sznobok után jön a sznobok órája, de előtte Nauth Laci segítségével hírekhez juttatjuk a nagy érdemű közönséget.
2: Szervusztok!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG.
2: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről a HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. Sok kávérajongót megnyugtathat az amerikai szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halható bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúérbetegség, a stroke, a szívelégtelenség és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Ezúttal felvételről lesz. Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovat vezetője, vendégem pedig Madlovics Bálint politikatudós.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Arról fogunk beszélni, hogy mi az, ami itt van, és mit lehet vele csinálni általánosságban. Egészen konkrétan, mennyiben maffia állam, és mit jelent az, hogy maffia állam, ebből induljunk ki. Először mindenek előtt hallgassunk meg egy kis zenét. Kezd csinálónak egy 2021-es világsláger Nathan Evans-től, a Wellerman, azaz nem tudom, a Weller cégnek az embere, egy új-zélandi bálna vadászdal, ami mondom 2021-ben óriási siker volt. Hallgassuk meg ezt.

0: Tehát üdvözöllek a stúdióban, Madlovics Bálint. Rég már voltál vendégem Magyar Bálinttal együtt. Az utóbbi időben, hál' Istennek, nagyon sikeres, mondhatám ilyen udvariatlanul, felkapott vagy a médiában társszerződdel együtt, de számomra irigylés nem értően gyakran szerepelsz. Abból az alkalomból főleg, hogy a mostani miniszterelnök a maffia állam vagy maffia kifejezés alkalmazta az előző establishmentre, elitre, rendszerre. Mennyiben felel meg ez a ti maffia állam koncepciótoknak? Először, bocsánat, mi az a maffia állam?
1: Köszönöm még egyszer, hogy a lehetőséget, és hogy itt is beszélhetek erről. Onnan szeretném kezdeni, hogy a maffia állam megnevezést azt a szerzőtársam Magyar Bálint találta ki és vezette be a magyar közbeszédbe.
0: 2020 körül.
1: Valójában már hamarabb. Valójában már az első Orbán kormány idején, amikor 98 és 2002 között először volt hatalmon.
0: 2000 körül.
1: Igen. 99-ben már volt egy SZDSZ-es anyag, ugye Magyar Bálint SZDSZ elnöke is volt, rendszerváltó volt, oktatási miniszter, és 99-ben már akkor egy SZDSZ-es anyagban, amely nyilvánosan is elérhető, már összehasonlította a Fidesz állam elképzelését a liberális állam elképzeléssel, és ott már azt mondta, hogy az egy maffia államként működik. Az egy olyan rendszer, amelyben látszott, hogy Simicska Lajost, a fő oligarcháját Orbán Viktornak nevezik ki a NAV akkor még APEC elnökének, illetve Pintér Sándort nevezik ki belügyminiszternek. Ez alapján már, ha más nem, embrionális formában meglátta a lényegét Magyar Bálint ennek a rendszernek, és ezt fejtette aztán ki 2001-ben egy hosszabb cikkben, amikor Magyar Polipa Szervezet Felvilág címmel beszélt ugyanerről a rendszerről. Ez a rendszer, mint említettem, akkor még embrionális állapotban volt, még nem lehetett látni pontosan, hogy mi is lesz ebből, hogyan is fog majd ez kinőni, és hogyan válik azzal a rendszerre, ami 2010 után lesz belőle. 2010-ben következik be, amit úgy nevezünk, hogy autokratikus áttörés. 2010-ben történik az meg, hogy egy politikai erő kétharmados hatalomhoz jut, és a kétharmados hatalomnak a segítségével meg tudja változtatni az alkotmányt, a választási rendszert, és letörni a fékek és ellensúlyok rendszerét.
0: Azt mondott tehát, hogy az 1998-2002-es időszakban, az első Orbán kormány idején ez még nem volt egy kifejlett maffia állam.
1: Pontosan.
0: Tehát akkor Bálint kvázi intuitíve, Magyar Bálint intuitíve felfedezte ennek a jele, ennek a csiráit.
1: A szándékok ugyanazok voltak. És ez valójában a maffia államnak a központi eleme, ebből nő ki az egész, hogy egy ikermotiváció, dupla motivációval működik, amely nem más, mint a hatalom koncentráció és a személyes vagyon felhalmozása. Ezt a kettőt egymástól nem lehet elválasztani.
0: Ezt ismételjük meg. Tehát két motívum van. Az egyik a
1: hatalom koncentráció. A másik a személyes vagyon felhalmozása. És ez a kettő
0: összefonódik,
1: ahogy a hasonló rendszereket látunk egyébként tőlünk keletebbre, például Oroszországban, és ott a helyi szakirodalom jól ismeri ezt a jelenséget. Vlasti szoftverosztnyak nevezik, hatalom és tulajdon egyben.
0: Ezt akartam kérdezni, van Karenda Visának egy könyve, hogy Putyin maffia állama, ez megelőzte Bálint koncepcióját, vagy Magyar Bálintét, vagy párhuzamos volt vele?
1: A könyv címe valójában Putin's Kleptocracy, tehát Putin kleptokráciája, ami nem pontosan ugyanaz a fogalom, erre is majd kitérhetünk. Minden esetre az a könyv, én úgy emlékszem, hogy 2014-ben jelenik meg. Tehát már azután, hogy Bálint erről elkezd beszélni. Ugyanis miután 2010-ben megtörténik az autokratikus áttörés, az az a pont, amikor nem csak a motivációk vannak meg, hanem az eszközök is, ahhoz, hogy kiépítsék ezt a maffia államot. Ez volt az a pont, amikor létre tudtak hozni egy olyan rendszert, amely négy alapvető jellemzőre fűzhető fel, és ez az, amivel a maffia államot tulajdonképpen definiálni tudjuk. Az első jellemzője a maffia államnak az, hogy az uralmi elit, aki a cselekvő alany, aki a döntéshozó, annak a szerkezete az nem a párt, nem egy formális testület, és nem is a kormány, ahogy általában szoktunk róla beszélni, hogy a kormány így döntött, a párt így döntött, a Fidesz ezt meg ezt csinálta, hanem valójában egy informális hálózat. A döntések kikerülnek a formális döntési körökből, és átkerülnek olyan körökbe, ahol vannak személyek, ahol informális körökbe, ahol vannak, akiknek van formális pozíciójuk, mint Orbán Viktor, és vannak olyanok, akiknek nincsenek. A lényeg azonban az, hogy nem a párttagság számít, nem az számít, hogy valaki Fidesz tag, vagy milyen magasan van az állami hierarchiában, hanem hogy milyen közel van személyesen a csúcspatronushoz, Orbán Viktorhoz, a keresztapához.
0: Tehát ez a klánállam jellem, címszóval jellemezhető tulajdonsága. Az, tehát ezek szerint, amikor a Fideszt szitták a 2010-26-os időszakban, akkor ez tulajdonképpen pontatlan volt, mert mi az a, mi, szerintetek a Fidesz az micsoda a ti rendszeretekben?
1: Fidesz az egy szerve, egy eszköze volt ennek a klánnak. Arról van szó, hogy amikor kikerül a döntéshozattal a formális intézményekből, akkor mindezek az intézmények, mint például a párt, a parlament, azok valójában, így fogalmazunk a könyvben, transmisszió szíjjá változnak. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a döntések kívül születnek a hatalmi hierarchián kívül, ha tetszik, füstös szobákban, informális körökben, és ezek használják ezeket az intézményeket, ők becsatornázzák a saját informális céljaikat a formális politika világába. Tehát ezek egyszerűen fogalmazva végrehajtói, nem döntéshozó centrumok, hanem végrehajtó szervek. Végrehajtó most nem a jogi értelemben, hanem hogy parancs végrehajtók a feladatot, amit ki van rájuk szabva, mindenféle saját döntés, saját autonómia nélkül valósítják meg. A Fidesz esetében Orbán Viktor már 2010 előtt megvalósította azt, hogy teljesen megszüntesse a párt autonómiáját, és csak az ő döntése számítson. Ez már legkésőbb 2003-ban látszott, amikor
0: új szervezeti szabályzatot
1: kap a Fidesz, amikor is egy személy, ami alapján egy személyben dönthet a pártelnök a képviselőjelöltekről, a polgármesterjelöltekről, a egyéni és listás képviselőjelöltekről és a polgármesterjelöltekről.
0: Ilyen értelemben az egyéni választókerületi, de utálom ezt a fogalmat, egyéni választókerületi képviselők azok, vagy választókerületi elnökök azok ilyen járási pártitkárokként funkcionáltak. Lényeg, ha párt lett volna.
1: Igen, de a lényeg a dolognak az volt, hogy a pártnak belső döntéshozó ereje ne legyen. Hogy a párt ne legyen alkupozícióban Orbán Viktorral szemben, hanem csak Orbán Viktornak legyenek alárendelve. Tehát amit Orbán eldönt, illetve amit a saját szűk körében eldönt, azok a döntések szülessenek meg. És ez, ahogy említetted, ezt klánállamként írtad le. Na most, hogyha klánállamról beszélünk, ugye ez más szó, mint a maffiállam, valójában ez egy része a maffiállamnak. Ez a maffiállamról, hogyha egy szempontból, egy aspektusa, hogyha ebből az aspektusból beszélünk róla, hogy milyen az uralmi elitnek a természete, akkor klánállamról beszélhetünk. De van másik aspektus is, például, hogy a hatalmat hogyan használják. És itt kisajátított államról, idegen szóval neopatrimoniális államról, most ezt nem is kell részletesen belemennünk. A lényeg az, és ez egyszerűen megfogalmazva, ez az az állam, hogyha ilyen, ebből a szempontból nézzük, hogy a hatalmat hogyan gyakorolják, hogy a hatalmat úgy gyakorolják, mintha az a saját magánbirtokuk lenne. Az egész államot a saját magánbirtokukként kezelik, a saját magán területükként, a közvagyont magánvagyonként kezelik, a közhatalmat magánhatalomként kezelik, és nem közjót szolgálnak, hanem magánjót, magánérdekeket szolgálnak. A harmadik szempont az az, hogy hogyan bánnak a tulajdonnal, hogy a gazdasághoz hogyan viszonyulnak. És itt van, ahol eljutunk a kleptokrácia fogalmáig. Amikor kleptokráciáról beszélnek, és ez különösen fontos lesz, mert a később beszélünk róla a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán. A vagyonvisszaszerzési hivatal is arról szól, hogy az állam milyen az adópénzekből, adóforintokat, azokat hogyan juttatta el magánzsebekbe, ezeket hogyan lopták el, és ezzel hogyan gazdagodtak meg nagyon sokan. Azonban ez a kleptokrácia. Azonban ez nem a teljes történet. A teljes történethez hozzátartozik az is, hogy van ennek az államnak olyan jellemzője, amikor nem adópénzeket lopnak el, hanem magáncégeket. Magáncégeket, egész ágazatokat csoportosítanak át állami erőszak eszközével, lojális kezekbe, a klánnak a kezébe, ahogy mi fogalmazunk, a fogadott politikai családnak a kezébe. Tehát ebből a szempontból, hogy hogyan bánnak a tulajdonnal, itt nem klánállamról, nem kisajátított államról, hanem ragadozó államról beszélhetünk. Az utolsó jellemző pedig, Az utolsó aspektus, hogy a korrupcióhoz hogyan viszonyul a rendszer. Alapvetően a korrupciót úgy szokás felfogni, hogy vannak az államnak az irányítói, ők törvényeket azokat hoznak,
0: és ők
1: ugye azt szeretnék, hogy az általuk hozott törvényeket betartsák. És hogyha vannak a viszont, akik ezeket a törvényeket ki akarják játszani, és ezáltal lép be a korrupció tulajdonképpen a játékba, ha tetszik, alulról korrumpálják, alulról ejtik fogjul az államot. Ehhez képest ebben a rendszerben bűnöző államról beszélhetünk, amikor nem alulról, hanem fölülről történik a korrupciónak a működtetése. A korrupció nem deviancia.
0: A rendszerben csinálják a jogszabályokat, hogy működik.
1: És a maguknak, a rendszer működtetőinek a szándéka az, hogy korrupciós hálózatokat, korrupciós mechanizmusokat hozzanak létre. Tehát a korrupció nem üldözött a rendszer által, legfeljebb az általuk nem engedélyezett korrupció üldözött, de alapvetően a korrupciót monopolizálják, és egy állami funkcióvá teszik. És ha ezt a négyet rakjuk össze, tehát azt, hogy az uralmi elit, ilyen klántípusú szerkezet, fogadott politikai család, hogy kisajátított államként gyakorolja a hatalmat, hogy ragadozó államként viszonyul a tulajdonhoz, és bűnöző államként monopolizálja, centralizálja a korrupciót, ennek a négynek az együttesét nevezzük mi maffia államnak.
0: Ez körülbelül mikorra alakult ki mikorra kristályosodott ki ez a koncepció, ami a posztkommunista rendszerek anatómiája című nagy monográfiát, vagy nagy tankönyvetekben össze van foglalva, és a posztkommunista rendszer határozó nevű kis segédkönyvben, még tömörebben. Mikorra kristályosodott ki ez a koncepciótok?
1: Ez vezet át oda, hogy tulajdonképpen nekem mi közöm van ehhez az egészhez, hiszen eddig Magyar Bálintról és az ő elméletéről beszéltünk, mint maffia állam, és ez valóban az ő kifejezése. Azonban az ő leírása, és 2013-ban ad egy nagy interjút az Élet és Irodalomban, amely aztán Rádai Eszternek, és amelyet aztán még abban az évben egy tanulmánykötet követ, amely rendkívül sikeres lesz, 16 ezer példányban kell el, ami szinte páratlan tudományos vagy társadalomtudományos könyv esetében. Ezt követően viszont felmerül az az igény, hogy ez az elmélet ne csak Magyarországra vonatkozzon. Ugyanis ekkor még a maffia állam csak a magyar rendszert írta le, azonban elég hamar felmerült az, már ekkor, hogy tulajdonképpen tőlünk keletebbre is hasonló rendszerek vannak. Az ottani rendszereket, mint Oroszországot, vagy egy kicsit másfajta rendszereket, mint Belaruszt, vagy Ukrajnát is talán meg tudnánk érteni ennek a fogalmi keretnek a segítségével, vagy ezekben a szempontoknak a figyelembevételével. Ugyanis ott ugyanúgy nem a hagyományos demokrácia szempontjait érdemes figyelembe venni. Ugyanúgy nem csak a formális intézményekre, az alkotmányos keretekre érdemes fókuszálni, hanem ezekre az informális hálózatokra, az államnak, a tényleges hatalmának a kisajátítására, a korrupció különböző formáira. És ekkor jelenik meg az az igény, hogy az elméletet kiterjesszük. És ekkor lépek be tulajdonképpen a képbe. 2018-tól kezdünk el Magyar Bálinttal intenzíven dolgozni egy könyvön, amely aztán 2020-ban jelenik meg, először angolul, aztán négy további nyelven, a posztkommunista rendszerek anatómiája címmel. Ez egy nagy 800 oldalas, óriás
0: könyv. Közhiedelemmel ellentétben először volt angol, és aztán fordítottuk le magyarra.
1: Igen, ezt akartam is említeni, hogy
0: német szakértőknek.
1: és azt mondja, magyar közönség hozzáférhet magyar nyelven, ez többek között a velem szemben ülő Széki Jánosnak is az érdeme, hiszen a fordító
0: és
1: között.
0: Boris János.
1: A másik pedig Boris János volt, így van. És ezt, de mint említettem, ez egy óriás méretű könyv, és világos, hogy ezt alapvetően a szakmának írtuk, és a szakembereknek, jól lehet, a könyv tankönyv stílusban van megírva, ami azt jelenti, hogy könnyen olvasható, felhasználóbarát, ki van emelve a lényeg, nagyon sok táblázat foglalja össze azt a könyvben, hogy például a maffia államnak mi a definíció, és azon belül a politika, gazdaság és társadalom különböző jelenségeinek mi a definíciója. Azonban fölmerült az igény, hogy ennél egy kezelhető méretű könyvre is szükség lenne, és ez lett a kis posztkommunista rendszer határozó, amely párhuzamosan született angolul és magyarul, és ez is összesen 5 nyelven jelent meg 2022-től.
0: Itten tartsunk egy kis szünetet. Évfordulós sorozatunk keretében 1986-ban, azaz 40 évvel ezelőtt jelent meg a Communards-nak a Hason című albuma, amiről talán a legsikeresebb dalt halljuk, a Don't Leave Me This Way címűt, ami tulajdonképpen egy ilyen soul vagy R&B klasszikusnak a feldolgozása. Jimmy Somerville sajátos énekével, nagyon óriási siker lett, hallgassuk meg ezt.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Vendégem Madlovics Bálint, és a maffia államról beszélgetünk. Pontosabban miről is? A patronális autokrácia nevű rendszertípusnak a maffia állam nevű változatáról. Tulajdonképpen mi a patronális? Mindig azt szokták mondani, azzal torkolnak le, amikor erre hivatkozok, hogy hát ez egy metafora a maffia állam, és hát teljesen igazolhatatlan tudományosan meg minden, de valójában egy nagyon precízen, szinte matematikai pontossággal leírt rendszeretek van, ahol nem a maffia állam a maga a rendszertípus, hanem a patronális autokrácia. Mi ez? Aztán majd megkérdezem, hogy mi a rendszer egyáltalán, erről megbeszéljünk.
1: Nagyon sok rendszer megnevezés hangzott el, és el tudom képzelni, hogy valaki, aki nem szakértő, vagy nem politológus, és követi ezt a műsort, talán már zsong a fejétől a sok megnevezéstől, maffia állam, patronális autokrácia. Úgyhogy mielőtt erre válaszolnék, szeretnék egy általános szempontot adni, vagy egy általános megközelítésmódot adni ahhoz, hogy hogyan lehet kicsit rendet vágni ebben a sok rendszer megnevezésben. Amikor olvassuk a különböző irodalmakat, a különböző megfejtéseket az Orbán rendszerrel kapcsolatban, akkor az egyik legnépszerűbb elnevezés az az, hogy hibrid rezsim. Hogy ez egy hibrid rendszer, ezt szeretik a politológusok, ez azt jelenti, hogy van egy skálája a politikai rendszereknek, annak az egyik végén van a tiszta demokrácia, a másik végén van a tiszta diktatúra, a teljesen nyílt tiszta diktatúra. És a kettő között van egy szürke zóna. És ebben a szürke zónában vannak olyan rendszerek, amelyek se nem demokráciák, se nem diktatúrák, hanem valahol a kettő között ilyen hibridek.
0: Ezzel szemben ti.
1: Ez, csak nagyon röviden szeretném azt elmondani, hogy ez igaz. Az Orbán rendszere, csak nem mond el róla sokat. És ez az, ami a megközelítésnek az alapját adja. Ugyanis érdemes úgy nézni ezeket a fogalmakat, amik így forgalomban vannak a rendszerek kapcsolatban, hogy mennyire általánosak, vagy mennyire konkrétak. Ez a legáltalánosabb, hogy hibrid rezsim. Ha elkezdjük konkretizálni, akkor eljutunk oda, hogy autokrácia. Az autokrácia az azt jelenti, az egy altípusa a hibrid rezsimnek, és az azt jelenti, hogy szemben a demokráciával, amely versengő, egymással szembeni erőközpontoknak a folyamatos versengésére épül, és amelynek az a lényege, hogy egymástól elkülönülten léteznek különböző elitcsoportok, olyanok, amelyek nincsenek se az államtól, se saját egymástól nincsenek függő pozícióban, és éppen ezért tényleges kihívást jelentenek egymással szemben. Ez az a rendszer, ahol lehetősége van a hatalom megváltoztatására.
0: Sőt, a népességnek egyes, nem csak az elit, hanem a népességnek a egyes csoportja.
1: Természetesen, és ehhez megfelelő intézményi környezet is társul. Az autokrácia ezzel szemben az állapot, amikor nem ez a több központú, vagy ahogy mi fogalmazunk, több piramisos rendszer van, hanem egy piramisos, egy kézben, egy hálózatnak a kezében összpontosulnak a politikai és gazdasági erőforrások, és az összes többi rivális hálózatot, azt ez az egy háló, a fő központi hálózat, az felszámolja, magába építi, vagy pedig domestikálja, vagy eliminálja, tehát eltörli, tulajdonképpen kiiktatja a versenyből.
0: Miben különbözik a diktatúrától az autokrácia? Ebben azért, ezt ha jól emlékszem, Kornay János definíciója alapján használjátok ezt a fogalmat. Miben különbözik a diktatúrától? Tehát itt egy háromszögű rendszer van, igen. Nem pedig kétpólusú, hogyha jól
1: igen.
0: Értem.
1: A hatalmi szerkezete a diktatúrának ugyanígy egypiramisos, ugyanígy nincsenek alternatív piramisok, ott azonban még a jogi lehetősége sincsen meg annak, hogy alternatív piramisok legyenek. Nagyon egyszerűen fogalmazva, az autokráciában továbbra is vannak többpárti választások. A diktatúrában már nincsenek többpárti választások, ott egypárti rendszer van, egypártrendszer, és ehhez még hozzátársult a kommunista időkben a központi tervezés, az állami tulajdonnak a monopóliuma. De ha csak a politikai szférát nézzük, és Kornay János, aki egyébként közgazdász volt, ezt a három fogalmat, demokrácia, autokrácia és diktatúra a politikai intézmények szempontjából fogalmazta meg, akkor ő ebben találta meg számos egyéb mellett, de alapvetően ebben találta meg a fő különbséget, hogy formailag létezik-e még több pártrendszer, vagy nem létezik, és amennyiben létezik, addig ez a rendszer még továbbra is autokráciának tekinthető, nem pedig diktatúrának. És innen mennék tovább oda, hogy mit jelent a patronális autokrácia. Akkor megint szűkítjük a fogalmat, akkor már nem csak az autokráciáról bárhogyan beszélünk, hiszen autokráciának számos formája lehet. Gondoljunk például arra, hogy amikor Lengyelországban Kaczyński, aki 2015-től 2023-ig volt hatalmon, milyen típusú rendszert akart létrehozni.
0: Akart. Nem hozott létre.
1: Akart létrehozni. Akkor nagyon sokan egy lapon emlegették Kaczyńskit Orbánnal, hiszen hasonló volt a retorikájuk, hasonló a jobboldali ideológiai paneleket használtak, és úgy gondolták, hogy ők a két fekete báránya az Európai Uniónak, akik eltévejednek a liberális demokrácia útjáról. Azonban, hogyha megnézzük a tényleges szerkezetét a Kaczyński uralomnak, akkor először is azt látjuk, hogy a hatalom az benn marad a pártszervezetben, illetve benn marad a formális intézményekben. Akkor is, ha Kaczyński maga nem elnök vagy miniszterelnök, hanem csak pártelnök, akkor is ő a formális hatalmon belül gyakorol hatalmat, és nem viszi ki a döntéshozatalt a formális intézményekből. Kaczyński nem hoz létre saját oligarchákat. Nem jön létre egy új tulajdonosi réteg, akit állami erővel feltőkésítenek, és különösen nem történik meg, amiről beszéltem, hogy magáncégeket állami erővel elvennének, kizsarolnának különböző szereplőktől, és ezt odaadnák lojális szereplőknek. Vagyis a hatalom koncentrációja és vagyonosodás. Ez a két motívum, amivel azonosítottuk az Orbán rendszert és a maffiállamot, ebből az első volt meg a hatalomkoncentráció, a személyi vagyonosodásnak a motívuma nem jelent meg ebben a rendszerben. Tehát ezt csak azért hozom fel, hogy lássuk, hogy autokráciának is számos formája lehetséges. És számos módon indulhat el egy rendszer autokrácia felé, ahogyan Kaczyński is elindult. Orbán ezzel szemben, amit mi konzervatív autokráciának nevezünk a Kaczyński esetében, patronális autokráciát valósított meg, ami azt jelenti, hogy nem koncentrálódik, vagy nem korlátozódik a politikai szférára a hatalom koncentrációja, és az erőforrásoknak a koncentrációja nem korlátozódik a politikára, hanem kiterjed a gazdaság és a társadalomnak a legkülönbözőbb széráira. Az patronális, a maga kifejezés, az arra utal, az a patronus-kliens viszonyra utal, ami szociológiában azt jelenti, hogy ez egy aláfölé rendeltségi viszony. Egy olyan viszony, ahol a két szereplő, a patronus és a kliens között hatalmi egyenlőtlenség van. Ugyanis a patronus az, aki dönteni tud arról, hogy a kliens az hozzájut egy erőforráshoz, vagy nem jut hozzá egy erőforráshoz. Kap egy pozíciót, vagy nem kap egy pozíciót. Megkapja a közbeszerzést, vagy nem kapja meg a közbeszerzést. Nála maradhat a cége, vagy elveszik tőle a cégét. Vagyis arról szól, hogy a patronus az hatalmat tud gyakorolni a kliens fölött, aki ezáltal függő helyzetbe került tőle. Akárkinek bármilyen tulajdona van egy ilyen rendszerben, az nem jog, hanem privilégium.
0: Miközben a kliens is lehet patronus lefelé. Igen. Lehet ilyen értelemben oligarchákról beszélni az Orbán rendszerben?
1: Különböző szinteken. Természetesen nem akarom azt állítani, hogy eljutottunk volna az oroszországi helyzethez, ahol orosz kollégáim néha arról szoktak beszélni, hogy náluk nem milliárdosok vannak, csak olyanok, akiket milliárdosként foglalkoztatnak. Tehát, hogy valójában nekik nincsen, ők csak a nevükön van ez a tulajdon, de ez bármikor elvehető, pontosan az a rendszer, amiről beszéltem.
0: Egyébként ez volt a cári rendszerben is, megérzem.
1: Ennek megvannak természetesen a történelmi gyökerei. Magyarországon vannak szereplők, akiknél ez tökéletesen fennállt, és voltak is konkrét esetek, ha csak Simicska Lajosra gondolunk, de Spéder Zoltánra és másokra is, akik igenis elszenvedték azt, hogy az állam az folyamatosan megtámadta őket, vagy akár kopasztotta őket, mint például Leistinger Tamás esetében. Viszont voltak mások, például Csányi Sándor, akit nem az állam épített fel, és nem a rendszer épített fel, és ezért nagyobb autonómiával rendelkezett. És itt van a kulcs. Itt van a kulcs, hogy valaki a patronustól kapja a pozícióját, vagy saját maga építette fel. Ha a patronustól kapta a pozícióját, mint például Mészáros Lőrinc, akkor azt ugyanúgy el is lehet tőle venni. Hogyha nem ő tőle kapta a pozícióját, azt már nehezebb elvenni, azt is el lehet elméletileg, de az egy nehezebb történet, az egy nehezebb ügy, mert az az illető saját maga építette fel magát, saját magának volt arra képessége, hogy a patronustól függetlenül saját pozíciót hozza létre.
0: De el lehet venni, lásd a Waberer.
1: El lehet, természetesen, hiszen a patronás autokráciának az is a lényege, hogy akik korábban független oligarchák voltak, vagy autonóm oligarchák voltak, azokat mind betagozza a saját rendszerébe, két-két különböző autonómia fokon, két-két olyan fokon, amennyire alá tudja magának vetni. Akkor is, hogyha valóban saját maga építette fel magát, van, akit teljesen alá tud vetni, van, akit meg tud fosztani a tulajdonától, és van, akit úgynevezett társutassá tesz, mint például a Csányi esetében. Ez az, amit tehát patronális autokráciának nevezünk. És ennek az altípusa valójában a maffia állam, mert még ezen belül is lehetne arról beszélni, hogy patronális autokráciának az uralmi elitje az nem feltétlenül informális, nem feltétlenül bűnözői. És ez az, ami különösen fontos lesz annál, amikor elszámoltatásról beszélünk, vagy vagyonvisszaszerzésről beszélünk. Ugyanis, amikor például a öbölmenti sejkségekre gondolunk, különböző arab országokra, akkor ott ugyanúgy beszélhetünk patronális autokráciáról. Ugyanúgy egy fogadott politikai család vezeti az egyes országokat. De ezekben az országokban ez teljesen nyíltan történik. Ugyanúgy, ahogyan a feudális rendszer is teljesen nyílt volt. A feudális rendszerben a királynak nem kellett azt mondania, hogy ő nem foglalkozik üzleti ügyekkel. Nem kellett azt mondania, vagy nem volt olyan alkotmánya, ami kimondta volna a Cécik második bekezdésben, hogy a hatalmat nem koncentrálhat, illetve hogy senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom kizárólagos megszerzésére vagy megtartására. Ugyanígy nem volt rászorulva egy király, hogy a vagyonát azt a lovászfiú nevére írassa, és ő azt tettesse, hogy neki valójában nincsen semmilyen magánvagyona. Tehát ezekben a rendszerekben, amilyen a feudalizmus vagy ezek a öbölmenti sejkségek, ez a fajta struktúra az nyíltan létezik. A maffia államban mindez egy rejtett módon működik, informálisan működik a demokrácia kulisszái között, ami azt is jelenti, hogy ahhoz, hogy működtetni tudják, folyamatosan át kell lépniük törvényeken. Folyamatosan túl kellett terjeszkednie Orbánnak a saját hatáskörén. Folyamatosan nagyobb hatalmat kellett neki gyakorolnia, mint ami neki jogilag adott lett volna.
0: Miért is?
1: Azért, mert alkotmányosan neki ahhoz nem lett volna joga, hogy például utasítsa a tőle független hatalmi ágaknak a vezetőit. Hogy például el tudja vetetni különböző szereplőktől a NAV, a parlament, a rendőrség, az ügyészség különböző szereplőinek a közös együttműködésével a cégeit, és azt átcsoportosítani hozzá lojális szereplőkhöz. Tehát ő utasításokat adott túl a saját hatáskörén. Ez az, amit mint Csebben a tenger most láttunk az aranykonvoj ügyben, ahol előveszik éppen azért Orbán Viktort, mert hogy ő láthatólag belefolyt számos egymástól elvileg független adóhatóság, tech, stb. Szerveknek a munkájába, amikhez neki, mint államfő jogilag nem lett volna köze. De a rendszernek ez volt a természetes logikája, hogy ő mint csúcspatronus, ugye ennek a patronális rendszernek a fő szereplője, vagy más szóval a keresztapa. Neki ahhoz ő csak formálisan tartja fenn ezeket a jogi kereteket, de a tényleges hatalma, ami nem a jogi hatalma, hanem a tényleges hatalma, az túlmutat azon, ami számára alkotmányosan adott lett volna. Tehát folyamatosan átlépked a jogon, amivel folyamatosan törvénysértéseket követel.
0: És faragja a jogot, tehát az egész rendeleti kormányzási dömping, amit csináltak, tehát a szabályos törvényhozói hatalomnak a gyakorlatilag felfüggesztése, az ezt szolgálta. Bár meg kell jegyeznem, hogy említetted a csúcspatronus fogalmát, hogy van olyan, hogy a csúcspatronus nem azonos a politikai legfőbb vezetővel, tehát ott van például Moldova, ahol Plahotnyuk nevű oligarha működött csúcspatronusként. Most neki ilyen másodvonalbeli politikai funkcióik voltak, tehát nemzetgyűlés elnök, vagy nem tudom mi volt, és aztán elkergették, tehát repülőgéppel menekült az országból. Ezzel szemben Magyarországon minden egy kézben összpontosult.
1: Ez valóban így volt, és egyébként az általában említett lahotnyuk volt a ritkábbik eset. Azért a legtöbb esetben, a legtöbb országban, ahol ilyen alakul ki, vegyük például Oroszországot, vegyük például Belaruszt, vagy vegyük a közép-ázsiai különböző sztánokat, Kazasztán, Üzbekisztán, Türkmenisztán. Ezekben az országokban az a jellemző, hogy a csúcspatronus az egyben a formális hatalomnak is a vezetője. Tehát nem csak az informális hálózatot vezeti, hanem a formális végrehajtó hatalomnak is a feje. Léteznek, mint ahogy említettet, lahotnyuk ennek ellenpéldái, de azok a ritkább esetek. És ez nem véletlen. Ugyanis ezekben a rendszerekben az, hogy valaki a formális hatalmat el tudja foglalni, vagy pláne a választásokat úgy tudja manipulálni, hogy ő folyamatosan újra és újra megszerezze ezt a hatalmat, ezzel ő üzen a saját hálójának, a tagjainak is, hogy ő a főnök. Ezzel azt jelzi, hogy neki van meg az a nyers politikai ereje, hogy az intézményeket a saját szándékainak megfelelően torzítsa, azért a folyamatokat, a politikai folyamatokat azt a saját medrébe terelje, és olyan eredményt hozzon létre, ami ő neki a számára kifizetődő. Ebben, hogyha valaki erre képes, és ezt folyamatosan bizonyítani tudja, akkor van arra lehetősége, hogy egy ilyen egypiramisos hálózatot tudjon létrehozni. Sokkal nehezebb ez. Akkor, hogyha olyan intézményrendszer van, ahol például osztott végrehajtó hatalom van, ahol nem egy szereplő van, akinek a kezében minden hatalom összpontosul, mint egy elnöki rendszerben, vagy mint amilyen egy nálunk ez a kvázi kancellári rendszer, amit ilyen német rendszer alapján modelleztek, amelyben a miniszterelnök tölti be azt a unikális hatalmi pozíciót, hogy aki elfoglalja ezt a posztot, annak gyakorlatilag a hatalmi struktúrában nincsen kihívója.
0: Erről beszéljünk a zene után, most pihenjünk egy kis zenével, viszonylag új, a Muse-nak az új albumáról, a Hexagons című track, az album címe The Wow felkiáltója a Signal Pont. Tehát ez az album, és hallgassuk a Muse-t.

0: Tehát a Muse-t hallottuk új albumáról, ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondókodoknak, Széki János vagyok, vendégem Madlovics Bálint, politikatudós, és a maffia államról beszélgetünk, egyáltalán a rendszerről. Nekem ez vesző paripám, hogyan volt lehetséges, hogy Magyarországon minden létező politikai hatalom a miniszterelnök kezében összpontosuljon. Ez egy költői kérdés, mert én speciál tudom, de tőled szeretném hallani, mint politikatudóstól.
1: Azt hiszem, ennek valóban, én amit erről tudok, azt szinte tőled tanultam, mondhatnám így, hiszen említeném, ha már a saját könyveimet, saját könyveinket Magyar Bálinttal említettük, akkor Széki Jánosnak is egy könyvét idehozhatjuk, a Bárányvakságot, amely 2015-ben jelent meg, és amely elég világosan bemutatta, hogy a 89-90-es átmenet és az akkori rendszerváltás alatt kialakult rendszer, amelyre később mint egy mítosz hivatkoztak, és úgy hivatkoztak, mint a demokráciának a megbonthatatlan modellje, és mint egy szentehén, amit nem szabad bolygatni, hiszen az úgy szép, ahogy van, és úgy tökéletes, ahogy van. A valójában számos akkori alkunak, akkori kompromisszumnak, az akkori politikai helyzetre történő reflexiónak volt az eredménye, amelyek aztán később így megszilárdultak. Ennek az egyik leágazása volt az osztatlan végrehajtó hatalom, tehát, hogy nincsen közvetlen elnökválasztás, nincsen egy elnök, akinek saját végrehajtó jogkörei lennének, hanem egy miniszterelnök van, akinek minden hatalom, gyakorlatilag az összes végrehajtó hatalom a kezében összpontosul. A másik, ami ugyanennyire fontos, talán még fontosabb ilyen intézményi probléma, az az aránytalan választási rendszer, amely 2010-ig is már aránytalan volt, tehát már 90...
0: szokták felejteni.
1: Igen, tehát, hogy nem Orbán Viktor hozta létre az aránytalan rendszert, hiszen már amikor ő...
0: Ezzel a rendszerre lehet kaphatott kétharmadot.
1: Ez volt az a rendszer, amelyik megengedte, vagy megteremtette a lehetőséget, hogy...
0: Nem tudom, hány százaléka.
1: 53%-kal megszerezte a parlamenti helyek 67%-át.
0: 52,74.
1: Valahogy így. Ez az a rendszer, amelyik érdemes megemlíteni, hogy

0: az alkotmányt, a választási rendszert, és letörni a fékek és ellensúlyoknak a rendszerét. A szándékok ott sem mások. Hogyha Fico mondjuk Szlovákiában ugyanakkor a hatalomhoz jutna, mint Orbán, akkor ő ugyanolyan maffia államot építene ki. Lehet, hogy ő neki más ideológiai paneljei vannak, hogy ő inkább baloldalinak mutatja magát, Orbán inkább jobboldalinak mutatta magát, de a szándékoknak a tekintetében, és hogyha megnézzük, hogy hogyan működik az ő saját hálózata, annak a tekintetében valójában ő neki is sokkal kényelmesebb lenne, sokkal nagyobb hatalom és vagyon koncentrációt tudna megvalósítani, hogyha elérné ezt az alkotmányozó többséget. De nem tudja elérni, mert arányos választási rendszer. Van. Az arányos választási rendszer egyrészt megakadályozza, hogy valaki 53 vagy akár még kevesebb százalékkal kétharmados többséghez jusson, és annak is megteremti a lehetőséget, hogy folyamatosan új szereplők lépjenek be a politikai piacra.
1: Akik nem feltétlenül megoldást jelentenek, de újak legalább.
0: De forog a színpad. Forog a színpad.
1: És ez a bukások történnek.
0: Ez jelenti a legnagyobb előnyét tulajdonképpen az arányos választási rendszernek. Szoktak arról beszélni, hogy Magyarországon, hogy az aránytalan választási rendszer az instabil kormányokhoz vezet, kormánykoalíciókhoz, amik folyamatosan megbuknak, és gyakorivá teszik a kormányválságokat.
1: Hát ez a cél.
0: Igen, én a másik kérdést tenném fel, hogy vajon ezekben az országokban, ahol valóban gyakoriak a kormányváltások, vajon mennyire gyakori az autokrácia? Ez egyáltalán nem gyakori, és pontosan azért, mert ez a választási rendszer ezt meggátolja. Egyébként zárójelbe jegyezném meg, hogy 16 évig láttuk, hogy mit jelent a stabilitás, és azt gondolom, hogy 16 évnyi ilyen stabilitás után ezt a stabilitás fétist már talán el lehetne felejteni.
1: Egyébként, hogy aktuál politizáljak, ami most történik, az nem sokban különbözik a 89-es szituációtól, tehát marad az aránytalan választási rendszer, egyerő, ami alkotmányozni tud, stb. Tehát nem jelent önmagában előrelépés.
0: Még nem látjuk, hogy pontosan milyen választási rendszert szeretnék létrehozni. A szándékokat azt halljuk. Tehát például azt elég világossá tették, és ebben következetesek, hogy arányosabb rendszerről beszélnek, nem pedig arányosról, hogy valószínűleg a két a vegyes rendszert, tehát hogy vannak egyéni kerületek, és van lista, ezt szeretnék megtartani, de azt látjuk, hogy valamennyire ők is az arányosság felé szeretnének elmozdulni, nem annyira, mint amire szerintem szükség lenne, és ami egyébként, mint említettem, a régió szabvány. Tehát láthatják, hogy a régió más országaiban igenis segítette a demokráciának a fennmaradását olyan körülmények között, amikor folyamatosan vannak olyan erők, akik le akarják törni a demokráciát.
1: És akadályozta a rendszerszerű korrupciónak a képülés.
0: És hozzátenném, hogy valójában a Tiszának is érdeke lenne egy arányos választási rendszernek a létrehozása. Hiszen ez a rendszer lenne az, ami megvédené az ő eredményeiket is. Hiszen, hogyha ők létrehoznak, vagy megváltoztatnak különböző intézményeket, hogyha ők elindítanak különböző reformokat, különböző politikákat, kialakítanak egy demokratikus intézményrendszer, akkor elemi érdekük kéne, hogy legyen, hogy minél nehezebb legyen egy következő szereplőnek ezt lebontani. Hogy minél nehezebb legyen, hogyha jön egy olyan szereplő, aki egy újabb rendszerváltást akar, és újra autokráciát akar bevezetni, az lebonthassa ezt a demokráciát. Tehát a saját önvédelmük érdekében is az lenne a jól felfogott érdekük, vagy kéne, hogy legyen a jól felfogott érdekük, hogy arányos választás rendszert vezessenek be.
1: Amit ebben a pillanatban elég nehéz mondani, de hogy bukhatóvá tegyék magukat, ami mondjuk ellenkezik az emberi természettel, de ez volna racionális.
0: Igen. Ez a kettő tehát, az osztott végrehajtó hatalom és az arányos választási rendszer, amelyik meggátolta más országokban az autokráciának a felemelkedését, és ez Magyarországon nem volt meg, és ezért létre tudott jönni egy ilyen autokratikus berendezkedés.
1: Tulajdonképpen térjünk vissza az alapokhoz. Mit neveztek ti rendszernek? Ugyanis egyfolytában rendszerváltásról esik szó, de a tartalma nagyon kóvájgó és homályos és ködös, képlékeny, olyasmi, mint a jogállam, hogy ti mit neveztek? A könyvetek tele van definíciókkal. Mit neveztek rendszernek?
0: Rendszerről...
1: Rezsimnek.

0: rendszer szóval.
1: Igen, ezt egyébként szinte szinonimaként használjuk a rendszer és a rezsim szavakat. Jól lehet a közbeszédben a rezsimnek van egy ilyen negatíva felhangja, és az emberek azt inkább valamilyen elnyomással szokták azonosítani, de a politológiában és a mi könyveinkben sem tartjuk ezt, és azt mondjuk, hogy a rendszer és a rezsim az tulajdonképpen egyforma. Hát ha nagyon, vagy ugyanazt jelenti. Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor a rendszernek mi az intézményeket és az intézményrendszert tartjuk. Tehát, hogyha a politikusokra úgy gondolunk, mint mondjuk a játékosokra, akkor az intézményrendszer jelenti a játékszabályait, a játékszabályokat. Ez olyanokra kell gondolni, mint például maga az alkotmány, a különböző szereplőknek a hatalmi jogosítványai, vagy akár a választási rendszer, amiről beszéltünk. Illetve, amiket eddig említettem, ezek a formális intézmények, és ehhez csatlakoznak még az informális intézmények. Olyanok, amik nincsenek nyíltan beismerve, nincsenek papíron, nem léteznek törvényeknek a formájában, de ténylegesen léteznek, mint például az olyan függőségi rendszerek, amelyekre az említett patronális autokrácia épült, amelyet a teljes rendszer létrehozott a legkülönbözőbb területeken, politika, gazdaság és társadalom legkülönbözőbb területein kialakította. Tehát ez a formális és informális intézményeknek a sokasága és együttese, és az ebből kiadott működési logika az, amit mi rendszernek nevezünk. És ez a kérdés, hogy ebben a tekintetben milyen folyamatok zajlanak le most 2026-ban.
2: Ebbe a politikai rendszer tartozik? Nem. A gazdasági az nem?
1: Ebbe
2: szintén költői kérdés.
1: Ezek természetesen mind a kettő bele tartozik, hiszen mind a kettő olyan erőforrásokat jelent, amelyek a hatalom szempontjából relevánsak. És itt minden olyan erőforrás, és az azzal való gazdálkodás, és annak a dinamikája szerepet játszik, amelynek politikai hatalmi relevanciája van. Tehát tulajdonképpen a rendszert úgy is felfoghatnánk, mint hogy hogyan oszlik meg, ki gyakorolja, és milyen módokon gyakorolja az irányítást a politikailag releváns erőforrások fölött. Ez egy megosztott dolog, különböző egymással versengő szereplőknél van, akik egymástól függetlenek, idegen szóval, akinek autonómiájuk van, vagy pedig egy kézben összpontosul, egy hálózatnak a kezében, ahol egymástól függő szereplők, nek a befolyása alatt, az egymástól függő szereplőknek az uralma alatt összpontosulnak ezek a hatalmi erőforrások.
2: Ez a gazdaságban, na most a gazdaságban az utóbbi 16 év alatt én egy olyan tendenciát láttam, hogy a monopóliumokat elfoglalják, tehát attól kezdve, hogy az ember reggel felgyújtja a villanyt, a konyhában elkezd kávét főzni, bekapcsolja az internetet, megnézi a bankszámlát, minden elkezd hozzájuk tartozni. Tehát felgyújtom a villanyt, akkor kvázi Orbánnak adóztam. Ez egyre inkább rendszerré vált. És ez nem egyszerűen arról van szó, hogy vagyon visszaszerzés, hanem a gazdaság szerkezete alakul át teljes mértékben. Szerinted ezen hogyan lehet változtatni?
1: Elég nehéz válaszolni arra, hogy hogyan lehet egy olyan rendszert lebontani, amely valóban 16 év folyamatos vagyonfelhalmozása és 16 év teljhatalomnak a birtokában alakult ki. Azonban még mielőtt erre válaszolnék, szeretnék röviden arra visszatérni, hogy ez a rendszer, amit leírtam, és amelyet patronális autokráciaként jellemeztünk, és ahol aláhúztuk azt, hogy ez nem demokrácia, hogy akkor mégis hogyan tudott megbukni. Hát röviden szeretnék erről beszélni, hogy ha ennyire egy központban volt minden hatalmi erőforrás, és valóban erre törekedett folyamatosan a rendszer, akkor hogyan lehetett mégis valahogyan ezzel szembe menni? És ez el fogod majd vezetni, hogy mit lehet tenni ezzel a rendszerrel szemben, és hogyan lehet lebontani ezt a rendszer. Ugyanis az egyik fontos dolog, amit látni kell az Orbán rendszerrel kapcsolatban, hogy ez nem volt teljesen zárt autokrácia. Igen, egyre több területre terjedt ki, egyre több monopóliumot foglalt el az életnek, a gazdasági életnek is egyre több területére szüremkedett be, különösen ahogyan az Európai Uniós források csökkentek, úgy egyre inkább megnő az étvágyuk arra, hogy a már létező belföldi erőforrásokat kezdjék el maguk alá besöpörni. De ez a rendszer továbbra is nem volt tökéletesen zárt. nem volt tökéletesen zárt, ami azt jelenti, hogy az a négy csoport, amely politikai releváns erőforrásokkal rendelkezik, nem volt berendelve az állam és a központi, egyközpontú, egypiramisos hálózat alá. Melyik ez a négy csoport? A média, a vállalkozók, a civil szervezetek és az állampolgárok a maguk polgári szabadságjogaival. Ez a négy csoport, ez a négy társadalmi réteg, ha tetszik, ők bírnak politikailag releváns erőforrásokkal. Amennyiben ők ezzel szabadon tudnak rendelkezni, amennyiben ők függetlenek a hatalomtól, akkor képesek arra, hogy független, autonóm kihívást intézzenek a rendszerrel szemben, egy autonóm erőközpontot hozzanak létre a rendszerrel szemben. Most ez ebből, amit kiemelnék, az nem is a vállalkozók, bár azokról is érdemes beszélni, hanem, sőt, akkor kezdjük talán a vállalkozókkal, ők az egyik olyan csoport, akiknél azt mondom, hogy igenis valamennyi autonómiájuk nekik meg tudott maradni. Csak nagyon széttöredezetten, nagyon az országnak a különböző részein voltak olyan kis és középvállalkozók, vagy akár még egy kicsit nagyobb vállalkozók is, akik nem érezték jól magukat ez alatt a rendszer alatt, és amelyek különböző technikákkal próbálták meg kivédeni azt, hogy valahogyan a rendszer az teljesen felfalja.
2: Vagy erre úgy érezték, hogy nem elégíti ki az igényeiket ez a rendszer. Ez a tipikus vidéki vállalkozó, aki uniós és egyéb pénzek, nem kapott uniós pénzeket.
1: És ez gyújtotta fel benne tulajdonképpen a haragot a rendszerrel szemben elsősorban, illetve hát másodszorban, hiszen elsősorban az is nagyon sokakban, hogy például elvették a cégüket, hogy beszűkítették a piaci lehetőségeiket, hogy alvállalkozóként voltak kénytelenek dolgozni olyan projekteken, vagy olyan piacokon, ahol korábban ők fővállalkozók voltak, csak a fejük leültettek valakit, aki helyettük elnyeri a közbeszerzéseket, és aztán nem fizeti ki őket. Tehát számos okuk volt a vállalkozóknak arra, hogy szembeforduljanak ezzel a rendszerrel, csak hogy ők szét voltak töredezve. Nem voltak az ő erőforrásaik egy összekoordinálva, nem volt egy olyan platform, ahol ők koordinálni tudták volna magukat a hatalommal szemben. Ezért volt olyan nagyon fontos a Tisza-szigeteknek a létrehozása. És a teljes Tisza-sziget mozgalom, az nem pusztán azért volt fontos, mert hogy sok aktivistát jelentett idézőjelben a Tisza párt számára, és egy országos aktivista hálózatot, természetesen ez is nagyon fontos volt, hanem hogy ennél általánosabban az a rengeteg erőforrás, az a rengeteg szereplő, akinek erőforrásaik voltak a rendszerrel szemben, de széttöredezetten, szétoszolva, nem összekoordinálva, azoknak legyen egy platformjuk, amely becsatornázza az ő erőforrásaikat a hatalom elleni küzdelembe. Ennek a létrehozása lehetséges volt az Orbán rendszerben, és ez vezet át oda, hogy a rendszer az nem csak, hogy nem volt teljesen zárt ebben az értelemben, hanem még arra se volt képes, hogy ezt a mozgalmat, ezt a tömegmozgalmat elnyomja. Ezt a tömegmozgalmat elnyomja. Ez különbözteti.
2: Vagy nem vette észre. Nem lehetséges?
1: Van itt egy keményebb korlát is. Ezek a rendszerek, mint az Orbán rendszer, vagy akár a putyini rendszerről is beszélhetünk, ezek a verseny és az elnyomás finom egyensúlyára épülnek. Ez azt jelenti, hogy fenntartanak valamennyi versenyt, de mellé rendelnek annyi elnyomást, hogy ez a verseny valójában rájuk már ne legyen veszélyes, hogy ez inkább támogassa az ő működésüket, hogy megpróbálják maguk alá berendelni az ellenzéki pártokat, ha teszik háziasítani az ellenzéki pártokat, és megszüntetni annak a lehetőségét is, hogy új erőforrásokkal rendelkezők új hatalmi erőközpontokat tudjanak létrehozni. És ennyi elnyomást fenntartanak, és ha ez megvan, akkor valamennyi versenyt is lehet. De ez azt is jelenti, hogy ez a kettő egyensúlyba kell, hogy maradjon. Tehát, ha növekszik a verseny, akkor növelni kell az elnyomást. Ha csökken a verseny, akkor lehet csökkenteni az elnyomást.
2: Viszont az elnyomás növelése az ellenállást vált ki.
1: De hogyha megnézzük például Oroszországot, ahol elkezdtek volna kialakulni tömegmozgalmak, gondoljunk Nyemcovra, gondoljunk Navalnyira, akkor hogyan reagál a rendszer? Átmegy nyílt elnyomásba. És elkezd nyílt erőszakot alkalmazni, elkezd tömeges letartóztatásokat, elkezdi a vezetőit ezeknek a mozgalomnak lecsukni, illetve itt ezt nem lehetett megcsinálni, részben azért, mert az EU-ban vagyunk, részben pedig azért, mert Orbán nem számíthatott az erőszakszervezetek végtelen lojalitására és támogatására. Nem az a helyzet, mint Iránban, ahol például a forradalmi gárda az önmaga is érdekelt a korrupt rendszernek a fenntartásában, hiszen közvetlen haszonélvezője a korrupt rendszernek. Tehát az itteni, ezzel szemben az itteni rendszerben a rendőrség, a hadsereg, a titkosszolgálat nem volt, vagy a rendőrség és hadsereg nem volt közvetlenül befűzve ebbe a folyamatos korrupt gazdagodási rendszerbe. Ez látszott Szabó Bencének a kiugrásakor, vagy Pálinkás Szilveszternek a kiugrásakor is, akik elmondták, hogy a állománynak a 90%-a az váltást akar. Tehát nem számíthatott arra Orbán, hogy ezek a szereplők, ezek ki fognak mellette folyamatosan állni, és hogy lehet őket arra is használni, hogy akár nyílt erőszakba fordítsa a saját rendszerét. A szándéka meg lett volna rá. Volt alkotmánymódosítás, amely megteremtette annak a lehetőséget, hogy a hadsereget belföldön is bevessék. És még számos egyéb dolgot is tudunk itt felsorolni. Erről hosszabban is írtunk Magyar Bálinttal a 24.hu egy választás utáni cikkben, amellett érveltünk, hogy ez igazából nem volt demokrácia, annak ellenére, hogy ezt hogy le lehetett váltani választásokon. Az autokrácia nem azt jelenti, hogy nem lehet semmiképpen, hogy minden esetben meg tudja tartani a hatalmat, hanem a hatalom gyakorlásának a módja. És az a fajta dinamika, amiről beszéltem, hogy folyamatosan az elnyomást és a versenyt próbálja valahogyan kiegyensúlyozni. Erre nem volt végső soron képes az Orbán rendszer, ezért lehetett végső soron leváltani.
2: Itten folytatjuk. Következik egy regi klasszikus, a néhai Peter Tosh előadásában egy rock and roll klasszikus, jamaikanizálva a Johnny B. Goode.

0: Peter Tosh-t hallottuk, a Johnny B. Good-dal, aki nem ismerte volna fel. Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak, Széki János vagyok, vendégem Madlovics Bálint, politika tudós, a maffia államról, egyáltalán a rendszerekről beszélgetünk. Na most én fordítottam azt a fejezetet, ahol a rendszer mozgás, belső mozgásairól van szó, tehát ebben a háromszögű konstrukcióban hogyan mozog az egyes rendszereknek az állapota, és eléggé meg voltam győződve arról, mi mondjuk most a múlt télen, hogy ez már eljutott arra a pontra, hogy csak forradalommal lehet megváltoztatni. Forradalom-e az, ami történt, vagy ami történik?
1: Mi jobban szeretjük Magyar Bálinttal a demokratikus áttörés kifejezést. A forradalom az nagyon erősen ahhoz kapcsolódik.
0: Színes forradalom, úgy értem, békés.
1: Nagyon más jelenségekre alkalmazzák a színes forradalom, vagy pláne a mindenféle jelző nélküli forradalom kifejezéseket. Most nem akarok definíciós vitákba belemenni, de szerintem demokratikus áttörésről beszélni azért pontos, mert hogy 2010-11 tekintetében autokratikus áttörésről beszéltünk. Az volt az a pont, amikor, ha tetszik, egy rendszerváltás zajlott le, hiszen átmentünk a liberális demokráciából a patronális autokráciába. Átmentünk egy több piramisos nem patronális rendszerből egy egypiramisos patronális rendszerbe. Ez volt az a... és ennek a mintájára beszélhetünk demokratikus átmenetről. Amikor az egyközpontú rendszer széttörik, és hirtelen több központúvá válik. Az a pillanat, amikor nem marad meg ez az autokrácia, hanem egy demokratikus akarat, egy személy, egy mozgalom végső soron le tudja váltani ezt a rendszert, és át tudja venni a hatalmat ettől a rendszertől.
0: Ki tör át? Melyik az a erő, amelyik áttör?
1: Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ehhez szükség volt, ehhez számos szereplőre szükség volt, hogy ezt a rendszert le lehessen váltani. Nem véletlen az, hogy az Orbán rendszer 16 évig fent tudott maradni, hiszen folyamatosan manipulálta a politikai versenyt és annak a feltételeit. Nem csak az intézményi környezetet, mint amilyen a választási rendszer, hanem a konkrét szereplőket is, mint a különböző ellenzéki pártok, akiket megpróbált marginalizálni, partvonalra szorítani, megpróbált domestikálni, háziasítani, megpróbált likvidálni adott esetben, ha nem is fizikailag, de pénzügyileg, gondoljunk arra, amikor a Jobbik hirtelen elér 20% körüli eredményt, akkor az ÁSZ megbünteti őket és komoly pénzbírsággal sújtja, és megjelennek a különböző kamupártok is, amelyek ugyancsak a politikai rendszernek, illetve a politikai versenynek a megzavarására törekszenek. Tehát a rendszernek a saját mozgásából is következett az, hogy ilyen sokáig nem lehetett leváltani, és nagyon sok szereplőnek az együtt mozgására volt ahhoz szükség, és az együtt működésére volt ahhoz szükség, hogy végül le lehessen ezt a rendszert váltani. Ez hozzátartozott, amiről beszéltem, hogy egyáltalán a körülmények ezt megengedték, mert nem volt annyira kemény az autokrácia. De ki kellett használni ezeket a kereteket, ki kellett használni azt, hogy tulajdonképpen még van itt esély valamilyen váltást elérni. És ehhez szükség volt nem csak a megfelelő puha autokráciára, hanem a megfelelő pillanatra, a megfelelő személyre és a megfelelő stratégiára. Mindezekre egyszerre szükség volt. Tehát a megfelelő puha autokráciáról beszéltem, az a körülmények. A megfelelő pillanat, ha nem kell hosszan beszélnem, 2024, amikor egyszerre találkozik egy gazdasági válság és egy morális válság. Amikor egyszerre van gazdasági leállás és hatalmas infláció, és egy morális válság a kegyelmi botránnyal. És látjuk azt, hogy 150 ezer ember kimegy az utcára az influencereknek a tüntetésére, miközben a hagyományos ellenzék, a régi ellenzéki szervezet tüntetés, arra 1500 ember megy el. Tehát ez az a pont, ahol egy óriási vákum keletkezik. Nagyon nagy rendszerváltó kereslet van, de nincsen rendszerváltó kínálat. Ez az a vákum, amiben Magyar Péter hirtelen be tud lépni, és amelyet ő képes saját mozgalmába becsatornázni. Ez vezet oda, hogy egy megfelelő szereplőre is szükség volt. Nem volt az elég, hogy a megfelelő pillanat, kellett a megfelelő szereplő is. És most nem arról szeretnék beszélni, hogy Magyar Péternek milyen személyi kvalitásai vannak, hogy karizmatikus, hogy mennyire teherbíró, ezek is természetesen fontosak, de ennél érdekesebb az, hogy a Fideszből jön. És ez miért jelent számára előnyt? Ez egy paradox helyzet, hogy miért jelent ez számára előnyt? Szerintem ez három szempontból jelentett neki előnyt. Először is abból a szempontból, hogy óriási figyelmet generált rögtön az ő fellépése. Ahogy megjelenik a Partizán stúdiójában 2024. februárjában, napok alatt milliós nézettséget ér el az ő interjúja, mint az, aki hirtelen kitör ebből a rendszerből, és aki bizonyos értelemben a szimbólumává válik ennek a rendszernek a lebontásának, vagy az összeomlásának. Mindenki érzi, hogy recsegropog a rendszer, és azt látjuk, hogy valaki belülről jön, és szembefordul ezzel a rendszerrel. Ez önmagában egy hitelességet generált az ő számára. A második ok, ami miatt ez számára előnyös volt, hogy insiderként tekintettek rá, anélkül, hogy ő benne lett volna a korrupt felhalmozásnak a rendszerében. Anélkül, hogy ő milliárdokat halmozott volna fel magának. Természetesen lehet arról, mindenféle ügyek vannak, hogy kisebb-nagyobb, inkább kisebb ügyekben benne volt, de a lényeg az, hogy ő nem Mészáros Lőrinc volt. És nem Tibor István volt. Ő nem a rendszernek a legnagyobb haszonélvezői közé tartozott. Ő nem a maffia rendszerben, ő nem kapott milliárdokat ebben a maffia rendszerben, nem jutott cégeknek a sokaságához, nem épített, nem a családja nem gazdagodott meg olyan módon, ahogyan a fogadott politikai családban gyakorlatilag alig tudunk megnevezni olyan szereplőt a Orbán Viktor körüliek közül, akinek a anyja, apja, veje, lánya, férje, akárkie ne gazdagodott volna meg ugyanúgy. Tehát anélkül, tehát el tudták tőle fogadni azt, hogy ő egy insider, és hogy belső tudással is rendelkezik ennek a rendszernek a működéséről. És ez vezet el oda, ami a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ő tudta, hogy mivel áll szemben, és tudta használni egyrészt a maffia állam fogalmát, másrészt a nemzeti jelképeket.
0: Ő hogy érti a maffia államot?
1: Amikor ő elkezdte használni a maffia államot, akkor ő ezt egy átfogó üzenetként használta. És ez nagyon elkülöníti attól, ahogyan a korrupcióról beszéltek ő előtte a különböző ellenzéki szereplők. Korábban az ellenzéki szereplők egy csapdában voltak, felfogásbéli csapdával, a saját csapdájukban, ugyanis, hogyha megnézték a közvélemény kutatásokat, és megkérdezték az embereket arról, hogy mi a legfontosabb probléma számukra az életükben, akkor a legtöbb ember azt mondta, hogy az egészségügy, az oktatás, a szegénység, az infláció, és a korrupció az 4/5. Helyen volt általában ezekben a felmérésekben. Ebből azt szűrték le, és ezt hallhattuk az elemzőktől millió esetben, hogy az emberek beáraszták a korrupciót. Hogy ez őket nem érdekli, nem erről érdemes beszélni, de nem ezt kell a középpontba állítani, mert ezzel nem lehet választást nyerni. Ehhez képest, ha fölteszik a következő kérdést, és Magyar Bálint többek között elérte azt, hogy ezt a kérdést is feltegyék, és a Mediának a különböző kutatásaiban erről is volt szó, feltették a következő kérdést, hogy rendben van, az egészségügy a fő probléma. De miért nem oldják meg ezt a problémát? És az emberek kétharmada azt mondta, hogy azért, mert ellopják a pénzt, vagy mert csak a hatalom érdekli őket. Tehát a maffia állami működést látták mögötte. És természetesen, hogyha valakinek akut problémája, például mondjuk COVID alatt, valakinek a szerette édesanyja mondjuk meghal egy kórházban, vagy egy kórházi fertőzésben meghal, akkor azt fogja mondani, hogy az egészségügy az ő fő problémája, és az a fő gond, amit meg kéne oldani. De hogyha megkérdezik, hogy miért nem oldották meg, és miért történt meg ez a tragédia, akkor azt fogja mondani, hogy azért, mert ellopták a pénzt, vagy mert nem érdekli őket, mert csak a hatalomra koncentrálnak. Tehát Magyar Péter ezt ismerte föl, hogy valójában a korrupció a közös nevező. És ez az, amivel az egymástól elszigetelt ügyeket, legyenek azok a nagy ellátórendszerek, legyen az az infrastruktúra, vasút, bármi, szegénység, gazdaság, minden, mindent vissza tud arra vezetni, hogy ezek valójában ellopják a pénzt, valójában a maffia állami működés, a maffia állam maga az, ami mindezt okozza. És ez azért is volt nagyon fontos, mert ezzel ő fölül tudott emelkedni az ideológiai törésvonalakon. Beszélnek arról, hogy ő jobboldali, ő maga is többször elmondta, hogy ő egy jobboldali ember, hiszen ilyen a neveltetése, most nem menjünk bele abba, hogy mit jelent a jobboldal, de értjük, hogy miről beszélünk, ő egy fideszes valaki volt, és ehhez a kultúrkörhöz tartozó háttérben nevelkedett, ebben a közegben volt az ő politikai szocializációja. Azonban a kommunikációja, amikor maffia államról beszél, akkor az nem csak a jobboldali közeghez szól. Az nem egy leszűkítette jobboldali üzenet, hanem az pontosan ugyanakkor a probléma egy baloldali embernek, egy liberális embernek, egy zöld embernek is. És ezt láttuk is, hogy mindezek a csoportok, ez kiderül a különböző kutatásokból, jelen vannak a Tiszának a táborában. Egy rendkívül heterogén tábor van, akiket össze tudott kötni. összetudott kötni a maffia állam elleni küzdelemben. Tehát a különböző ideológiai törésvonalak helyett egy rendszertörésvonalat hozott be. Nem egy konkrét ideológiai csoporthoz szólt, hanem a rendszerrel szemben, a maffia állammal szembeni küzdelemre hívta fel a legkülönbözőbb ideológiai csoportokat, akiket ezáltal be is tudott végül állítani saját maga mögé.
0: Most rendben van, hogy a korrupció azok, de a könyvetekben úgy van leírva, hogy a gazdaság, ami ebben a szerkezetben működik, az a nem piacgazdaság, hanem kapcsolati gazdaság.
1: Igen.
0: Ezt elég nehéz átlátni alulról, akár kisvállalkozói szemmel. Na most szerinted mennyi az esélye és mi kell ahhoz, hogy a kapcsolati gazdaság, mondjál majd egy definíciót róla, helyébe piac, valódi piac és versenygazdaság lépjen Magyarországon, ami a növekedésnek és a fejlődésnek a garanciája, az alapja.
1: Kapcsolati gazdaságról tulajdonképpen akkor beszélünk, amikor a politika és a gazdaság összefonódik, és a gazdasági szereplőnek a sikeresség az a politikai szereplőktől függ. Ebben az esetben ennek természetesen számos formája lehet, nem csak a maffia állami formája, de most pontosan az a rendszer, amiről beszéltem, a patronális rendszer, az, hogy az állam és annak a fő vezetője állami eszközökkel hozza létre a saját oligarchiáját, ez egy olyan függőségi hálózatot hoz létre, amelyben a gazdasági teljesítmény az tulajdonképpen másodlagossá válik, és nem a piaci verseny határozza meg azt, hogy ki az, aki tulajdonhoz jut, vagy megtarthatja a tulajdonát, hanem a kegyúrnak.
0: Hát a politikai hatalomhoz való közelség.
1: Annak a, igen, és különösen a személyes döntés. A személyes döntésén múlik a patronusnak, a csúcspatronusnak, hogy ki az, aki gazdasági hatalomhoz is tud jutni, hogy így fogalmazzak. Tehát egy ilyen típusú rendszernek, ugye a leváltásáról, vagy ennek a lebontásáról kérdeztél, ha jól emlékszem, bocsánat, csak hogy visszakérdezek. Tehát, hogy a
0: lebontása,
1: átalakítása. Az egyik fontos eleme ennek az, hogy ez tovább, hogy ez tovább ne kapjon további erőforrásokat. És ebben nagyon sokat segít az, hogy nem pusztán kormányváltás volt, hanem egy alkotmányozó többséget tudott a Tisza maga mögé szerezni. Ami azt jelentette, hogy a Fidesznek tulajdonképpen minden állami pozícióból, minden állami erőforrás feletti kontrollpozícióból kikerülnek az emberei. Amennyiben ezt meg tudják csinálni, akkor ez azt jelenti, hogy el tudják vágni ennek a oligarchiának és ennek a kapcsolati rétegnek a teljes vagyonfelhalmozását, a teljes további etetését, hogyha tetszik. Ez sokkal nehezebb lenne, hogyha csak egy feles többsége lenne, de mivel kétharmados többség, ezzel teljesen ki lehet söpörni. És ez nagyon fontos, hogy ez szemben áll a hagyományos maffiával. A maffia állam nem a hagyományos maffia. Nem azt jelenti, és nem is azt jelenti, hogy a maffia az, ami beférkőzik az államba, hanem az állam maga kezd el maffiaként működni. De ez azt
0: mint
1: is jelenti...
0: Szlovákiában megjegyzem. Szlovákiában erre volt példa.
1: Hogy a maffia férkőzik be az államba. De amikor itt a teljes államgépezetet veszik át, és egy autokratikus áttörést követően autokratikus hatalom segítségével rendelik maguk alá a teljes államgépezetet, és működtetik annak minden ágát maffiaszerűen egy bűnszervezetnek a részeként. Na ez az a rendszer, ennek a rendszernek a lételeme az, hogy az államot kontrollálni tudja. Az állami működés nélkül, az állami hatalomnak a teljes birtoklása nélkül nem képes működni. És ezáltal, mivel ezt elveszíti, és ez teljesen kicsúszik a kezéből, a teljes maffia hálózat összehuppan. És nem tud tovább működni. Ez adja az elszámoltatásnak, illetve ennek a kapcsolati gazdaságnak a lebontásának a kiinduló pontját. Ez adja a legfontosabb elemét annak, hogy miért lehet leszámolni ezzel a kapcsolati gazdasággal. Ugyanehhez kapcsolódik az is, hogy Orbán Viktor, aki hatalmat tudott gyakorolni e felett a hálózat fölött, az nem tud, nincs továbbá az a hatalom a kezében, az az államhatalom, amivel ő jutalmazni és büntetni tud. és képes arra, hogy egyesektől elvegyen tulajdonokat, másoknak pedig adjon tulajdonokat. Enélkül a hatalom nélkül sokkal könnyebben önállósulnak azok a szereplők, akiket ő eddig függésben tudott tartani, és ezek különböző stratégiákat kezdenek el követni. Van, aki megpróbálja kimenekíteni a vagyonát. Van, aki előre menekül idézőjelben, és már előre felajánlja a vagyonát, mint a Balási az államnak. És ez még csak két stratégia, és számos egyéb módokon próbálnak valahogyan vagy túlélni, vagy megpróbálni kiegyezni ezzel a rendszerrel, vagy elmenekülni ezzel a rendszer arról. És ennek és ezt követi, tehát először ezt kell látni, hogy ez a maffia rendszer tulajdonképpen mintha a csontvázát vesztette volna el, és egyszerűen csak összehuppant volna.
0: Mint egy medúza,
1: pontosan, nagyon szép hasonlat, mint egy medúza, amit kiveszünk a vízből, és hirtelen összecsuklik. És erre jön rá az, hogy az állam maga is, a jelenlegi vezetés maga is nagyon érdekelt az elszámoltatásban. És nagyon érdekelt abban, hogy ezeknek a szereplőknek utána menjenek. Erre hozzák létre a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalt, és erre indul el tulajdonképpen ez a teljes művelet, amit tisztító tűznek nevez Magyar Péter. És amire a maffia államnak a fogalmát használja, ha tetszik, igazolásként, vagy ezt használja diagnózisként, amire terápiának amire terápiaként tálalja a tisztított vizet.
0: Hát nem tudom, mikor ez a műsor elhangzik, mi lesz a pillanatnyi helyzet. Megkérdezhetem azt, hogy mennyire látod ezt esélyesnek?
1: Szerintem én esélyesnek látom azért, mert rendkívül nagy jogköröket adnak ennek a vagyonvisszaszerzési hivatalnak. A vagyonvisszaszerzési hivatalnak az a nagy jogkörei és felhatalmazása, amivel utána tud menni ezeknek a különböző szereplőknek, betekinthet különböző iratokba, magához vonhat szakértőket a legkülönbözőbb állami szervektől, a rendőrségtől kezdve a NAV-on át minden szervtől. Ez elvileg a kezébe helyezi azokat az eszközöket, amivel lehet utána menni annak, hogy visszaszerezzék azokat a pénzeket, amiket az állam kifizetett. És nagyon szeretném itt aláhúzni, hogy azért is látom ennek lehetőségét, mert ezeknek az akcióknak a nagy része, már most a korrupt akcióknak, a nagy része igenis törvénytelen volt. Amikor arról beszélnek, hogy törvényesítették a korrupciót, hogy tulajdonképpen itt minden le volt papírozva, ezt a fideszesek maguk is tudták, hogy nincs így. Ezért kellett elfoglalniuk az ügyészséget. Ezért kellett egy saját ember, aki megakadályozza azt, hogy különböző ügyek végigmenjenek, vagy különböző nyomozások egyáltalán elinduljanak. Mert hogy ők pontosan tudták, hogy ha azok elindulnának, akkor kiderülne, hogy itt komoly törvénysértések valósultak meg. És ez az eseteknek számtalan esetében előfordult, már csak azért is, amiről még a műsor elején beszéltünk. Hogy ez egy informális rendszer, és folyamatosan át kellett lépniük a formális kereteken és a formális határokon azért, hogy az informális céljaikat, a informális korrupt céljaikat tudják szolgálni. Tehát itt törvénysértéseknek a folyamat sorozata az, ami megvalósult, és most, hogy lehetőség nyílik ennek a kibontására, vagy ennek lehetőség nyílik ennek utána menni, így én valódi esélyét látom annak, hogy ténylegesen elszámoltatásról, vagy, hogy egyszerűen fogalmazzak, igazságszolgáltatásról tudjunk beszélni, annak a végre az igazságszolgáltatás, ami eddig blokkolva volt, az most végre elindulhat.
0: Folytassuk itt. Most következik egy viszonylag új zene, idei Cardinals nevű ír zenekartól a Masquerade, azaz Állarcos Bál Maskarádé című dal. Abból az alkalommal most jöttem vissza Írországból, nagyon tanulságos volt. Ott nincs nagy korrupció, vagy nem olyan. Erről majd beszéljünk egy picit. Tehát következik a Cardinals.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Madlovics Bálint politikatudós, és a maffia államról beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy mik az esélyei a kapcsolati gazdaság lebontásának. Az igazságszolgáltatás az növeli elő, tehát az igazságszolgáltatástól hogyan, vagy igazságtételtől hogyan vezet az út a vállalkozó kedvig, az innovációs kedvig?
1: Ez már nem a rendszer, az előző rendszernek a lebontásáról szól, hanem az új rendszernek a felépítéséről.
0: Engem ez foglalkoztat.
1: Ez abszolút megértem, és valóban számom, én szívemnek is ez rendkívül fontos téma, és hát nyilván mindenki, aki itt Magyarországon él, annak nem csak az a lény, nem csak az a fontos, hogy az előző rendszer el legyen takarítva, és annak az elemeit lebontsák, hanem hogy ténylegesen egy szabadabb országban éljünk, és ennek aztán az intézményi környezetét is megteremtsék. Hogyan lesz ebből a vállalkozó kedv? Azt gondolom, hogy ennek először is a legfőbb alapja, vagy legfőbb kiindulópontják annak kell lennie, hogy ne legyen az a fajta állami beavatkozás, amelyik az előző 16 évben jellemezte ezt a rendszert. Az előző 16 évben nem olyan állami beavatkozások voltak, mint amit szoktunk látni nyugati országokban, például Írországban, amit említettél. Ezekben az országokban ugyanis normatív beavatkozások vannak, ami azt jelenti, hogy egész ágazatokat, vagy bizonyos szektorokat vonnak be a különböző szabályoknak a hatája alá, és mindenki, aki megfelel bizonyos kritériumoknak, például abban a szektorban működik, az beleesik, ha tetszik, egy személytelen szabályozás történik. Nagyon egyszerű példa, amikor például vámokról beszélünk, arról most bőségesen lehetett beszélni, Donald Trump nagyon szereti ezeket a vámokat, de enneknek elég nagy hagyománya van Amerikában is. Na most, hogyha Amerikában kivetnek például az acélra egy vámot, akkor az a teljes hazai acéliparnak előnyös. Az ottani szereplőknek ez előnyös. De olyan vámot nem lehet tervezni, ami csak az én haverom acélkohójának kedvez, de az ellenfelem haverjának, az acélkohójának már nem kedvez. Tehát ez jelenti a normativitás, amikor az előnyöket nem lehet személyekre vagy vállalatokra leszűkíteni. Ezzel szemben, ami itt volt, az, hogy személyekre leszűkített, nem normatív, hanem diszkrecionális beavatkozások voltak. Konkrét személyre vagy vállalkozásra való jutalmak és büntetések határozták meg ezt a rendszert. És ez azért nagyon káros. Ez nem csak azért káros, mert hogy magában egyes szereplőket felemel, másokat pedig letaszít. Tehát nem csak azoknak káros, akik benne vannak magában ebben a rendszerben, vagy közvetlen kapcsolatba lépnek vele, hanem azoknak is, akik nem. Azoknak is, akiknek nincsen a rendszerhez közvetlen közük, hiszen ők is látják, hogy bármikor belekerülhetnek ebbe a helyzetbe. Hogy bármikor, hogyha ők például túl nagyra nőnek, akkor megjelenhet náluk a táskás ember, és megjelenhet náluk a hatalom embere, és azt mondhatja nekik, hogy add el a céged. Tehát hirtelen arra vannak ösztönözve, hogy ne a tényleges termelést maximalizálják, hanem az ő vonzerejüket minimalizálják. Az ő értéküket kezdjék el minimalizálni a ragadozó államnak a szemében.
0: Ne növekedjenek.
1: Ugye ismert egyébként a jelenség posztszovjet országokban, ott van is egy ilyen mondás, hogy az a cég, amelynek profitja van, annak rossz a könyvelője. Tehát nagyjából ez a felfogás, amelyik arról szól, hogy nem szabad, hogy a vállalkozónak erre kell tulajdonképpen figyelnie. És ez az, ami egy rossz mechanizmust vezet be a gazdaságba. A gazdaságnak, a piacgazdaságnak az lenne a lényege, nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy verseny legyen,
0: és a verseny nyerességet
1: érjenek el azáltal, hogy jobb árut adnak jobb áron. És hogy erre optimalizáljanak, hogy nekik a vevőknek kell megfelelniük, és azzal tudnak kitűnni a versenytársaik közül, azzal tudják meggyőzni a vevőket, hogy ő rájuk költsék a pénzüket, ne pedig a versenytársakra, hogy jobb árut adnak jobb áron. Amikor hirtelen a gazdasági létnek és a gazdasági létezésnek nem ez válik a feltételévé, nem az, hogy a jobb árut jobb áron versenyében meg tudok-e maradni, hanem hogy bekerülök-e a ragadozó állam táplálékláncába, akkor egy teljesen más motiváció, a teljesen más cselekvésekre kezdenek ösztönözni. Tehát ezt tartom az elsődleges, legfontosabb dolognak, hogy ez a fajta gazdasági beavatkozás megszűnik. Ha ez a fajta gazdasági beavatkozás megszűnik, akkor ezek a rossz ösztönzők is megszűnnek ebben a gazdasági szerkezetben, és lehetőség nyílik rá, hogy a szereplők azok a tényleges piaci működéshez kezdjenek el optimalizálni. Ehhez aztán persze arra is szükség lenne, hogy általában csökkenjenek az állami beavatkozások, hogy általában még a normatív beavatkozásokra se bazírozzanak, és az állami pénzekre, de ez már természetesen nagyon messzire vezet, egy kicsit túl is azon, mint ami a mi posztkommunista rendszerhatározónkban benne van.
0: Hogyan látod az Európai Unió szerepét ebben a maga elég kemény szabályozhatnékjával? Most tegnap például a dühöngés tárgya az a Chat Control 2 volt. Chat Control 1 és Chat Control 2 volt, amiről Magyar Péter elég sajátosan nyilatkozott. Most a felvétel tegnapjáról beszélek.
1: Igen. Az Európai Unióban is nem véletlen például, ez most egy másik téma, ami eléggé foglalkoztatja az EU-t, hogy észrevették, hogy valamilyen oknál fogva az óriás cégek a világon, azok nem európaiak. Hogy Európában olyan óriás tech cégek, amiknek létezniük kéne, vagy amiknek föl kéne nőniük piaci alapon, és világszinten működni, és fogyasztóknak a millióit, vagy akár százmillióit kiszolgálni, ilyen talán a svéd Spotify van egyedül, itt valahol, itt Európában, de az összes többi, a Google, az Apple, az Amazon, ezek mind amerikaiak, vagy ha más ilyen nagy cégeket találunk, akkor szintén Európán kívül kell keresgélnünk.
0: És főleg ott vannak Hírországban az európai lerakatai.
1: Igen, persze. És igen. Vagy a Meta, vagy ezek az összes ilyen nagy cég, ezek Európán kívül tudtak felnőni. És ez már európaiaknak is feltűnik, és a helyi versenyszabályozóknak is elkezd keresni annak az útjait, hogy hogyan lehetne valahogyan az európai szabályozásokat is módosítani annak érdekében, hogy itt is létre tudjanak jönni világszinten versenyképes cégek, és hogy nem mindenki csak a helyi kis piacára fókuszáljon, hanem nemzetközi méretekben is tudjon növekedni. Tehát azt én gondolom, hogy az Európai Uniónak behoznivalója van ezen a téren. Sok behoznivalója van versenyképességnek a terén, sok behoznivalója van annak a terén, hogy kevesebbet szabályozzon, illetve hogy akár a közvetlen támogatásokra is, hogy sokkal piacibb rendszert hozzon létre a sokkal államibb rendszerek helyett. Itt Magyarországon viszont az az érdekes, hogy az Orbán rendszer alatt egy kimondottan negatív szerepe volt az Európai Uniós pénzeknek. Ugyanis ez tulajdonképpen ez egy ingyen pénzt jelentett az Orbán kormány, az Orbán rendszernek, a teljes fogadott politikai családnak.
0: Magyar kőolaj.
1: Olyan volt, mint Oroszországban a kőolaj, ami egy saját befektetés nélkül, saját innováció nélkül rendelkezésre álló erőforrás, amit le lehet fölözni folyamatosan, és abból etetni lehet a teljes hálózatunkat. Ez itt Magyarországon az Európai Uniós pénz volt, és erre a rendszernek borzasztó nagy szüksége volt, ugyanis ezzel nem csak a saját oligarcháit tudta hízlalni, hanem a vállalkozóknak is igen nagy körét. Egyfajta, szoktak beszélni néha a lecsorgásos gazdaságról, a trickle-down economicsról, amit aztán sokan félreértenek, kigúnyolnak, stb. De itt tulajdonképpen egy korrupt trickle-down volt, egy korrupt lecsorgás, amely arról szólt, hogy ezek a vállalkozók is, mint a vállalkozók, vagy mint kis helyi emberek, sikeresen hozzájutnak Európai Uniós forrásokhoz, vagy annak legalább egy részéhez. Valamennyire ők is tudnak gazdagodni ebben a rendszerben, hogyha megtalálják benne a helyüket. Amikor 2022. decemberében megállnak ezek az uniós pénzek, akkor ezek is éhen maradnak, ezek eddig a rendszerben a helyüket
0: vállalkozók. Kezdődött a rendszer anyagát.
1: És ezért, és ez hozzájárul ahhoz, amiről beszéltünk, hogy a rendszerváltó kereslet, hogy a rendszerváltó kereslet az hirtelen megjelenik. De aztán, mint ahogy mondtam, szükség volt arra, hogy a megfelelő személy ezt egy mozgalommá alakítsa, és létrehozza azt a országos szintű mozgalmat, ami ezeket a különböző elégedetlenségeket képes aztán egy irányba csatornázni. Tehát amit ebből ki akartam hozni, hogy tehát a vállalkozók, tehát az Európai Uniós pénzeknek volt egy ilyen rendkívül negatív hatása rendkívül negatív hatása az autokrácia fenntartásában. Most a Magyar Péternek egyik fő üzenete és fő tevékenysége éppen az, hogy ezeket az Európai Uniós pénzeket megszerezze, vagy visszaszerezze, de természetesen az ő esetében már nem egy autokráciának a fenntartása a cél. Tehát ebben az értelemben nem gondolom azt, hogy ő saját oligarchákat akarna növeszteni, már csak azért sem, mert, és ez egy fontos dolog, hiszen arról beszélhetünk, hogy te is említetted, hogy hogy hát nagyon hasonló ez a rendszer, hiszen itt is kétharmad van, nagyon egykézben összpontosul a hatalom, de egy komoly nyomás alatt van Magyar Péter annak a tekintetében, hogy hogyan használja például ezeket az uniós forrásokat, és hogy hogyan használja a államhatalmát. Az egyik nyomás a belföldi, a másik a külföldi nyomás. Belföldön van egy nagyon heterogén szavazótábor, ahogy említettem, ezek jobbtól balig, konzervatívoktól liberálisokig, mindenki van benne, és ezek a szereplőket, ezeket a szereplőket egy dolog tartja össze, a maffia állam elleni harc. És az, hogy lebontsák ezt a korrupt rendszert. Tulajdonképpen erre tudta őket összehozni egy frontá az Orbán rendszerrel szemben. Ha most ő hirtelen elkezdene saját oligarchákat nevelni, saját maffiállamat építeni, akkor szétesne ez a szavazóbázisra. Ez egyáltalán nem olyan szavazóbázis, mint hogy teljesen kritikátlanul állnának Magyar Péterhez, vagy hogy teljesen hogy mindent elnéznének neki. Ezt láttuk egy sokkal kisebb ügyben, amikor a oktatási miniszterről volt még szó, és hogy esetleg Rubovszky Rita lehetne az oktatási miniszter. Azonnal nagy felháborodás és olyan szintű visszajelzés, visszacsatolások történtek, amire Magyar Péter kénytelen is volt aztán visszalépni. Tehát ez azt mutatja, hogy a tábor az egyáltalán nem kritikátlan vele szemben, és ha egy ilyen marginális, ha tetszik, nem maffia állami ügyben is hajlandóak voltak kritikát megfogalmazni, még ezt se nézték el neki, akkor különösen nagy ellenállást váltanak ki, hogyha ő saját maffiállamot kezdene el létrehozni. Tehát az uniós pénzeket erre nem tudná használni. Mert ebből emiatt a nyomás miatt sem. És másik oldalon maga az unió is azzal a feltétellel adja oda, hogy korrupciós intézkedések, joguralmi intézkedések történnek. Tehát mindkét oldalról az az elvárás, ővele szemben, hogy ezt a kétharmados hatalmát ne úgy használja, ahogyan az Orbán rendszer használta, hanem demokratikus és demokráciának és piacgazdaságnak megfelelő módon.
0: Igen, nem tudom, mennyire veszi szigorúan Brüsszelben a dolgot, de ahogy olvastam, ezt a feltételrendszer rettentő kemény követelmények vannak. Ez a bizonyos 27 szupermérföldkő, ami nélkül nem kezdik el folyósítani a pénzt, és erről tudsz konkrétumot ennek az állásáról?
1: Annyit tudok, mint az átlag újságolvasó, tehát annál belső forrásaim nekem sincsenek
0: nincs,
1: arról.
0: Nincs. Én nem találkoztam részletes tájékoztatással ebben az ügyben.
1: Minden esetre látszik, hogy vagy beszélhetünk, ha már külső nyomásról beszéltünk, nem csak az unióról, hanem a piacokról is, amelyeknek nemzetközi piacok, amit látjuk a új államadósságnak a kamatainak a csökkenése, és a teljes, vagy akár a forint árfolyamának az erősödése, mindegy nagyon erős piaci bizalmat jelentenek, amit megelőlegeztek ennek az új rendszernek. Ezt ugyancsak alávágná, és ugyancsak összetörné akkor Magyar Péter, hogyha hirtelen, hogyha nem felelne meg ezeknek a kritériumoknak, hogyha ő egy Orbán 2.0 rendszert akarna létrehozni.
0: Még egyszer kérdezem tőled, ami most Magyarországon zajlik, az a forradalomnak egy változata? Mondhatjuk úgy, tudom, hogy demokratikus áttörés, ez tény. Én nem látom világosan, hogy meddig megy ez az áttörés, tehát a demokratikus politikai intézményrendszer mennyiben erősödik meg. Szerinted forradalmi változásnak nevezhető-e?
1: Vannak kollégáim, egyébként szeretném megemlíteni, hogy én most Magyar Bálinttal a CEU Demokrácia Intézetében dolgozom, és ott vannak olyan kollégáink, mint például Bozóki András, akik a választási forradalom kifejezést használják, és ezzel akarják azt kifejezni, hogy itt nem egy egyszerű választásról van szó, nem pusztán arról, hogy egy kormányváltás következik be, és ahol csak a szereplők cserélődnek, hanem a teljes intézményrendszer változik meg, illetve az előző rendszer, ahogyan a előbb definiáltuk, formális és informális intézményrendszer is összetörik, és ennek a helyére akarnak valami teljesen más létrehozni. Én továbbra is kitartanék amellett, hogy demokratikus áttörésről beszéljek, most a forradalom szót nem hoznám be ide, de tartalmi értelemben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk, hiszen arról van szó, hogy forradalom szó használata is arra szolgál, hogy kifejezze azt, hogy itt egy rendszerváltás történik. És magam is rendszerváltásról beszélek. Rendszerváltást él át ez az ország akkor, amikor egy patronális autokráciából demokráciába megy át, amikor a patronális autokrácia helyett demokratikus rendszerű létre. Tehát ilyen értelemben szerintem nincsen nagy tartalmi különbség köztünk.
0: Ne lovagoljunk a szavakon.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm Maldovics Bálintnak, hogy eljött a stúdióba. Kellemes nyarat, további nyarat kívánok a kedves hallgatóknak. Ez volt a Sznobok órája, a morcos műsor másként mondolkodóknak, ezúttal felvételről, és búcsúzóul kedvenc zenekaromtól, a Tedeschi Trucks Bandtől egy ilyen álmodozó szám, saját szerzeményük, Midnight in Harlem, azaz éjfél Harlemben, és akkor ezzel zárjuk.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG.
2: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről a HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. Sok kávérajongót megnyugtathat az amerikai szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halható bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé, a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúérbetegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: Hétfőként butának szerda van. Hétfőként butának szerda van. Oké. Okay. That's

ጥፋም ዘወትር ቁመናሽ ከፊቴ አይጥፋም ዘወትር ቁመናሽ ከፊቴ ወዴት ነው ያለሽው በዛብኝ ናፍቆቴ

hut beka fikret zatai beydena hunyle lebesena becha.

0: Májom.
1: Májom.

Buenos tardes, amigo. Hola.

Yeah, yeah, yeah, ooh la, cha-cha-cha, cha-cha-cha.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne Elbosszabom GA 3-tól 5-ig Tomanekkel, és megtévesztő itt az elején, hogy mindenféle dobozos világzenei turiról játszottam, Eskimo, meg indonéz darabokat, és jön még egy indonéz, de utána a műsor legnagyobb részében jóféle japán jazzfangokat, vagy japán népzenét fogok játszani, illetve a végén még valószínűleg Ramsey Lewis lemezeiről is játszok, mert abban is behoztam 12 lemezt, de előtte sokféle japán dolog, meg még előtte még egy indonéz téma, a kép Eskimo és indonéz után. Szokás szerint a chat.tilos.hu-ra írom, hogy mi hallható a Tilos Rádió.

Ez az Attila Sedió FM 9,3, és benne Bossa Bonji a Tomákkel 3-től 5-ig. Abban egy óráig japán zenék szóltak, leginkább Kiyoshi Yamayától és Toshiko Yonakawától mindenféle ilyen kotos, shakuhachis jó jazzfunkok, az utóbbi percekben meg a Hiroshima formáció két lemezéről lehetett egy-egy számot hallani, és így az utolsó szűk fél órára még Ramsey Lewis 12 lemezéről fogok mindenfélét válogatni. Kezdésnek jöjjön a Kufanya Mapenzi. Azoknak, akik szeretik a mintákat, én megörültem, mert ezt a Lack of Afro című egy számából ismertem, de kiderült, hogy abból mintáztak, úgyhogy ennyi volt a japán óra. A műsor elején volt egy szűk fél óra mindenféle világzenei válogatás, utána a japán népzene, utána a japán jazz funk, és akkor most még jöjjenek Ramsey Lewis számok, Tilos Rádió FM 9,3, 5-ig zene, aztán hírek és a majom a vízben. Szép nyarat mindenkinek, Tilos!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG.
2: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 ezer láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről a HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. Sok kávérajongót megnyugtathat az amerikai szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halottó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúér betegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: tudom.
1: Jó, nem én. Nem érdekes.
0: És akkor ezek meg a mikrofonok.
1: Hát ez vagy te. Jó, most aha, fel lehet mindent tolni, feltolgatom, hogy lesz éppen inkább, és pontosan előtt beled vagyunk kicsizzel.
0: Jó. Aha, jó, jó, jó. Elkezdem a műsort, fölkonferállak titeket, és akkor meg kellek, hogy fújjál valamit.
2: Jó, tudjuk együtt.
0: Sziasztok, sziasztok! Elnézést a késésért, itt a Tilos Rádió Majom a Vízben című műsora, irodalmi dadaista olvasókör. Egyelőre még nem vagyunk túl sokan a stúdióban, a két vendéget üdvözöljük szeretettel, Tóth Viktort szaxofonost és Szálingert Balázs költőt. Balázssal fogunk beszélgetni a verseiről, pár vers föl is lesz olvasva, Viktor pedig fújni fog majd közben, és meg is kérném, hogy vezesse föl a műsort egy nótával.

0: És akkor szervusztok, drága hallgatók! Itt a Tilos Rádió, a budapesti demokratikus, hallgatócentrikus, szabadságsugárzó, a frekvencia modulált 90,3-es hullámhosszon. Benne pedig a majom a vízben, ami irodalmi dadaista műsor, úgy is mondhatnánk, hogy az esernyő és a találkozása, véletlen találkozása a
1: rádió stúdióban.
0: Bocasztalon! Direkt elszúrtad.
2: Fölkonferáltam már a műsort nagyjából, de általában most érkezett meg a stúdióba Alberten, úgyhogy újrakezdés.
0: Igen, a Napfényes Zalából, ami jelen vendégünknek a szűke pátriárkája, és igen, sokat küzd azért, hogy folyamatosan tágítsák közigazgatásilag is Zala megye határait. Ez már részben sikerült, de mint emlékeztek, a korábbi adásunkban a vendég volt Szálinger Balázs, kb. Egy éve, nem idén ősszel, akkor, hát ez kb. Egy éve volt. Ugye, mert most már július van, augusztus, majdnem ősz, tehát ősszel, tehát kb. Egy éve, vagy ilyesmi. Szóval akkor már szó volt arról, hogy Zala megyével egy borzasztó igazságtalanság történt. Tehát az, ami minden magyarnak Trianon, az Zala megyének az a 60-es évekbeli. 50-es évek végi.
1: 50-es.
0: Hatalmas megfosztás. Akkor meséld el.
1: És plusz még magyarok is vagyunk, tehát még igen, Trianon is igen, fáj. Szervusztok, köszönöm a meghívást. Hát egész az államalapítástól 1950-ig, vagy mondjuk 45-ig úgy nézett ki Zala, hogy tulajdonképpen az egész Balaton felvidék Zalához tartozott. Almádi éppen nem, Almádi nyugati végében volt a határcsárda, és odáig volt a megyehatár, és ezt a bizonyos, ezt a füredi járást, ezt már 45-ben elcsatolták, és a többit azt meg 50-ben csatolták el. Azon túl, hogy még jött nyilván egy kis trianonos ajándék is, mert hogy Mura köz meg Muravidék is Zala volt, csak hát ez elment Jugoszláviához, és akkor e mögött egy Pap János nevű
0: vérnőszőbarom,
1: veszprémi pártitkár volt, aki akkor ott a 40-es évek végén egy ilyen nagyon, nagyon erős pártember volt, és azt ő kijárta magának, hogy ezt a tulajdonképpen valamiféle belföldi turizmusos területet Veszprém megyéhez csatolják, hogy abból ugye lehessen építeni az iparvárosokat, mint Ajka, meg Várpalota, meg ezeket. Sőt, volt neki egy olyan álma is, hogy a Balatont az egészet le kéne csapolni, és kukoricát kéne benne termeszteni. És hát az a helyzet, hogy a 70-es évek közepe végére meggyengült ez a Pap János a párton belül, és addigra nagyjából ki is derült, hogy legalábbis a Keszthelyi járás biztosan nem, és hogy a Sümegi járás tulajdonképpen az meg... Igen, az meg is szinte biztosan nem nagyon tud szervesülni Veszprém megyében, mert hogy nem nagyon sok köze van Veszprém megyéhez. Hát, hogy Sümegről fél óra alatt Tegerszegre lehet érni, és mondjuk szűk egy óra Veszprém, meg most is olyan, most Veszprémhez tartozik Sümeg, és olyan nagyon társtalanul fityeg ott a megye nyugati felébe, mint hogyha se ide, se oda nem tartozna. És volt némi kis népi mozgalom is, és 79. január 1-én a Keszthelyi járást többek között az én szülőházammal, a szülő otthonnal visszacsatolták Zala megyébe. Csak az a baj, hogy én akkor már megvoltam születve fél éve. Úgyhogy én Veszprém megyébe születtem. A húgom rá egy évre már Zalába született. Ugyanott, és most idősek otthona, tehát hogy ott születtem, és ott is fogok megrohadni.
2: És meg is írtad ezt a történetet a Zalai Pasi című eposzban, ami 2000-ben jelent meg a előretolt helyőrségnél. Ez hogyan jött ez az ötlet, hiszen azért meglehetősen idejét múlt műfaj már a verses vígeposzt írni így a 20. században.
1: Szóval ott van előtted egy. Akkor előtte, miért tudom. Idejét múlt? Ja, egyébként nem hiszem, tehát nyilván a 19. században volt ennek nagy búmja, nem is sorolom, hogy ki mindenki írt verses epikát, de hogy ez egy hagyományosan magyar műfajjel lett a romantika idején, és már Csokonai is akart írni egy ilyen honfoglalás eposzt, vázlatát meg is írta, aztán Vörös Marti, Arany, Petőfi, Arany László, Fazekas Mihály, szóval elég sok volt ilyen, aztán valahogy, ahogy a romantika úgy alábbhagyott az irodalomban, kiveszett ez is. Viszont ezzel együtt is a 20. században is vannak ilyen jeles pillanatai a verses epikának, amire nem is gondolunk. És akkor fel is sorolom, nincs sok, de ezek mind nagyon. Tehát ezek vagy jelentős költők kevésbé jelentős művei, vagy kevésbé jelentős költőknek az életművük csúcspontja. Nagyon érdekes, hogy az első az a Margita élni akar Ady Endrétől. Aztán, ami nagyon érdekes, a Somlyó Zoltán nevű költőnek, aki ott a nyugat első generációjának egyfajta ilyen ködlovagja volt, neki a Nyitott könyv című verses kisregénye, ami viszont az egyik legfigyelemre méltóbb Somlyó mű. Aztán, ami nagyon érdekes, hogy ott a második világháború végén volt kettő nagyon érdekes mű. Az egyik az a Szabó Magdának a Szüret című rendes, szabályos, rímes stancába írt verses epikai műve Debrecennek a második világháborújáról, és a Lakatos Istvánnak a Pokol Tornácán című hexameterben Budapest második világháborújáról szóló műve, és ez a kettő, a Szabó Magda meg a Lakatos, ezek kapták az utolsó Baumgarten díjat, erre közösen megosztva a két verses epikai műre, talán 49-ben, 47-ben, nem tudom mikor. De hogy azért ez figyelemre méltó szett, szerintem. Aztán akkor van még Juhász Ferenc nyilván, ami nyilván egy ilyen külön kategória, tehát én azt annyira nem mondanám a magyar verses epikai hagyományokba illeszkedő dolognak, de legalábbis Juhász Ferenc, és a 90-es években volt a Babits Imre, a Magyarok kertje, talán ez is volt, a jakkötet volt, amiben hexameteres verses epikát írt, és másról nem nagyon tudok. És utána volt az enyém a következő, ez 99 őszén írtam, és 2000-ben jelent meg.
2: Milyen lett a kritikai visszhangja, vagy ezt hogyan fogadták annak idején?
1: Hát én akkor egy 22 éves fiú voltam, tehát nekem annyira új volt a kritikai visszhang, mint maga az irodalmi élet. Tehát nekem ez ilyen, hát én nagyjából így jöttem. Tehát amit ott kaptam... Volt, de fél évvel ezelőtt, tehát hogy az első verses kötetem az 99 decemberében, karácsonyán jelent meg, és az után jelent csak meg, hogy az Alajpassió már elkészült. Tehát, hogy nagyon egybe volt a kettő. Fél év különbséggel jelentek meg. Tehát ezért tudtam csinálni, hogy ahova én küldtem ebből az első verses kötetből, a Kievezni a vajból, oda egyből tudtam az Alajpassióból szöveget küldeni közlésre, és akkor ez egy nagyon jól is nézett ki, melyik folyóiratban. Tehát nekem ez ilyen nagyon fura volt, mai fejemmel tudok válaszolni, hogy hát azért meglepő volt, hogy jön valaki 21-22 évesen, és akkor azon túl, hogy ez egy hexameterben egy vígeposz paródia, amellett meg milyen témáról szól. Tehát, hogy az, hogy itt megyék egymással szembe mennek, és igazi háborúk vannak, meg levágott fejek vannak, meg csillagösvényen a székelyek jönnek a végén. Ez maga egy ilyen, egyrészt egy ilyen Trianon allegória, főleg azzal, hogy ez Kolozsváron jelent meg, nem is tudott olyan nagyon más lenni, és azért is nem gondolkodhattam én azon, hogy ez bátorság volt, vagy nem volt bátorság, mert 22 éves voltam. Tehát én ezt nem tudtam, hogy ez bátorság. Én nem tudtam, hogy ez a dolog nincs. És ez nagyon furán hangzik innen, de tényleg nem tudtam. Tehát, hogy én az előtt 3-4 évvel még gimnazista voltam, és mit tudom én, mi Fazekas Mihály Ludas Matyiát olvastam. Tehát nagyon fura, hogy így mondom, de én is meglepődnék. Bár azóta nyilván volt több ilyen verses epika, körülbelül annyi, tehát ez 25 éve volt körülbelül annyi verses epikát fel tudnék sorolni, mint ami maga a 20. században készült, és ez most itt ebbe az 1-2 évtizedbe, de meglepő volt. Ja.
2: Azt tetszett, különösen azt keresgéltem ki az előző, nem tudtam. Meséltem már róla, hogy Bánki Évának az Apja lánya című regényében vigyorogtam nagyokat, amikor megtaláltam azokat a kis zalai falu neveket, amelyeknek mindig olyan vicces a hangzásuk, és ebben a kötetben is van néhány, ahol felsorolod, hogy mely falvak kerültek vissza
1: a
2: néres küzdelem után Zala megyéhez. Válló, Zsid, Zala Szántó, Sármellék, Zala Szent László, Karmagy, Zala Közvény. Elmentünk mellette a hétvégén.
1: Az valójában Bagóvár. Bagóvár, csak úgy döntöttek, hogy ez ciki falu név, és a rendszerváltozás idején elnevezték magukat Zala Közvénynek.
2: Zala Közvény azért ő kevésbé ciki, persze. Kis Gördbő, Kustány, István. Szóval neki kifejezetten külön örültem, hogy ezek a falu nevek bekerültek az irodalomba. Balatongyörök, Felső, Mánt, Puszta. Ja persze, és hát nyilván Felső és Alsó Páhok. Valamint Keszhely. Ápoló?
0: Csak hogy a hallgató gyerekek képet kaphassanak a Vigeposzból, a Zalapassióból felolvasok egy rövid részt, az egyik éneket, egy teljes ének, de ne jegyetek meg, a 8. ének az 3/4 oldal, vagy fél oldal, vagy negyed oldal. 8. ének, melyben a zalai költő elmeséli, miként teljesítette küldetését az ifjú futár, aki szép piroska halálhírét vitte a kolonéz táborba. By the way, kik is azok a kolonézek?
1: Hát az alaiak. Ugye, mert az ősi neve Kolom megye volt, és ebből találtam ezt ki.
0: De ez még úgy is jó, hogy a kolonézek a gyarmatosítottak. Kicsit így áthalással, nem? Vagy túl gondoltam
1: én
0: már?
1: Nem, a szerző nem értelmezheti a műveit.
0: Jó. Éjfél volt, teli hold, Zala tábor a csöndet emésztett, hol tűzfészkekből tömjénként szálltak a füstök, páhok síkját templom belsővé nemesítvén, és kutya mordult. Majd felbőgtek az állatok is mind, mert idegent éreztek jönni az északi végről. Béresek ugrottak fel vasvillával a kézben, míg a kaszások nagy zúgással a csöndbe üvöltő cséplőgépről lőttek reflektorral az éjbe. Látták, fegyver nélkül ifjú érkez az úton, s mond valamit. Lágy hószíningé az ég felelebben, 42 kilométert nyargalt át a futár. 1 méter volt batyujában még, majd földre bicsaklott.

0: Na és akkor, nem tudom, Saci bekonferálta már másik vendégünket, Tóth Viktort az elején, aki szaxofon művész, és az volt a megegyezésünk, hogy minden versre ő majd valamit improvizál, az a érzéseket fújja mindegy a két nád közé, amik benne keltődtek egy nád közé, amik benne keltődtek a versek meghallgatása után, és végén majd ezen egyszer fordítunk, végefele majd Viktor kezdi, és költővendégünk mondja el, hogy benne milyen verbális húrokat pengedtek meg ezek a valódi dallamok. Ne húzz a szállt, ezt megbeszéltük előre, Balázs.
1: Jó.
0: Jó, és akkor azt mondják, hogy mi, hogy te alkoholista vagy, mi a bajod neked azzal, hogy bezárják a kocsmákat? Ezt most,
1: én most nem ihatok ezt egészségügyi okokból.
0: Illusztrációképpen akkor hallgassuk meg, és aztán hallgassuk meg, hogy a másik vendégünkben ez vajon szomorúságot vagy örömet gerjesztette. Na figyeljetek!
2: Szálinger Balázs, akik a kocsmában a pult előtt állnak. Azokra gondoltam, akik a kocsmában a pult előtt állnak. Egész nap beszélnek, de nem mondanak semmit. Vagyis épp azzal mondanak valamit, hogy a kocsmában a pult előtt állnak. Egész nap hallgatnak, de nem hallgatnak el semmit. Csak vagy már elmondtak mindent. Vagy pont azzal mondanak valamit, hogy a kocsmában a pult előtt állnak. Minden városban, kisvárosban, kerületben van ilyen kocsma. A falusiak viszont lassan elkezdtek felszámolódni. Bizonyos tájakon a falusi kocsma egyfajta életjellé, civilizációs lakmuszpapírrá vált, ahol még működik, ott van még valami élet. Már túl vagyunk azon, hogy a posta, az élelmiszerbolt, az iskola, a mozi vagy a közösségi rendezvények jelentsék az emberiség letűzött karóját a falvakban, már csak a kocsma. Ebben az országban ezen a héten is kidőlt egy karó, a múlt héten is kidőlt egy karó. Magyarország még csak nem is legelmaradottabb részein, zsinórban, 3-4 falun simán át tudunk autózni úgy, hogy nincs már kocsma, nincs már élet. Elveszett a legutolsó fórum, befejeződött a magyar történelem. Mi van helyette? Gondozott virágos kertek a ház előtt, felhagyott virágos kertek a ház előtt, méteres gazzal benőtt udvar, természettől visszavett házak és akáctól feltört járda a házig. És ezeknek a képeknek a helyben közismert kódjai. Bírja még a mama? Nem bírja már a mama, hiszen csak tavaly halt meg a mama. Nem veszi meg senki azt a szart. Az ilyen falvakban a legjobb esetben is csak akkor jelenik meg az élet, amikor hétvégén családi autó áll a ház előtti hídon, és unatkozó unokák bóklásznak a kertben, jó rész telefonnal a kézben, aztán hazamennek. Szóval azokra gondoltam rájuk, akik a kocsmákban a pult előtt állnak most is, szombaton délelőtt, és az emberiség őrlángját tartják. Hótiszták és ártatlanok. Sokszor még csak hibázni sem hagyta őket a sors. Nincs családjuk, vagy csak volt családjuk, és beszélnek, vagy hallgatnak egész álló nap. Ahol ők még állnak, ahhoz a tájhoz van még egy kis közünk.

0: Nagyon köszönjük a szakszofon, az a ritmus szekciót, azt Albert kutyán vakarózása szolgáltatta, és még mindig hallani egy kicsit. Ma 2026. július 27-én a Tilos Rádiót halljátok benne, Majom a vízbent, és mai két vendégünk Szálinger Balázs, költőíró, drámaíró, korrektor, kritikus,
1: szívastás.
0: És még sok minden más, és Tóth Viktor, szaxofonművész.
1: Balázs, ezek neki nem mondtál ilyen felsorolást.
0: Szálinger Balázs, próbál kizökkenteni, de nem hagyom magam. Ő 78-ban született, és Keszthelyen, de lakott Halsópáhakon, és tanult Keszthelyen, Kaposváron, Budapesten, és még lakott olyan helyeken is, azokon az érdekes, egzotikus helyeken, mint Nagyvárad, meg Kolozsvár, és jól tudom, akkor járt Orsován is, meg Nagybányán, ja, kihagytam, még lakott Surányban is. Pesten egyébként egy évig a Vámászkér úton lakott, majd több évig az Üllői úton.
1: Nem, közben Taksonyban is laktam.
0: Taksonyban, bocs, azt kihagytam. És az Üllői úti tartózkodás alatt legtöbbször a Ferenc téri cukrászdában írta.
1: Ezt honnan tudod?
0: Költeményeit. Rád van telepítve Pegazus.
1: Ja, ja. De ez már az új Pegazus, vagy még a régi?
0: Ez még a régi. És azt hitte először, hogy jogászként tengeti majd napjait idősen, bár mindig szemtelenül fiatal, legalábbis hozzám képest. De aztán két és fél, három év után rájött, hogy inkább a költészet vonzza, bár korábban a történelem érdekelte igazán, és így egy kemény fordulattal elment Kolozsvárra, ahol az akkori előretolt helyőrség csapata nagyon szívélyesen fogadta, ott jelentek meg első versei is nyomtatásban. Aztán később volt egy kis lelkifurdalása, vagy csak az ingyenes diákigazolvány vonzott az utazáshoz, elvégezte az ELTÉ-n a művelődés szervező szakot.
1: Hát van ilyen diplomám valóban, de nem tudom, hol van, meg sose használtam.
0: Az a kérdésem, hogy szerinted mi a különbség a próza és a líra között, illetve a kétfajta műtípus alkotása másfajta hozzáállást igényele, mást éreze az alkotó, miközben ezeket csinálja?
1: Gondolom igen, de én nem írok prózát, úgyhogy nem tudom, hogy mit érez a prózaíró, miközben prózát ír.
0: Jó, akkor a drámára cseréljük ki a prózaszót.
1: Az más. Az igen. Az igen. Hát azért alapvetően, amiről itt beszéltünk az előbb, ez az alai passió, ez, tehát ha az embernek az eszközei költőiek, de van története, amit meg akar írni, akkor hát két út áll előtte, mindkettőnek van magyar hagyománya, az egyik a verses epika, és a másik a verses dráma. Alapvetően hogy mondjam, úgy indult a buli, hogy versesek az eszközök, az egész, vagy hát a magyar irodalomat, tehát mondjuk a Bródy Sándor idejében azt mondták, hogy ő drámaköltő. Amikor prózát írt, akkor prózaköltő. Úgyhogy most meg drámaíró, prózaíró, tehát más a címkéje, más lett a címkéje az egész szakmának. És volt egy kalandom egyszer a ferencvárosi okmányirodában egy szakmai jellegű kaland.
0: Vagy kitalálom. Megkérdezték, mi a foglalkozásod?
1: Nem. Megpróbáltam elindítani a katás vállalkozásomat. Ez ilyen 12-3 körül lehetett, vagy ilyesmi. És egy helyettesítő hölgy volt a pult mögött. És mondtam, hogy itt vannak a tevékenységi körök, és ugye van egy ilyen baromi hosszú lista, űrkutatástól nem tudom, minden van. És akkor én beírtam, hogy költőírói tevékenység. És akkor nézte ezeket, hogy jó, újságírói tevékenység, az oké, nyilván, hogyha cikket írok valahova, akkor azt az eszé számot írom rá, és ha meg fellépés van, akkor előadó művészeti tevékenység, és akkor van egy ilyen, hogy költőírói tevékenység. És És akkor erre kitért. Megkérdezte, hogy van-e szakirányú diplomám, és mondtam, hogy nincsen. Nekem van egy művelődés szervező diplomám, de hogy én úgymond szakirányú diploma szerintem nincs is ahhoz, hogy költői, írói tevékenység. És azt mondja, hogy de, hogy bizonyos tevékenységi köröket, tehát űrkutatás, vagy egyetemi előadást, hogy tartsak, hogy nem, vagy szakkönyvet írjak, mondjuk tankönyvet írjak, ahhoz mindenképpen kell szakirányú diploma, mert nincs olyan, hogy valaki csak úgy ír egy tankönyvet az ELTE-re. Vagy verset, azt lehet írni, enélkül is. De hogy azt mondja, hogy de ez így nem jó, mert hogy kell szakirányú diploma, és akkor én mondom neki, hogy de ne aragudjon, én ezt csinálom. Nem mondom, hogy ebből élek, akkor még nem éltem ebből, de hogy én ezt csinálom, nekem nem tudom, van 5-6 verses kötetem. Micsoda, hogy magának már van kötete? Hát mondom, persze.
0: Szabálytalan.
1: Van. Mennyi? És azt mondja, ez már ilyen feleselgetés volt, meg ilyen nyilas misis kikérdezés volt, és akkor mondom, hogy nem tudom, 5-6, valamennyi. De azt mondja, hogy hát ezt nagyon-nagyon sürgősen el kéne végezni, és meg kéne szerezni a diplomát, és amúgy meg örüljön, hogyha kötetei vannak, örüljön, hogy nem tudta meg senki. És ez azért vicces, mert, hogy mondjam, na, nem is, soha nem volt más definíció, mint hogy költő, vagy öndefiníció.
0: De mit javasolt, mit végezzel?
1: Abban maradtunk, hogy majd visszamegyek másnap, amikor már nem ő a helyettesítős néni van, és azzal az igazi nénivel az egészet 6 perc alatt elintéztük. És megkérdeztem, hogy tényleg kell szakirányú diploma? Azt mondja, nem, miért kéne? Hát mondom, mert tegnap itt volt egy hölgy, és nyilván rádió nem jön át, de hát mondtatta, hogy Jézusom, persze, ja, jó, nem kell szakirányú diploma, minden oké. De ja, szóval igen, nem tudom, hogy mi van a prózaíró fejében, de tényleg, hogyha történetem van, és az eszközeim költősek, akkor verses epika vagy verses dráma. A kérdés persze ilyenkor az, hogy tud-e az ember történetet írni, van-e jó története, tudja azt, hogy kell megírni, ha meg színpad, hogy tudja, hogy köszön egymásnak két ember a színpadon, mert három mondatból nagyjából kiderül, hogy ott a szerző ezeket a dolgokat ismeri-e, vagy nem.
0: És amikor az Alai Passiót írtad, akkor gondolom előre meg volt a történeti váz, és akkor azt próbáltad rímesen megoldani. A kérdésem az lenne, hogy volt-e olyan, hogy egy esemény sorra, vagy egyik szereplő egy cselekményére, mozdulatára nem találtál megfelelő hexametert, ezért kénytelen voltál azt megváltoztatni, hogy például nem Fangli kanállal esett neki a veszprémieknek, hanem kaszával vágta a lábukat.
1: Hát az a helyzet, hogy a Devecseri Gáborról, aki ugye a talán a legtöbb hexametert írt a magyar nyelven, a két antikeposz, meg a átváltozásokat ő csinálta? Uh-huh. Na, hát akkor igen. Hogy ő anyanyelvi szinten tudott hexameterbe beszélni, és azt mondják, hogy a kórházban a halálos ágyán hexameterbe udvarolt a nővérkéknek. Tehát, hogy az embernek nincs ilyen kérdése, hogy nincs ilyen kérdése, mondjuk 50-60 hexametert az ember, igen, vérrel, vassal, verejtékkel megcsinál, utána nincs kérdés a hexameter végét, tehát a sor végét is érzem, hogy hol van a hatodiknak a vége, nincs olyan, hogy valamit nem lehet beletenni, illetve, hogyha már az előbb felsoroltad ezeket a faluneveket, ott vannak csalások, mert például olyan faluneveket, olyan szavakat nem lehet hexameterbe tenni, amiben az van, hogy egy hosszú szó, tehát egy rövid, meg egy hosszú, tehát például egy Jenesdiás nem tudtam beletenni, Vonyarcvashegyet nem tudtam beletenni. Ha szétszedtem volna Gyenesre, meg Diásra, ahogy ez ugye külön települések voltak, vagy Vonyarcra, meg Vashegyre, akkor bele tudtam volna tenni, de hogy ezeket nem tettem bele. Ugyanakkor meg van benne néhány olyan is, ami meg pont a hexameter, hogy pontos legyen, amiatt más zalai vidékekről hoztam oda olyan falu nevet.
0: És kik a te kortárs magyarországi írói vagy költői példaképeid, vagy akikre nagyon fölnézel?
1: Kortárs?
0: Kortárs.
1: Hát Kemény Istvánt mindenképp mondanám. Hály Jánost nagyon szeretem. Aztán, ha azt mondjuk Erdélyből a Király Laci bácsi, A fia, a Király Zoli, nagyon jó barátom, Lövétei Lacika, nagyon jó barátom, Fekete Vince, és olyan szerencsés ez a helyzet, hogy ők mind jó költők is. Úgyhogy igen, őket nagyon szeretem.
0: Az írók, költők között létezik irigykedés, féltékenység, illetve a te esetedben. Volt-e ilyen? Mondj rá példát.
1: Én 5 éve vidéken élek, úgyhogy nem tudom, nincs ilyen.
0: Na de nem direkt be a kocsmában, hanem hogyha olvastál valamit valakitől, és basszus, ezt miért nem én írtam? Miért ez a hülye?
1: Igen, nem hülye kérdés, mert ilyet én gondolok, hogy az, hogy basszus, miért nem írtam, ilyet szerintem nem éreztem, de amolyan indulatos elismerést, olyat kifejezetten előfordult többször is, hogy éreztem egy-egy verssel kapcsolatban, hogy arról a téletben mekkora vers, és akkor írok az illetőnek, hogy nyalja ki. Nagyjából. Vagy emiatt, a vers miatt, ezt most megérdemel.
0: De akkor ezt dicséretnek érzi.
1: Hát az az ő problémája, hogy mit kezd vele, de igen, van ilyen, és az nagy élmény egyébként, meg rohadt élmény is, mert sajnos féltékenység is van benne, természetesen, de hogy a féltékenység az egy

0: De nagyon megkönnyítette ezt a dolgot, most ma már egy mai 20 éves szerintem ezt nem is értené, hogy akkor kifejezetten egy olyan hullám volt a költészetbe, a pályakezdő költészetbe, hogy az, hogy formába ír egy adott 23 éves szerző, akinek megjelenik már esetleg az első verses kötete, az ilyen alapvetés volt. Tehát nem volt olyan baromi ritka. Egyébként a sikerük, vagy sikerünk mögött is nem kis részben valószínűleg pont ez állt, hogy mi formákba írtunk mind a hárman. Illetve ami, hogy mondjam, bár mindegy, én valahogy úgy éreztem mindig, hogy ugye Térei János 70-ben született, én 78-ban, az Orsi 76-ban, a Dani 77-ben, hogy mondjuk talán úgy idáig, vagy mondjuk még a Lanckor Gábort bevesszük, és akkor így vagyunk egy generáció, és ez a generáció tulajdonképpen azért foglalkozott a formákkal elég erősen. Ez majd, hogy nem mindenki. Az utánunk jövők, a telepkör, azok, ők már annyira nem. Ja, úgyhogy milyen formások, milyen rimbohócok voltunk, és igen, én baromi irigy voltam a Daninak ezekre a boci-boci tarkáira némelyikre, meg az Orsia, hogy egy ilyen hangulatot tud, ezt a századelős sanzonos ízét bele tudja vinni a verseibe, és nincs formai hiba benne, és tulajdonképpen megvan, hogy szerintem figyeltük egymást, és mindenképp irigy voltam mind a kettőre, hogyne.
1: Akkor most hallgassuk meg egy újabb verset a már lehet, hogy hallgatók számára unalmassá váló témakörből. Ez megint egy busongás a kocsma bezárások miatt, de csak egy perces lesz. Ez a Hetés című vers.
2: Hetés. Hetésben bezárt az utolsó kocsma. Egész néprajzi régió kocsma nélkül. Gyűjtés után a néprajzosok busszal bemennek Lentibe. A kisebb istenházi trafónál lila akác és selyemfa hangos társulására ébred a környék, de a gyűjtmentezésre nincs elég erő. Népmesei a szigor, ami itt van. Emlék békéből, háborúkból, ez meg a megtett igazság. Nyilván lehet még élni, de ez a mese vége. Nagy szelek zúdulnak le a hegyről, a síkvidékre. Alig fölötte madár száll át, és fölkapja lábát. Zajlik minden érinthetetlenül.

0: És akkor visszajöttünk megint 2026. július 27-én, Tilos Rádió, benne majom a vízben, vendégünk Szálinger Balázs költő és Tóth Viktor zenész. Balázs, annak idején, ha jogra kezdtél járni, azt abbahagytad, a rokonság hogyan fogadta ezt? Mondom is azért mert egyszer készült veled egy riportfilm, ami aztán soha nem került adásba, de valami áldott jó lélek egy-két részt felrakott a YouTube-ra abból, és úgy kezdődik, hogy egy beszélgetésen ültök a kája mellett nagypapáddal, hol is volt ez, valami népfala.
1: Nemes népen. Pont ezen a vidéken, ahol ez a vers volt.
0: Igen, és nagypapád mondja hasonló kérdésre, hogy hát nem az utolsó, amit a gyerek csinál. Szóval, hogy ezt hogy értette, hogy még épp elfér, vagy ez inkább dicséret volt? És akkor a többiek is hogyan fogadták, a rokonság többi tagja ezt a pályamódosítást?
1: Hát, az első egyetemi diploma lett volna a családban egyébként. Anyukám tanár, általános iskolai tanár. Ez elismerés volt a nagyapám részéről,

0: De tehát, hogy a költő az a Petőfi. Hát az unokám nem lehet költő. A Petőfi a költő. Olyan nincs, hogy a gyerek nem... Sőt, a későbbi, nekem van belőle ebből, ezt egyébként a Valuska Gabó csinált ezt a felvételt. Elmentünk az öreghez. Fél év múlva már nem élt egyébként. Hát ilyen elhatározás volt. Meghalt a mama, és akkor egy év múlva úgy döntött, hogy kész. És és akkor kint voltunk a Faragúban, amit Faragúnak hívnak. A Faragú az öregeknek a háza volt, tehát az ő szüleinek a háza, és akkor már csak ilyen fészer volt. Én mindig kint szoktam dolgozni, mindig csináltak nekem ott tüzet a kályhába, és akkor ott kint voltunk, és akkor az öreg megmutatta a stábnak. Nagy Gabi volt ott, a Szegő Jani volt, a Valuska, nem tudom még ki, szerintem két autóval mentünk, és akkor az öreg magyarázta nekik, hogy hát amikor Balázs, és valami hasonlóan fogom mondani, hogy te mondtad, hogy amikor begyújtunk, mama begyújt neki, és akkor itt kint szokott lenni nagyon sokáig éjjel, itt kint igazi petróleum lámpán, és itt kint így csinálja, mit csinál. Hát ez nagyon fura, de annyira mély és annyira lentről jövő. Te nem mondhatja, hogy verset ír, a Petőfi ír verset, ne szórakozzunk már. Itt csinálja, amit csinál. És ez, hogy nem az utolsó abban, amit csinál, szintén ez ki van kerülve a dolog. De közben egy elismerés. És hát, ja, hát nagyon, igen, büszke volt rám, azt tudom.
1: Ez akkor a kocsma bezárós versek, vagy ez a kis próza illeszkedik egy kicsit abban a vonulatban, ami a költészetet talán a legjobban jellemzi, hogy így a történelem és a táj találkozik egymást.
0: Fölvett a szőr mindkét kezemen, amikor ment az előbb a vers. Nagyon durva.
1: De ez a jelenkori történetünk.
0: És azóta még jobban.
1: És amikor már a kocsmákat is bezárnak, igen, amikor az utolsó közösségi helyek is megszűnnek egy faluban, ahol az emberek összegülnek és találkoznak. És úgy gondolom, hogy ez tényleg azokba a verseinek a sorába illeszkedik, ahol a történelmet és a tájat vetített, hozott szinkronba.
0: Nagyon fura. Egyébként az az érdekes, hogy a szlovén oldalon, tehát ez egy határőr falu, tehát van nemes népnek. Ez ilyen nagyon nemesi környék, tehát itt nyilván paraszti életet éltek az emberek, de nemesek voltak. Tehát mind a nagyapám is, nekem is a... mindkét ottani nagyszülöm nemes volt, de semmi nem látszott az életvitelükön, hogy ők nemes, csak de ez a nemes nép nagyon kemény falu volt, tehát ott volt ilyen, hogy a 19. századnak körülbelül a közepén valami gyújtogatót felgyújtottak a falu határába. Máig megvan, hogy az ember égető dűlő, és akkor az van, hogy arra hivatkozva, hogy mi nemesek vagyunk, és hogy menjen ez a fenébe, nekünk palos jogunk van. Amit ők szerintem nem is értettek, de ezt tudták, hogy ők nemesek, velük nem lehet szórakozni. És aztán le kellett ülni, hiszen már modern jogrendszer volt, tehát nem lehet ilyet csinálni, hogy izé önbíráskodik a nép, és a nemes népnek a teljes férfi lakosságát. Az akkor olyan 5-6-700 lehetett, most meg mondjuk 90, és szerintem alig van valaki, aki 60 alatti. A teljes férfi lakosságot elítélték fél év börtönre, és úgy csinálták, hogy az év első felébe a lakosság első fele volt börtönbe, és a második felébe a férfi lakosság második fele volt börtönbe. Tehát ezek ilyenek. És ezek az emberek mondják azt, hogy nem utolsó gyerek abban, amit csinál. Hogy tök érdekes, hogy van ez a büszkeség, meg van ez a izé, de hát azért a Petőfi előtt álljunk már meg egy kicsit. Igen, és ez nagyon, és ahogy mondom, az előbb elhangzott ez a vers, nem tudom, hogy ki a hölgy, aki olvasta, meg ezeket a szövegeket mondja, de hogy tényleg ezt...
2: Sándor Valéria.
0: Nem ismerem, nagyon szépen olvasta, add át neki, légy szíves, hogy ez szerintem olyan Nem tudom, mikor írhattam, 2008-9-10-11 körül írhattam, és hogy én meg közben végig kattogtam a vers alatt, és már most a környékről tudok további 2-3 falut, ahol azóta nincs kocsma, a vers óta.
1: Meg hát a sport is elég hálás témát. Több olyan vers...
0: Volt olyan, igen,
1: volt olyan. Erre szeretnék példát hozni, több olyan versed is van. Meg hát nem csak versed, hanem fölkértek többször literától innen, onnan, amonnan, hogy kommentáld a magyar válogatottat, beszélj a Ciról, ez az amaz. Lehet tudni rólad, hogy a lelkes rajongója
0: szurker, van. Ahogy az Eszterházi mondta, hogy szurker vagyok.
1: Lelkes szurker vagy, egyrészt a magyar válogatottnak, másrészt a Zalaegerszegnek, amiről szól az Otthon rend van című versed is, miből felolvasnék egy pár.
0: Van benne csúnya szó.
1: Igen, ezt megpróbálom kihagyni.
0: De hát nem, az a lényeg.
2: Ne, azt nem szabad kihagyni.
0: Az egy irodalmi...
1: Lóbaszót elküldtek Egerszegről, az öltözőben pompás a hangulat. Déli szlávok voltak, a nációjuk bonyolult és másik világi, testtartásukon másik szenvedés, dekódolatlan kézegyei. Labdakezelésük lelki rétegeiben idegen színű fémek. Ezek egy éve szerződést értek. De ha a víztükör a hatodik hely alá apad, már szárazra kerül a zsoldosban, kitudódik a jötment, és ez a két fiú nem által sarat. Satöbbi, satöbbi, és akkor az utolsó verszak. Ezek vonatra ültek azzal az arccal, amelyekkel ide vetődtek. Összéphúzódott, újabb tapasztalattal lett gazdagabb a város, megnyugodtak a számkivetettek, a sors által más tájra üldözöttek, otthon rend van, újra zavartalan hangulatban megy az alapozás, és minden szép lesz, ha egyszer hazatérünk.
2: Nota bene, ez volt a negyedik alkalom a Tilos Rádióban utolsó 2-3 évben, hogy az a vers elhangzott.
1: Negyedik?
2: Aha. Legutóbb a Tóth Benedékék is felolvasták egy áprilisi fényes reggelen.
0: A prózaíró?
2: Nem. Tóth Benedek egy műsorkészítő, a BNI, aki keszthelyi illetőségű.
0: Akkor rendes gyerek lehet.
2: Szóval ez arról szól, hogy a két szerb idegen légióst elküldték. Mert hiába voltak nagy darabok és erősek, nem voltak annyira jók a pályán, ugye?
0: Igen. És az a fura, hogy most megint tele van az Egerszeg légiósokkal, amit én nem szeretek, de és most először látom én is, meg én is érzem, hogy az ultrák és a szurkolók bírják ezeket, mert hogy ezek ilyen 20 éves gyerekek mennek, mint a golyó, tényleg jók, nincsen velük semmi baj, nem ilyen nagy arcoskodó 30 évesek, mint a versbe, hanem hogy ilyen fiatalok.
2: De és az hogy van, hogy ti a Sacival látszólag jóba vagytok, mert a Saci meg iszonyan egy Újpest drukker, te még ZTS vagy. Sőt, mondhatjuk azt, hogy te vagy egy befúrakodott áruló, mert ha jól tudom, te voltál az újpesti önkormányzati alapnak szerkesztője is egy darabig.
0: Főszerkesztője. Bocsánat, alapító főszerkesztője, jó? És az nagyon vicces volt, hát most már elmondhatom, mert ez 19 éve volt. Hogy február 1-én kezdtem a munkát, és másodikán megszületett a fiam, és nem is ez a lényeg, egy ilyen bő fél évet csináltuk körülbelül, és nagyon érdekes meccsbeszámolók voltak, amikor Zete Újpest vagy Újpest Zete meccsről írtam én a beszámolót. Ott mindig kékfehér volt a háttér, ugye az az Zete-ben lilafehér, az a... csak lehetett mondani, hogy ez ilyen nyomdai ördög. Na mindegy. De most szegény Újpest szerintem tök jó csapat lesz, meg a nagyon jó játékosokat, főleg magyarokat visz oda a Dárdai, tök jól csinálja, sajnos tőlünk is vittek nagyon jó fiatal játékosokat. Viszont történetesen itt ebbe az első fordulóban úgy kaptatok ki Nyíregyházán, hogy az Újpest gólt egy tőlünk vitt fiú rúgta, viszont a vadi új kapusotok, aki meg nem tudom, nálunk volt 3-4-5 évet körülbelül, kb. 2 potya gólt csinált, és
1: sajnos én nem voltam Zalában, amikor
0: a legjobb helyen.
1: És nem tudtam nézni.
0: És ma MTK Zete lesz 7:30-kor. Jelzem.
2: De akkor hogy lehet megkülönböztetni játékosokat? Mindegyik kék-fehér.
0: Hát, melyik csapat győz, az lesz a Zete, és a másik, az meg az MTK.
2: És akkor még egy recenzióra, visszajelzésre hívnám fel a figyelmét a hallgatóknak, és erről kérdezem vendégünket, Szálinger Balást, hogy annak idején, amikor megjelent a a Sík című kötetet, 2005-ben talán, akkor valahogy odafurakodtál Spiró Györgyhöz, és a véleményét kérdezted a kötetről, mire valami ilyesmit mondott, hogy várj, ezt felírtam. Igen, lenyűgöző, zseniális, értelmetlen baromság.
0: Igen, valami ilyesmit mondott, hogy zseniális baromság, igen. És én most már értem, akkor meg megsértődtem, de hát el kellett telni pár évnek, hogy az ember felfogja, tényleg igaza van egyébként. Jó szar egy könyv az, sajnos, tehát, na mindegy. Igen, egyszer Kolozsváron hallottam a Spirót, és egy esten, és olyan jól állt neki, amikor egyik másik saját könyvére simán mondta, hogy hát a szar, sajnos a szar volt, azt nem is értem, hogy hogy volt agyam, hogy én ezt megírjam, és ja, miért ne mondja az ember valami művére, hogy ez nem jó, nem sikerült, hát amikor csináltam, pont azt akartam, hogy sikerüljön, azt gondoltam, hogy jó, meg voltam győződve róla, hogy mindenkinek fog tetszeni, és most meg már én is rájöttem, hogy nem annyira jó. Igen, tényleg ezt mondta.
2: És akkor most hallgassuk meg egy hosszabb versedet, amiben kitűnik a társadalmi problémák iránt érzékeny és szociális érzékenységgel teli, túlfűtött költőnek a belső énje.
0: Ó, Jézusom! Ez már a versből volt?
3: Tisztelt egybegyűltek! Kutatóink friss számítása szerint 36 olyan...
2: Bocsánat, ez valamilyen nem akart szólni, pedig elindítottam.

elemezzük ilyen katonát. Tisztelt egybegyűltek! Kutatóink friss számítása szerint 36 olyan intelligens civilizáció él a galaxisban, amely képes lehet üzeneteket küldeni egy másik civilizációnak. Mi a 37-96. Helyen állunk, képesek vagyunk szeretni, hinni, háborúzni. Ünnepeink rétegzettek és számosak, lelkünkből elemezzük a lábvilágát. Feltétlenül tudni kell, hogy ez a rangsor nehezen számszerűsíthető tényezők alapján készült. A különféle becslések tételei rendszerint nulla és néhány milliárd között mozogtak. Ugyanakkor Letenye és Szentgrót miféle számítások alapján minősül nem intelligens civilizációnak, üzeneteik mi alapján számítanak másnak, mint elküldött üzeneteknek? Miért kaptuk ezt? Minek hívják ezt a hangulatot? Hát már a tudomány is elszakadt a földtől. Milyen igényeket szolgálnak ki? Kik ők? Miért kell beszámolnunk az eredményeikről? Ha Letenyén meglöki a harangot egy lepke, a Szentgróti kőhíd tövébe már is kövérebb a fű. Ezt itt mindenki tudja. De megkérdeztek minket? Kerülhet az ismert világon kívülre a világ? Itt vannak az írtványvidékiek. Vannak a vegyesvárosiak. A talajvíztükörben megcsillanó őszinte réz is itt van. Az országos vérállapot adatai már a birtokunkban vannak. Tehát engedjenek meg egy személyes történetet. Mondják, Nagy Sándor megkorbácsoltatta a tengert. Hát én most szégyenkörre állítom a tudományt, és megkérdezem, meddig és mi végre? A járás székhelyek rangsorában bizonyítható az előrelépés. Erről miért nem beszél ma senki? Mire ez az állandó zavarkeltés, feleslegeskedés? Ki fizeti ezt? Hol van a képletben az igazság? Mi dolgozni, látszani, kérni szeretnénk. De itt igazi építkezés helyett úgy maradványokat ruháztak ránk valakik, majd űrhajóikon elrepültek idegen messziségbe, és minket itt hagytak. Miért nem engednek minket énekelni, hozzászólni, tenni, venni, szeretni, szervesülni? Tudják ezek a jól fűtött laboratóriumaikban, hogy mi hogyan, miként, hányan és milyen áron? Mikor menni kellett, kiment? Ti mentetek? Halni kellett, siratni kellett, s kihalt, kisiratott. Inni kellett, mert inni kellett, ti ittatok? Szív kellett, mert fájni kellett, s kifájt, szíve kinek volt? Ide-oda fújt minket a szél, az egyszem agyunkat kimosták, az egyszem ágyunkat összetúrták, választott vezetők, idegen katonák, és ki volt kint hajnalban a földeken, a gyárban, a cégnél? A Jóistenen kívül gondol-e bárki ránk, mikor megalkotják, átveritek rajtunk a mindenre válasz menekülési rajzot, a komolyan vehető egyetlen tudományt?

0: És akkor most rendhagyó módon, nem a legvégén, hanem egy kicsit korábban hallgassuk meg az egy perces programajánlót.
1: Sziasztok! Programajánló következik. Francia Drazsé 2026. Francia filmnapok a Tabán moziban e hét vasárnapjáig. Ma este a Pontonon a Slow Village hip-hop csapat három rapperrel támad a szócsatában. Kedden a U-Trio textilgyári fellépése azoknak ajánlható, akik nyitottak a jazz és a rock határterületeire, illetve az avantgárd kísérletező zenékre. Szombaton ismét Zsákba macska a gólyában. Négy zenekar négy különféle stílusban fog zenélni, de csak a helyszínen derül ki a fellépők neve. Ugyancsak szombaton a Darázs zenekar nevéhez méltó módon garázs rockot és punkot, de nem pánikot kelt a pesti Dunaparton a Dunyi néhány raklapból álló színpadán. Két hét múlva vasárnap a Stone Sober és a Travó az A38 hajón. Utóbbi banda a portugál Braga városából hozza heavy, pszichedelik rock zenéjét, de más stílusok is vannak a tarsolyukban. Programajánlót hallottatok.
0: És akkor visszajöttünk, drága tilos hallgatók. Olyan a vízben, Szálinger Balázzsal és Tóth Viktorral, és Sacó kérdez most.
2: Egyszerű kérdés, lesz semmi különös, csak erről a versről, ami itt az előbb elhangzott, hogy mondanál rá valamit.
3: Hú, hát ennek a versnek van egy egészen konkrét múzsája. Szerintem nem mondom ki, hogy ki zalai parlamenti képviselő volt nagyon sokáig, és hihetetlenül impulzív és gondolatébresztő, és nagyon egy csoda. Tehát van egy jó barátom, egy humorista, és volt olyan, hogy mi sokat ittunk, és a tévén folyamatosan ennek a képviselőnek a beszédeit néztük, mert egyszerűen utánozhatatlan, és hogy ő most nincsen. És az az érdekes, hogy ez nem csak gúnyolódás, és szerintem a versbe is nem tisztán kiröhögtetés van. Mi a szívünkkel szeretjük, tehát mi a nagyszüleinket, és a szüleinket halljuk ezekben a mondatokban. Így, ahogy így vannak csavarva a dolgok ezzel a tudományellenességgel, meg közhelyességgel, meg kérdésekkel, amikre nem kell válasz. Ja, igen.
0: Akkor most még egy vers, mielőtt befejezzük. Erről is mondjál, Léci, pár szót. Ez nagyon izgat engem, hogy mik voltak a vers keletkezésének körülményei, kik a szereplők, stb. Barátom a színész biciklivel. Nyereg mögött kis királylány ölelte, így csuhantak a Ferenc téren át szólfésra, vagy iskolába. Szeptember legvége volt, ajándéknapsütés, felpattanó gesztenyék, Ferencváros. A fény, a szél, a kép, hogy egy barátom színre viszi a napi valóságot, álhatatos és szabálykövető, megőriztem és átadtam neki most. Most, hogy szeptember van újra, és tőle azt a kislányt elvették, és elvitték felnőni a tengeren túlra, mélyeket szív a képből, a sajátjait mind összefirkálta, fájdalmassá tette, meghazudtolta, elkobozta vagy eltépte az ördög. Barátom a színész biciklivel, kényszerboldogságra verődött férfi, férfi lény űrhajón, léghajón, hidroplánon, egy valóságrendezési eljárás örökké tartó kellős közepén. Elől megy az élet, s mögötte fut, lépked, majd végül lemarad az álom.

0: Hát akiről szól, ez egy nagyon létező úriember, egy nagyon jó barátom, színész. A kevés olyan színész barátom egyike, aki tényleg barátom, vagy annak tartom, annak mondom, mert nyilván ez is lazult, amióta én már vidéken vagyok. Igen, hát én tényleg ott a Ferenc téren, a cukrászdába szoktam dolgozni, és többször is láttam őt gyerekkel biciklizni arra, és aztán amikor hallottam, hogy szétment a család, és hát ilyen, hogy ilyen szomorú történetet ért, vagy szomorú véget ért a történet, akkor megírtam ezt, és aztán utána meg ő mondta, hogy köszöni nekem, mert neki nem maradt a fejébe azokból a mindennapokból ilyen kép, hogy épp ott ő biciklivel megy a kislányával át a Ferenc téren, de hogy most már mindig megmarad ez a kép. Igen.
1: Na akkor jöjjön most az, amit az elején beharangoztunk. Most Tóth Viktor kezdi, és a Balázs fejti meg, hogy vajon mire gondolt a zenész.

0: mi Sacival az előbb a bemoziban ittunk egy alkoholmentes sört és egy kapucsinót, igaz?
1: Hosszú kávét.
0: Hosszú kávét, és késett, nem azért, mert a nők szoktak késni, tök mindegy. Később, én korábban jöttem, na így a pontos, és ahol én ott ültem, és vártam rá, ott volt egy szegény legények moziplakát. Nagyon régi, bekeretezett szegény legények moziplakát, és most az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint a szegény legényekben lenne esős jelenet. Ennyi.
2: Én elfogadom.
1: Ezt lehetnék kérdezni?
2: Egy rövidet, mert most mindjárt vége a műsornak.
1: Ez hosszú kérdés lett volna, a közéleti lírára kérdeztem volna.
2: Akkor csak minden második szót.
0: Közéleti líra divatra.
1: Igen, közéleti líra divatra, valamint a te viszonyod hozzá, hiszen ugye a Köztársaság című kötetetben számos olyan vers van, ami nek van közéleti tartalma, funkciója, és ugye nem látom szemüveg nélkül 2012-ben jelent meg, akkoriban már kezdett fölfutni az, amit a mai kritikai köztudat ugye általában közéleti lírának.
0: Nem, az akkor már így zenítem volt, mert abban az évben jelent meg az Édes Hazám antológia, és egyszerre jelentek
1: így
0: meg.
1: Így van, igazad van. Három mondatban akkor, hogy mi volt ehhez az egészhez a viszonyod?
0: Ahhoz, hogy ilyen rajzás volt akkor?
1: Igen. Vagy szerinted honnan nagyon jött fura. Akkoriban ez a rajzás volt, hát valamilyen?
0: A rajzás...
1: Egymást gergyeztették így ezek a...
0: Én úgy érzem, hogy a rajzás, a divat nagyjából onnan jött, hogy 2010-től a Fidesz volt kormányon, és akkor egy divat lett a kortárs irodalmi életben hirtelen a hazát félteni. Mint ha előtte mondjuk 4 évvel, amikor a szemkilövés volt, akkor nem kellett volna félteni a hazát, de akkor azért akkor kus volt, akkor nem voltak. Na, én akkor is írtam ilyen verset, csak akkor ez még baj volt, és akkor hirtelen meg már jól feküdt. Úgyhogy örülök neki, hogy vége van, és nagyon sajnálom, hogy azok az emberek, akik akkor hirtelen ilyesmi verseket írtak, azóta nem írtak. És ja, ez nagyon fura, és ez egy nagyon hosszú és összetett beszélgetés, és sok-sok különféle vélemény van, hogy engem tényleg 2 évvel korábban szabályosan elnáspángoltak azért, mert hogy nem úgy nevezett tanszéki lírát írok, hanem ilyen közéleti dolgokat is írok, és akkor 2 év múlva meg ugyanaz a kritikus megdicséri ezeket a közéleti verseket, ugyanazért kapom a dicséretet, amiért őtőle pár éve meg a Korholást. Jó, hogy ez elmúlt, és bánom, hogy elmúlt, mert jó lenne, hogy folyamatosan ott lenne az étlapon is kész. Nem, hanem hogyha ez is ott lenne, a öregedés, szerelem, istenes versek, mit tudom én, hogy, mert örök téma. Most is van miért félteni szerintem, mert miért ne lehetne félteni a hazát.
2: Ez jó volt végszónak, úgyhogy köszönjük szépen a részvételt 2027. július 27-én a Tilos Rádióban.
0: 26. Nem, 26-ot írunk. De az év 26. Ő meg 27-et mondott.
2: Na jó, és mire mondhatnék 27-et?
0: Egyébként igen.
2: Vendégünk volt Szálinger Balázs, Tóth Viktor, és itt volt a stúdióban Sacó és Ápoló, és akkor a következő műsorunkban 2 hét múlva majd Petőc András lesz a vendégünk. Akkor szevasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Köszönöm szépen,
0: Én köszönöm mindannyian.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackóru delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajthatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét, számol be a Telex. Az 56 éves Wang Qibing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küszködése ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és eszéi népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről a HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Zarándokok, és pillanatokon belül is kezdünk. Nagyon jó. Még nincs itt Füles, Hinta pedig lehet, hogy nem vesz részt ezen a műsorban, de itt van velünk viszont egy nagyon izgalmas meghívott vendég. Egy, hát nem ez a fő foglalkozása, de én azért hívtam el, mert ő egy Instagrammer. Nem tudom, van ennek valami neve, Kálmán?
3: Soha nem gondoltam még így magamra. Hiányzik nekem is az öndefiníció. Sziasztok!
2: Hát egy ilyen Instagram művész, mondjuk azt.
3: A social justice warrior?
2: Social justice warrior, Instagram művész, népművelő. Neked egy olyan Instagram oldalad van, tehát jól tudom, egy kiugrott, de mégis gyakorló marketing szakember vagy, aki egy Instagram oldalat kezdett csinálni, amire márkák be kell, hogy fizessenek azért, hogy ne legyenek ott.
3: Ez volt az eredeti üzleti modell, de aztán ez meglepő módon nem volt monetizálható. A szponzorálatlan poszta az oldalnak a neve, és alapvetően azt hívta létre, hogy amikor majd a végelszámolásnál itt a reklámos bűneim miatt pellengére leszek állítva, akkor fel tudjak mutatni valamit a másik serpenyőbe is. Azzal foglalkozom, hogy márkáknak, és most már influencereknek is az ilyen apróbb jogsértéseit, kirívó magatartását, visszaéléseit teszem jobban láthatóvá, és karikírozom ki őket.
2: Marketinges bűnei, de ezek szerint vannak?
3: Hát én majdnem 20 évet töltöttem el azért reklámügynökségi kreatívként, és azért csináltam pár olyan kampányt, amire nem az, hogy nem mutatnám meg a szüleimnek, de nem is szívesen beszélnék erről a rádióban.
2: És gyakori ez a bűnbánó marketinges? Mert minden marketinges úgy végzi a munkáját, hogy közben nagyon rosszul érzi magát, hogy marketinges?
3: Szerintem van egy alapvetően hibás felfogás a marketinggel kapcsolatban, vagy én legalábbis próbálom látni ennek az egész szakmának vagy szolgáltatásnak azt a megközelítését, hogy a marketing az informál, segít jobb döntéseket hozni, legalábbis ezzel a megközelítéssel kezdtek el az első marketing szakemberek működni még valamikor a 19. században, és aztán ez csúszott át. Jellemzően azért így a politikai marketingből és a Goebbelsnek a hagyományaiból a manipulációnak egy ilyen nagyon erős eszközévé, de hogy tehát nyilván egy ilyen marketing nélküli világban csak a termékek versenyeznének egymással, meg a szolgáltatók versenyeznének egymással, és hogy nem sztorikat vásárolnál meg identitásokat, hanem lenne egy ilyen tisztább rálátásod mindarra, amihez hozzá akarsz jutni. Csak egyszerűen így a mai fogyasztói társadalomban van is egy ilyen elvárás a legtöbb márkával kapcsolatosan, hogy a te önkifejezésedhez, az identitás építésedhez járuljon hozzá, hogy ezzel, azzal a pipás cipővel te kommunikálj valamit a világról, vagy magadról.
2: De nem az van, hogy igazából már a Goebbelsék is az amerikai szociálpszichológusokat vették át, akik Amerikában már előtt elkezdték a fogyasztói társadalmat kialakítani a 2010-20-as években?
3: Igen, a Goebbelsék fejlesztették ezt tökére, és talán a 20-as években volt most nem fog eszembe jutni annak az űrgének a neve, aki a Freudnak volt.
2: Edward Bernays.
3: Ő volt az a zsidó származású ember, aki az amerikaiakat rávette a bacon fogyasztásra?
2: Igen.
3: Na, az egy csodálatos ember. Tehát ha nem sikerül megugrani a végelszámolásnál ezt hogy így valamennyit jóvá írjanak nekem a szponzorálatlan poszttal, akkor tudja, hogy ott a mellette lévő ősbe fogok én is kerülni. Tehát az tényleg egy ilyen különösen romlott ember lehetett.
2: Jó, de figyelj, ez most a kicsit arról, úgy értem, hogy mondasz, hogy a technológia, amit használ, a marketing az nem túl fair, mert hogy ilyen identitásokat, hiányokat, nem tudom mit épít, de hogy egyébként mintha a posztjaiban az jönne, hogy azt is kritizáld, amit éppen eladnak a márkák.
3: Nem, szerintem én próbálok nem, tehát termék kategóriákkal nekem nincsen különösebb fennakadás, inkább az, ahogy így, tehát nagyon sok szó esik az oldalon a greenwashingról, amikor egy márka próbálja magát sokkal fenntarthatóbbnak, környezettudatosabbnak beállítani magát, mint amilyen valójában. Nem alapvetően a termékekről szól ez, hanem inkább arról a csomagolóanyagról, amivel ezeket így próbálják eladhatóbbá tenni. Tehát van a marketinggel kapcsolatban egy ilyen, nem tudom mennyire közismert példa, hogy a termék az maga a féreg, és a marketing az, ami rárak két ilyen, vagy két pár szivárványban pompázó kis szárnyat, hogy lepkeként lehessen értékesíteni.
2: Mik a legdurvább példák, amiket mondjuk bedobnál ide, amik szerinted a marketing ilyen ikonikus bűnei?
3: Hát szerintem most már több mint 100 poszt született ezekről a márkákról, és nem tudom, hogy a legikonikusabbak-e, de hogy amin a legjobban röhögtem, miközben írtam, és sajnos ez egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy tőlem nem áll távol, hogy a rossz apa vicceimen nevessek. Az egyik az a Ryanair-nek volt egy pár évvel ezelőtti hirdetése, amikor saját magukat a legzöldebb légitársaságként apostrofálták, pusztán amiatt, mert hogy az Airbus E320-asokkal repülnek, talán, hogy abba ők tudták a legtöbb helyet belenyomorgatni, és akkor egy utasra lebontva nekik volt a legalacsonyabb CO kibocsátásuk, de hát ez, tehát biztos lehet találni olyan statisztikát is, ami szerint az én Instagram oldalam a valamilyen kategóriában a leginkább hirdetők számára ajánlott felület. És a Reinernek ettől a típusú kommunikációtól azt se vette el a kedvét, hogy az EU-n belül a 10 legnagyobb károsanyag kibocsátó, bocsánat, nem károsanyag, hanem CO kibocsátóból 9 szénerőmű, és a 10. volt a Ryanair. Tehát, hogy egy ilyen társaságba tudtak bekerülni, és ugye a kommunikációjukban meg azt gondolták, hogy ez oké lesz, és igazából oké is volt, mert kimutatható volt, hogy a kampányidőszakban volt a foglalásaikat tekintve egy ilyen pík, és utána, amikor megbüntették őket, akkor nem ehhez mérten szabták meg a büntetést, hanem azt hiszem, hogy Amerikában, Hollandiában indult meg az eljárás ellenük, és ott volt egy ilyen felső határ az ilyen típusú szankcionálásnak, amit pörögve kifizettek.
2: És a repülőgép társaságok kapcsán nekem az sokszor eszembe jut, hogy azért is a repülőgép társaságok marketingje, amit csinál, az, hogy kelt bennünk egy érzés, hogy az, hogy nem tudom én, leéljük az életünket egy helyen, az nem elég izgalmas. Vagy egy ilyen hiány, hogy neked hiányozzon az, hogy nem utaztál el a világ mindenféle tájára. Tehát legyen egy ilyen fehérre festett térkép, ahol mindig ki tud színezni egy országot, és akkor mielőtt meghalsz, még gyorsan színez ki minél többet. És hogy ezeket igazából mi már úgy növünk fel, hogy bennünk van. Tehát bennünk van egy hiány, ami nagymában nem volt hiány, hogy sosem utazott igazából Európán kívül, bennem meg már van. Hogy van ebből visszaút? Ha ezt a hiányt már belénk programozták, akkor ki lehet szedni az emberekből szerinted?
3: Hát ez egy sokkal hosszabb beszélgetés lenne, amire egyszer szívesen visszajövök hozzá, de hogy alapvetően ez a szorongás, ez a saját nem túl jól alátámasztható hipotézisem, de hogy szerintem a mai világban a szorongásnak az egyik legnagyobb faktora, az pont a sok választásból fakad, hogy meg ebből a FOMO érzésből, hogy párt, munkahelyet és utazási desztinációt nem választunk jól, és hogy emiatt, de mondhatnék ennél kisebbet is, tehát ha van 180 tévécsatornád, akkor gyakorlatilag egy folyamatos kapcsolgatásból fog állni az életed, mert hogy mindig vársz arra, hogy a tökéletes programot megtaláld, és nyilván nem abban a 10 másodpercben fogsz rátalálni az igazira, amit egy ilyen kínálat mellett el tudsz tölteni egy adott csatornád vizsgálva. És hogy ez a típusú, vagy erre a típusú szorongásra appellálva kommunikál a legtöbb márka. Vagy azt ígérve, hogyha engem választasz, akkor az igazából nem egy cukros vacakot vásárolsz, hanem boldogságot, vagy hogy ezzel adod meg a gyerekednek a legjobbat, vagy hogy hát ismerjük ezeket a kommunikációs húzásokat, és szerintem valahol itt kezdődik a tudatosság, hogy amikor szembe jön veled egy ilyen típusú üzenet, ami egy ilyen nagyon gyors ingert akar belőled kiváltani, és nagyon gyors érzelmet kelt benned, hogy akkor tudd azt mondani, hogy oké, én akkor itt most kicsit megállok, nem hozok azonnal döntést, hanem átgondolom, hogy ez tényleg így van, és amikor már az a felfokozott érzelmi állapot az így lement rólad, amit ennek az adott terméknek a hirdetése okozott benned, és így ránézel arra, hogy akkor ez most egy ilyen vágykeltés történt, vagy tényleg szükségem van erre a dologra, és hát az esetek nagy részében nincs szükséged rá. És ugyanígy az utazás is, amit én látok, sőt, amit néha így saját magamon is tapasztalom, az legtöbbször egy ilyen menekülés abból az élethelyzetből, amiben az ember éppen benne van, de hát viszed ugyanoda magaddal, bármilyen messzire is próbálsz elmenni.
2: De szerinted a tudatosság az egy, tehát egy ilyen egyéni stratégia, az megoldás lehet erre? Tehát a reklámok mindig felkeltik a vágyamat, és akkor mindig tudatosnak kell lennem, nem a megfelelő stratégia az lenne, hogy nem tudom, hogy betiltani bizonyos marketing stratégiákat?
3: Hát azért a magyar reklámtörvény elég jól szankcionálja, hogy mi az, amit lehet mondani, és mi az, amit nem. Tehát, hogy nem tehetsz olyan állításokat, amiket független laboreredmények vizsgálatával nem tudsz alátámasztani. Tehát a hirdetőknek azért meg van kötve a kezés. Nekem például ez egy ilyen visszatérő problémám, hogy mindez a szigorú szabályozás a politikai reklámokra miért nem vonatkozik. Amikor, tehát azért ott hangoznak el a legbadabb állítások is, hogy ilyen szempontból egyébként nem szívesen hoznék be ebbe a műsorba közéleti tartalmakat, de hogy a kormánypártnak a mostani ígérete, hogy ha ránk szavazol, akkor nem halsz meg. Az, tehát bármennyire is bizarú hangzik, ez egy kampányállítás, tehát nem ígérik azt, hogy jövőre akkor az a, vagy akár már idén az a gazdasági fellendülés be fog következni. Ez egy tartható ígéretnek tűnik, de nem szeretném őket semmilyen felületen ennél több jó jelzővel illetni.
2: Szevasz, közben megérkezett Füles is.
4: Sziasztok, bocsánat.
2: Füles, neked melyik a kedvenc reklámod?
4: Micsoda?
2: Neked melyik a kedvenc reklámod?
4: Kedvenc reklámom, fú, én ebben az általános reklámgyűlöletben vagyok, de emlékszem régen a reklámzabálók éjszakái nevű eseményekre, emlékeztek?
2: Nem.
3: Én végigkísértem ezt a programot, én reklámok készítésével foglalkoztam sokat, és akkor oda jártam inspirálódni, és én le voltam nyűgözve attól, hogy így mennyivel felnőttebb módon kezelik a társadalmat, nem tudom, akár az angol reklámkészítők is.
4: De ez még van, ez a reklámzabáló?
3: Szerintem már évek óta nincsen.
4: Már nincsen. Ez egy ilyen programsorozat volt, hogy emberek összeültek, és régi reklámokat nézegettek egymás után.
2: De akkor ugye jó minőségű reklámok.
4: Régi reklámok.
2: Én egyszer beszéltem marketing szabályosokkal, kérdeztem, hogy miért ilyen iszonyat bugyuták a reklámok, hogy minden mosópor reklám ugyanolyan. És azt mondják, hogy ők full kreatív ötleteket visznek, de a megrendelő mindig azt mondja, hogy legyen az a béna anyukás, hogy akkor piszkos a gyereknek a pólója, és ajánlja nem tudom milyen mosóport.
3: Hát alapvetően ugyanez a hatásmechanizmus mindenhol, hogy felkelt benned egy vágyat, és arra ígér egy gyors megoldást. Tehát nyilván a társadalomban a legegyszerűbben elérhető emberekre, vagy a legkönnyebben befolyásolhatókra kell lőni, és nekik ezek az egyszerűbb üzenetek.
4: Ja, nem azt mondják, hogy mindenki befolyásolható, és mindenki, vannak akik immunisak a reklámok?
3: Hát, ez a reklám immunitás szerintem, én még nem találkoztam, tehát persze mindenki ilyen nagyon komoly arca mondja, hogy rá nem adnak a reklámok, de hát mindenkire hatnak. Van egy, ugye statisztikája váltogatja, hogy 400 vagy 4000 reklámimpulzus ér téged egy nap, de hogy reklámimpulzusnak számít az is, hogyha a dugóba rost okolsz, és
4: vagy
3: látod
4: ha ránéztek az órámra, vagy és akkor látjátok, hogy én hordom, akkor ez nektek felér egy reklámmal, ugye, Samu?
2: Negatív reklám.
4: Amúgy nincs itt hinta, de én nekem van egy tippem, hogy ő, neki mi lenne a kedvenc reklámja. Ő sokat beszélt most egy régebben ment, nem annyira régebben, nem tudom, lehet, még most is megy, lehet, hogy már nem megy, nem tudom, lottó, ez egy lottó reklám volt, hogy bemegy az ember venni egy lottószelvényt, és akkor ahogy így veszi, vagy ellenőrzi, hogy most ez nyertes szelvénye, közben így lepereg előtte az élete, aztán a képzeletbeli élete, hogy mik történhetnek, amikor nem nyer a lotton, megházasodik, boldog lesz, gyerekkel lesz, stb. És akkor a végén így rányomják a papírra, hogy nem nyert, és akkor az a szlogán, hogy merj álmodozni. És ez a hintának nagyon, neki ez betalált. Tehát ez a reklám, ez neki oda ment, ahova ez számva lett, és akkor majdnem még lottozni is elkezdett.
3: Wow.
4: Emiatt.
3: A kedvenc reklámból nekem a valamelyik Orcsepnek volt egy olyan reklámja, és azt hiszem, hogy nekem azok a reklámaim a gyengéim, amikor egy ilyen releváns fogyasztói insightra építenek, valami olyanra, amire így nem feltétlen gondolná, hogy az tényleg részt vesz az adott embernek az életébe, és hogy ennek az Orcsepnek a reklámjában az volt, hogy akinek el van dugulva az orra, az a száján keresztül veszi a levegőt. De hogy hülyén nézel ki, hogy a száján keresztül veszed a levegőt, ezt most megmutatom az itt ülőknek.
4: Aha.
3: És hogy erre kínált egy megoldást, és hogy annyit láttunk, hogy egy ilyen tátott szájú ember volt a buszmegállóban, akinek lógott a cipőfűzője, és ott a mellette lévő ember látta, hogy ő valami hátránnyal él, és lehajolt hozzá, és akkor megpróbálta bekötni a cipőjét, mert azt hitte, hogy neki erre szüksége van, miközben egyébként csak meg volt fázva, és hogy ennyi is volt a fősor, hogy hülyének nézel ki, hogyha nem kapsz az orrodon levegőt, ami szerintem egy ilyen nagyon-nagyon jó megközelítés, vagy én még nem találkoztam egy ilyen típusú kommunikációval, de Magyarországon nem tudom, hogy egy ilyen az működne.
4: Ja, mert hogy a külföldi reklámok sokkal jobbak, mint a magyar reklámok?
3: Hát ők nem 36 éve élik ezt a kapitalizmust, hanem már nem tudom, 100 éve, és hogy egyszerűen van egy ilyen érése a fogyasztóknak is, hogy de azért, hogyha elmész bármilyen nyugati nagyvárosba, az óriás plakátok szerintem mindenhol ugyanolyan hitványok, tehát egy óriás plakátnak az észlelésére van 7-10 másodpercet, hogy így felfogtod, mi történik rajta, tehát abból nem tudsz ilyen komplett sztorikat átadni, vagy egy ilyen jól összeszedett argumentációt, hogy mivel az ezt a terméket, de például én ilyen angol reklámok, talán az ő humoruk az közelebb is áll hozzám, meg ott volt egy olyan reklámkultúra is, ahol ezek a nagy nevű reklámkészítők talán utcákat nem neveztek el róluk, meg köztereket, mint nálunk a költőkről, de hogy egy ilyen hasonló nagy becsben vannak tartva, és hogy pontosan amiatt, mert hogy egy ilyen kifinomultságot, kellemet és intelligenciát tudtak belevinni a kommunikációkba, és hogy így tudtak életre kelteni egyébként olyan dolgokat, amik Magyarországon meg lehet, hogy csak egy ilyen bugyuta márkanév lett volna egy ilyen rossz csomagolásban.
4: De fiú, de ha már plakátok, hogy a plakátok mindenhol gagyik, és borzasztó az, hogy nem tudsz úgy nézni kifele a fejedből a városban, hogy ne legyen valahol reklám a látóteredben. Tehát ilyen régi épületeknek a falát teljesen elfedik ilyen gigantikus reklámok, hogy ezt miért hagyjuk? Mit kéne csinálni ahhoz, hogy ezek ne legyenek?
3: Hát a legjobb embert kérdezted meg erről, mert mi 3 évvel ezelőtt a Zsíros Robi Lacival készítettünk egy videót arra vonatkozóan, hogy tehát 3 évvel ezelőtt is volt egy ilyen is, hogy akkor ezeket a épülethálókat be fogják tiltani, vagy hát legalábbis szankcionálni fogják, mert hogy vannak olyan óriás, vagy ilyen épülethálók, például az, ami itt van a Margit híd, Budai híd főjénél, ahogy jöttek a 6-ossal, az

0: Budapesten, tehát hogy ez kikerült a fővárosnak a rendelkezési jogköréből az ezekkel szembeni eljárás, és valahogy nem akarnak, tehát hogy már megszületett a törvényi tiltás, de nem akarják végrehajtani. Van egy tippem, hogy miért, mert hogy ezek az óriás, ezek a építési hálóhelyek, ezek nagyjából egy ilyen gazdasági csoporthoz tartoznak, és hogy az ő viszonyuk ezekkel az eljáró hivatalokkal olyan, hogy ezt így ki tudják évről évre húzni, hogy ne tiltsák be őket.
1: De egyáltalán hogyan kezdődhetett ez el? Tehát, hogy oda mentek, minden lakástulajdonost megkérdezték, hogy figyelj, szeretnéd azt, hogy mostantól a mosópor reklámban szereplő kislány füllyukán keresztül fogsz kinézni minden reggel, és akkor erre azt mondták az emberek, hogy oké, és akkor mindenkivel egyesével aláírták, hogy oké, ebbe beleegyezik, és azóta így van.
0: Én szerencsére egy olyan helyen lakom, ahol ez a veszély nem fenyeget, de én úgy tudom, hogy úgy zajlik ez, hogy a háznak a közös képviselője megállapodik ennek az értékesítő cégnek az emberével, hogy ők akkor, nem tudom, tetőtér kialakít, vagy a tetőnek a befejezésére, vagy liftnek a kialakítására, vagy bármilyen ilyen házon belüli munkára alokálnak egy összeget, és akkor hadd maradhasson az ott, és ez jó igazából mindenkinek, kivéve annak, akinek egy ilyen fülön keresztül kell szemlélni egész életével a világot. Aha. De hogy tényleg vélázító, hogy 10-15 év alatt nem tudták. Tehát, hogyha megpróbálnak komolyan venni a törvényi szabályozást, és úgy eljárni, hogy csak azoknál a házaknál lehet egy ilyen típusú reklámfelület, aminek a homlokzaton kell faragni valamit, tehát 15 év alatt még én is megcsináltam volna, pedig nem ezzel foglalkozom.
2: És mi az a reklám tevékenység, amit így, ha egy dolgot betilthatnál, betiltanál? Vagy reklámtípus, vagy...
0: Hát ezzel most így feladtad a leckét, hogy csak egyet lehet, mert hát engem talán a greenwashing zavar mostanában legjobban, mert ugye ebből látom a legtöbb példát, hogy ezek a nem pontosan definiált ilyen buzzwordök, hogy fenntartható, meg bio, organikus, ezt így gátlások nélkül használják.
2: Tudsz mondani példát?
0: Hát a személyes kedvencem Balogh Levente, a Szent Királynak a tulajdonosa, aki valamelyik konferencián mondta azt, hogy próbálok szó szerint idézni, hogy megfelelő feldolgozás mellett a műanyag palack a legkörnyezetbarátabb csomagolás a víz számára. És hogy tudod, így érzed, hogy ennek a mondatnak egyszerűen nem lehet semennyi igazságtartal, mert hogy ő abból indult ki, most itt kontextusából kiragadtam, de hogy az ő fejében valami olyan utópia lehetett, hogy akkor ezeknek a műanyag palackoknak az újrahasznosítása és az újrahasznosíthatósága is egy ilyen végtelen ciklus, amiről tudjuk, hogy nem így van. Tehát, hogy az összes műanyagnak nagyjából a 10% alatti részét tudják újrahasznosítani, és hogy azok is azért így a harmadik, negyedik körben így elfáradnak, és onnantól kezdve ilyen IKEA termékeknek lehetnek a ilyen párnákba kerülnek. Lehet itt termékeket mondani?
2: Persze.
0: Jó.
1: Igen, nem tudom. Te tudod, hogy igen?
2: Hát most azt mondtam, persze.
1: Jó. Gőzött sincs magyarul. De lehet, biztos lehet.
2: Ez a tilos, hát itt mindent lehet. Semmi se tilos.
1: Okay.
0: Tehát szerintem ezek a alkalmasak a leginkább a fogyasztóknak a megvezetésére, mert egyszerűen most így elkezdett felnőni egy olyan társadalom, akik így rájöttek, hogy rosszabb körülmények között fogják valószínűleg leélni az életüket, mint a szüleik, ilyen még soha korábban nem volt, és ugye ennek az egyik kiváltóka az pont az, amit a szüleik meg a nagyszüleik generációja így rájuk zódított ezzel a, nem tudom, kb. A 70-es évek második felétől tartó elképesztő káros anyagkibocsátással és műanyagszennyezéssel. És az összes ilyen típusú manipulatív technika, ami ezeket a termékeket próbálja picit tudatosabbnak, vagy picit organikusabbnak, vagy újrahasznosítatóbbnak beállítani.

0: lényegében ezek triggerelik ezt a vásárlói közönséget, és hogy ők még, tehát ezek a korai 20-as srácok még nem feltétlen tapasztaltak abban, hogy mi az, amire figyelniük kell egy-egy ilyen kommunikáció során. És valahol én ezért is csinálom ezt az oldalt, hogy bemutassam ezeket a technikákat, hogy milyen típusú pecséteket érdemes keresni, hogyha tényleg el akarod kerülni azt, hogy nem tudom, nem a megfelelő helyről származó kakaobabot vásárolj, vagy mik azok a műanyag tanúsítványok, amikre érdemes figyelni. Szoktam publikálni ilyen különböző nagy műanyag szennyezőknek az ilyen vállalásait így évekre előre szaladva, tehát hogy a Nestlének volt egy ilyen még valamikor a 2010-es évek elején, hogy 2025-re a műanyag termékeiknek a hány százaléka lesz teljes mértékben újrahasznosított, és hogy tudod, amikor ilyen 10-15 éves viszonylatban bekamúzod a befektetőidnek, meg a részvényeseidnek, hogy akkor lesz ez. Tehát azok olyan ígéretek, amikre így nehéz rálátni, és aztán nyilván így két évente ezeken finomítasz, mert hogy nem sikerült elérni ezeket a célokat, meg a, nem tudom, kólánál volt egy ilyen, hogy kevesebb műanyagból készülnek a termékeik, azt hiszem 20%-kal vékonyabbak most már a palackok, de közben meg 40%-kal növelték a kibocsátást, vagy a termékeknek a volumenét. Tehát, hogy összességében azért nem sikerült kevésbé szennyezővé válni. És hogy erre egyébként vannak EU-s szinten is most már törvények, és egyre inkább eljönnek, és szerintem az például egy ilyen nagyon jó rendelkezés volt, hogy bevezették a PET-eknél ezeket az üvegbetét díjakat, de hogy maguknak a műanyagoknak a feldolgozása meg továbbra is egy ilyen megoldatlan feladvány.
1: Hát ha van a marketingesnek egy ilyen több szintű pokla, akkor biztos, hogy a greenwashingosok lent vannak valahol egy ilyen alsó pokol, de ezért szerintem a legeslegalsó pokol az azoknak a marketingeseknek van, akik kifejezetten gyerekeknek reklámoznak.
0: Hát igen, csak hogy maguk, tehát nagyon nehéz gyerekeknek reklámozni, ezt egyébként EU-s törvények is rettenetesen szankcionálják, és szigorúbban eljárnak egyébként az ilyen típusú reklámozókkal. Én nem tudom, amikor megyünk a heti bevásárlást intézni, ugye én akkor már nagyjából kitapasztaltam, melyik az a sor, ahol a gyereknek a szemmagasságába, tehát ilyen 80-90 centire rakják azokat a mesefigurákkal díszített kis különböző kajákat, amikre tudom, hogy így...
1: Jó pillanat, befejezi Kálmán, és aztán jöhet.
0: Parancsolsz?
1: Csak betelefonáló, bekapcsoltam.
0: Jaj, nyugodtan, itt a végére értem.
1: Halló, mondd.
2: Halló, bocsánat. Nem beszélve arról, hogy ez már többszörös vizsgálatra beigazolódott tény, hogy a megparackokból rengeteg mikroműanyag kerül bele az ott lévő ásványvízbe, tehát sokkal egészségesebb lenne azt alumínium tartályban vagy üvegparacban tárolni és szállítani. És még egy kalandomat elmesélem a PET szennyezéssel. Szóval voltam Cipruson, egy havarom, ott volt ENSZ béke fenntartó, és meglátogattam, és lementünk egy olyan strandra, ami egy lezárt területen van, az ottani konfliktus miatt, az a északi törökök a déli görögökkel. Ott már nem járt 30 év ember azon a strandon, és messziről néztem, mert lefele kellett menni a dombról, hogy de érdekes, hogy a fehér kagylók kirakódtak a homokba, a víz szélére, ameddig a hullámok elérnek, és milyen szép látvány, és mikor közel mentünk, akkor láttam, hogy a lófasz fehér kagylók, azok kis darab, PET darabok, amik palackokból származnak, tehát a tenger szétmarta, vagy az UV-sugárzás szétmarta a tengerbe dobott palackokat, és akkor a hullámok kijöttek, és egy ilyen 5 centi vastag fehér kilométeres csík volt a strandon.
1: Szép látat. Köszi.
2: Köszi.
1: Hári.
2: Ciao.
0: Ciao. Hát vagy az alumínium palackos ásványvizek helyett esetleg a szűrcsapvíz is egy jó megoldás lehet.
3: Igen, de az, az olmat állítólag nem tudja kiszűrni a szűrő, és olom. Az csövekbe jön a víz csomó helyen Budapest.
0: Az, van egyébként egy térkép, ami jelöli, hogy az a ház, amiben te laksz, abban milyen típusúak a, és igen, azt hiszem, hogy ez egy ilyen egyelőre megoldatlan.
3: Igen. Tehát ha csapvizet iszol, akkor olmat iszol, ha palackozott vizet, akkor mikroműanyagot. Úgyhogy tessék választani.
1: Jó, azért a legtöbb csapvíz az nem olmos.
3: Budapesten, de nézd meg ezt a térképet.
1: A legtöbb?
3: Hát igen. Igen. Igen. A régi építésű házak, az új építésű házakban nem, de a régi építésűekben ott ólomcsövek vannak. Na mindegy.
1: Ez és ólom. A térképen ott van egy ilyen Szent Királyi logó az alján, a vízjel a...
3: Nincsen. De miért rosszabb a gyerekeknek reklámozni, mint a greenwashing szerinted?
1: Hát mert ez egy különösen sérülékeny csoport, és akkor amikor ilyen szuper cukros, ilyen rettenetes dolgokat árulnak tömegesen kis figurákkal, gyerekeknek tetsző színes szagos ábrákkal.
3: Ezt akkor csinálják, ez... de ez miért rosszabb, mint a bármilyen más reklám?
1: Hát mert én egyébként abban sem hiszem, hogy a felnőtteknek sokkal több kapacitásuk van ezek ellen védekezni, de mégiscsak azért egy picit sérülékenynek tartom a gyerekeket.
3: Beraknád a John Lennon Imagine-t, és akkor elképzelnénk egy világot, ahol így a filmeket nem szakítják meg, reklámok, nincsenek plakátok, a megállókban nincsen egy darab reklám se, a metróban sincsen sehol, hogy az, tehát ez nem lenne egy jobb világ? Vagy mi történne, ha nem lennének reklámok? Ha tilos lenne reklámozni? Elképzelhetetlen? Könnyebb elképzelni a világ végét, mint a reklámmentes világ végét?
0: Hát a marketingeseknek erre az a megfejtésük, hogy gyakorlatilag az ilyen, tehát hogy pusztán azzal, hogy a marketing tevékenységükből befolyó bevételüket megforgatják, a lényegében belepumpálnak a gazdaságba egy távolról is jól látható pénzmennyiséget, és alapvetően, tehát hogy például a mozik akkor nem tudnának fennmaradni, hogyha azok a nyomorult reklámok, amik már eleve kifizettél egy mozi jegyet azért, hogy megnézd a filmedet, tehát már ott hattad a azt az, szerintem régen nem voltam moziba, de most már úgy satszolom, hogy ilyen 3000 forint körül lehet egy mozi jegy. Tehát befizettél egy ilyen összeget azért, hogy még utána negyed óráig nézd azokat a reklámokat, amiket otthon egyébként a reklámblokkolod miatt nem szembesülnél vele. Tehát hogy ez nekem egy ilyen feloldhatatlan ellentét, hogy mi szüksége van a moziknak erre a bevételre, amikor azt hiszem, hogy a pattogatott kukoricán van valami 8-szoros árbevétel, és az üdítőkön meg 11-szeres, vagy valami ilyesmi számok vannak. Tehát, hogy értem, hogy maximalizálni akarják a profitot, de mint hogyha nem a moziba járóknak az igényei szerint készülnének ezek az üzleti tervek. Csak nem akarom megkerülni a válaszadást a kérdésedre, tehát hogyha nem lenne marketing, akkor a termékek a kiválóságukkal és az innovációikkal tudnának mérkőzni egymással.
3: Ez borzasztó lenne.
0: Hát igen, meg, hogy nem a szebb csomagolás alapján választasz. Igen, ez egy utopisztikus világ lenne.
3: Basszus.
1: De hát nem gondolod, hogy összességében is csökkenne a fogyasztás akkor?
0: Hát, és az baj lenne, hogyha csökkenne a fogyasztás, tehát hogyha nem vásárolnak meg olyan termékeket, amikre egyébként a reklámozók szabadították fel az igényeinket rá?
1: Szerintem nem lenne baj, csak biztos valaki mondhatná, hogy hát itt sír mindenki, hogy nincs gazdasági növekedés, hát akarjuk ezt, hogy még kevésbé legyen.
0: Lehet, hogy egyébként nem is kellene. Tehát, hogy ez a... van ez a buzzword, ez a fenntartható növekedés, miközben egyébként a növekedés az nem fenntartható, mert egy zárt rendszerben élünk, és hogy mi lenne akkor, hogyha megpróbálnánk, hogy nem növekszünk, hanem így megelégszünk azzal, ami eddig volt, és hogy meg tudjuk értékelni, amit eddig összekuporgattunk. Ez is egy ilyen érdekes társadalmi kihívás lenne, hogy akkor ami idáig ebbe a egzisztenciális mókuskerékbe így bele szegezett téged, az így hirtelen megszűnne, és akkor itt találni kellene új célokat az életedbe, és nem egy ilyen nagyobb melűnőre, meg egy nagyobb teljesítményű autóra vágyni, hanem valami magasztosabbra.
1: És ez hogy van, egy átlag marketinges valójában úgy gondolkozik inkább, mint te, csak kognitív diszonanciában ezt így valahogy feloldja, vagy nincs ilyen, nem tudom én, kritikai tudatuk a szakmájukhoz kapcsolódóan?
0: Én olyan vagyok, mint egy ilyen vegyes tüzelésű kályha, mert hogy én ügynökségi oldalról is voltam, ilyen marketing kommunikációs szakértő és ügyfél oldalon is, és azt tapasztalom, hogy ügynökségi oldalon azért egy ilyen 10-15 év után sokan így pálya elhagyóvá válnak, mert hogy így megcsömörlenek ettől a világtól, hogy egyrészt ezek ilyen jellemzően ilyen bölcsész végzettségű, már most a szövegírókról beszélek, a vizuális szakemberek, ők azért így több területről érkeznek, de hogy azért a legtöbben ilyen finom lelkű, művészi hajlamú emberek, akik nagyjából ennyi idő alatt tudják meg, hogy vagy a polcfióknak dolgoznak, és soha nem valósulnak meg az ötleteik, amit elmondtál te is, hogy egyszerűen az ügyfelek mindig azt választják, amiről azt gondolják, hogy a társadalomnak a legnagyobb szeglete, akik meg igénytelenek, fognak rezonálni arra, és hogy ezért választják. Vagy egyszerűen elérkeznek egy olyan ponthoz, mint ahova én is elérkeztem, hogy így érzik, hogy mennyire káros tud lenni ez a működés, aminek ők is a részesei. Ügyfél oldali marketingeseknél meg azt tapasztalom, hogy van egy évben legalább 8 ilyen marketinggel foglalkozó, 500 főnél többet megmozgató esemény, ahol ezek így paroláznak a színpadon, és nagyon, nagyon büszke mindenki magára. Sőt, vannak ilyen marketing hatékonysági díjak is, például az EFI is egy ilyen, ahol nem a reklámok kreativitását díjazzák, hanem azt, hogy egy adott időszak alatt mekkora volumen növekedés lehetett elérni. És én olyan marketingesen nem találkoztam még, aki ne lett volna kifejezetten büszke arra, amiben részt vett, vagy amivel foglalkozott. De lehet, hogy én voltam körülvéve a nem megfelelő moralitású emberekkel.
1: És akkor te ebben a közegben így ismert vagy, mint egy ilyen Júdás, vagy...
0: Szerintem nem annyira közismert, hogy ki van-e mögött az Instagram oldal mögött, és emögött nem bujkálás van, hanem egyszerűen nem volt soha annyira fontos az én márkám, hogy így nagyon előtérbe toljam magamat. És egyébként volt már abból gondom, hogy egy olyan ügynökséghez kerültem, ahol az egyik ügyfélről már írtam nem szép dolgokat, és akkor mondták, hogy én inkább nem menjek prezentálni, mert ő lehet, hogy nem örülne neki, ha kiderülne, hogy én csinálom ezt az oldalt.
3: Hát hol hallottál amúgy erről az oldalról? Som.
1: Valaki átküldte, hogy nekem biztos tetszeni fog.
3: Ja, ja.
1: Szerintem amiatt, mert ugye a mentális integritásról írtam egy könyvfejezetet, és akkor van, hogy erre a reklám.
3: Szoktak üzenetet írni?
1: Valami, nem, eszembe jutott, hogy hallgatóm küldte.
3: Tényleg?
1: Rájöttem, igen.
3: Jó, az hallgató.
1: Hallgatóm ajánlottam. Nem hallgatóm, hanem egyetemi hallgatóm.
3: Ja?
1: Mert olvasta ezt a fejezetemet a mentális integritásról, és akkor erre küldte, hogy na, ez nekem biztos tetszeni fog.
0: De azt majd átküldhetnéd, akkor
1: elolvastam. Átküldöm. Elhasztottam volna neked egy könyvet, sajnos nem hoztam.
0: Sok üzenetet szoktam egyébként kapni, így több dühösből van egyébként a legkevesebb, bár egyszer írtak a Nike-nak a kapcsán, hogy most miért kell a kedvenc márkáját így lehúznom. És hogy tudod, tehát a Nike-nak azért az éves marketing költsége az szerintem összevethető a magyar GDP-vel. És ugye itt vagyok egy ilyen felületen, ahol nem tudom hányan, vagy hány ezer emberhez jut el egy-egy poszt, de hogy neki nagyon rosszul esett, hogy egyébként azt nem is írtam olyan rosszakat a Nike-ról, csak ugye a Nike-hoz tartozik a Converse is, és hogy a Converse-nek a cipőnek az alján vannak ilyen bevágások, ami miatt Amerikában a Converse papucsnak számít, mert ugye a papucsokon van ilyen csúszásgátló kialakítva, és hogy emiatt a Converse-eknek kedvezőbbek az adóterhei. És hogy meg ilyen hasonló dolgokat írtam, tehát ezeket a sweatshopokat, meg amikor így lenyúltak dizájnokat, meg ilyeneket, azokat meg se értem. De jó, hogy most így eszembe jutott, mert akkor ezekből lehetne még valami.
3: De ez lehet minden marketingesnek az álma, tehát hogy az, hogy valaki mond bármi rosszat a termékről, ezt a termék hűséges fogyasztói magukra veszik. Személyes identitásuk elleni támadásnak veszik, és akkor kart ki kart, hát bazd meg, mit szó, ez hogy szerinted, hogy esik nekem, hogy rosszat mondasz, ez tényleg ez a szakma csúcsa.
0: Hát igen, sok ilyen love brand van, aki tehát messze-messze túlmutat már ugye ez inkább Amerikában van ez a New Balance Nike szembenállás, hogy az egyiket a hétvégén sörözgetés közben lövöldöző, a másik...
3: Ez a hétköznap lövöldöző.
0: Most már hétköznap is lövöldöznek. Igen, de hogy ott talán ez a két márka sokkal nagyobb, vagy talán innen egy ilyen szinte beláthatatlan identitásképző hatással bír, és hogy pont ezért tudnak ennyire sikeresek is lenni, mert hogy beleállnak olyan politikai állásfoglalásokban, ami egyébként szerintem egy márkának nem kellene. A New Balance-nél talán valami ilyesmi van, hogy ők megállapodtak még a Trump-al az első ciklus alatt, hogy a gyártás, ami korábban ki volt szervezve valahova Távol-Keletre, annak egy részét hazahozzák Amerikába, és akkor ez egy ilyen patrióta dolog volt, és akkor valahogy ott a Trump ilyen jó színben tüntette fel a New Balance-et, ami miatt egyébként a törzsvásárlóiknak az a része, aki azzal a politikával annyira nem rezonált, így elárulva érezte magát.
3: És nektek van ilyen termék, vagy valami ilyesmi, ami már így, hát így beépült? Ez valahogy már a sajátotok. Vagy ti, nektek is van, hogy valaki valami rosszat mondana róla, akkor az úgy rosszul esne? Dédelgettek valami ilyesmit? Nekem van egy, amiben ütött rajtam a reklám, és az volt legjobban, hogy ez nem egy tudatos marketing manipuláció volt, hanem én, amikor a kognitív terápiát kezdtem el tanulni, és akkor ott volt egy tanár, aki ott oktatott amúgy egy fantasztikus pszichológus, meg egy ilyen leengerlő intellektus és szuper okos faszi, Bíró Gergőnek hívják. Amúgy is nagyon-nagyon szerettem az óráit, és aztán egy idő után ugye nekem is el kellett kezdenem terápiát csinálni, de hát akkor még kezdőbb voltam, mint most, és nagyon szorongtam, és akkor nekem nagyon megtetszett, hogy ennek az embernek neki New Balance cipője volt, és akkor azt gondoltam, hogy akkor veszek én is, amúgy is akarok venni cipőt, akkor veszek én is New Balance cipőt, és akkor elkezdtem azt hordani, és akkor abba csinálni a terápiát, és ettől valahogy egy picit fokozódott az önbizalmam. Ez mit szóltak? Samu, ugye te azt mondod, hogy pszichológus vagy, hogy akkor ez melyik énvédő mechanizmus szerinted?
4: Ez én védő mechanizmus.
3: Hát ez valahogyan akkor ezt a...
4: Ezt hát ez
3: a
4: egy asszociáció, ami beléd épül.
3: Ezt a profi pszichológus képet, azt én ugye úgy próbáltam meg integrálni magamba, hogy ezt, amit mondasz, egy ilyen szimbolikus asszociáció volt. Tehát ez az ilyen,
4: hát én amit hallok, az, hogy valójában egy csomó dolog, mert plakátról tudjuk, hogy reklám, de egy csomószor a reklámok rejtőzködnek.
3: Na igen, de hogy itt ez tankönyvi reklám volt, mert én azért vettem ezt a
4: igen,
3: márkát.
4: Igen, de nem volt egy ilyen szisztematikus manipulációs képezetbe beleépítve. Tehát azért az, hogy
3: nekem volt,
4: marketingről beszélni,
3: nekem
4: az kell, hogy
3: arra, hogy
4: van egy túlhatalmi szereplő, aki pénzzel
3: így van,
4: a te...
3: Így van.
4: Benned építi érzelmi asszociációkat, mert neki profitja van ebből itt a... tanárodnak nem volt ebből profitja, tehát ezért nem gondolom, hogy ez reklám.
3: Ja, hogy ez nem volt reklám, szerinted?
4: Hát mert mondom, nincs benne ez a szisztematikus kísérlet, nincs ez a túlhatalmi pozíció, és nincs az, hogy profitál abból, aki a mentális integritásodba belép, és
3: ja, hogy akkor, ez már nem is reklám? Mit mond a reklám szakértőnk? Ez reklám volt?
0: Hát ez márka impulzus volt. Egyébként a New Balance-nek volt egy ilyen meglepően őszinte reklámja pár évvel ezelőtt, hogy a New Balance az a cipő, amit szupermodellek és az apát hord, és nem tudta, melyiként azonosítod magadat.
3: Szupermodellként természetesen.
0: De nekem az Adidas is, meg a New Balance is egy ilyen letűnt korszakot idéző, és tudom, hogy most így ez a 80-90-es évek revival van, de hogy tehát én akkor nőttem föl, és így már akkor se tetszették ezek a cipők, tehát így számomra ezeknek a dizájnja ilyen megfoghatatlan. Egyébként gondolkoztam ezen, hogy mi az én szerelem márkám, és azok valószínűleg a Maui Jim napszemüvegek lehetnek, amiről az oldalamon kevés márkáról szoktam jókat írni, vagy tényleg úgy, hogy ilyen szívből jövő legyen, és hogy nem ilyen ironizáló, de például ezek a napszemüvegek olyanok, mint hogyha non-stop egy ilyen nagyon kellemes Instagram filterrel az Ornyergedenélnél. Egy picit így belenyúltak ugye ez egy, azt hiszem 80-es évektől indult a márkának a története, és hogy a Bausch & Lomb, ami a Ray-Bannek gyártott lencséket, ugye ők voltak az elsők, akik még az első világháborút követően repülőgép pilóták számára készítettek a felhők fölött jól szűrő napszemüvegeket. Ez ugye fontos volt, hogy messziről meg tudják állapítani, ez még a radar előtti időszakban volt, hogy az ellenséges gépek, illetve amik feltűnnek gépek, azok ellenségesek vagy barátiak. És egészen, nem tudom, ilyen 50 éven keresztül ez a színhelyesség, ez nagyon fontos volt a napszemüveggyártóknál, illetve a lencsegyártóknál, hogy ezt megőrizzék, és a Maui Jim ebbe, vagy ezzel szakított, hogy a három alapszint, már hogyha RGB-be gondolkozunk, azokat felerősíti, és a mixelt színeket pedig lehúzza, és hogy emiatt az ilyen, nem tudom, a vörös áfonya, meg a zöld levelek, azok úgy néznek ki, mint hogy ilyen Photoshopban valaki ilyen nagyon pontosan így körbevágta volna, amikor egy ilyen Maui Jim szemüvegen keresztül vizsgálod a világot, és nekem ilyen elképesztően megnyugtatja a szememet, és ilyen fizikai fájdalom, pármilyen más napszemüveget hordani, amikor a kocsiba elfelejtem levinni ezek közül valamelyiket, és a feleségemét kell, hogy hordjam. Ha.
3: Vagy annyit van rajtad, hogy utána a fizikai fájdalom levenni, és a valóság az már elviselhetetlenné válik.
0: Valakinek volt egyébként ez az éves tudó listáján, hogy minél több időt napszemüvegben eltölteni, és ez szerintem egy ilyen megfontolandó tanács.
3: Ja. Samu, neked identitásképző termék?
4: Hát a Frida Jazzes pulcsi elég közel állt hozzám.
3: Ami?
4: A Frida Jazzes pulóverem közel állt hozzám például. Nem tudom, hogy van ilyen márka. Hát most biztos van márka hűség. Hát nem valódi márka. Biztos van. Talán elektronikai termékekben van valamennyi ilyen. Amit elkezdtem porszívó használni, amit elkezdtem használni, ahhoz ragaszkodom később is, mert hogy azt szoktam meg.
3: Oké, de nem ami.
4: Szóval negatív azonosulásom, amik az Apple termékeket nagyon nem szeretem. És ezért a másik oldalt mellett érvelek. De egy ilyen szükségszerű pozíció. Ez egy oppozíciós Nokia identitás. A Nokia. Egyébként a Nokia az jelentett valamit.
0: Én ezen keresztül mentem, sőt az Apple termékekről kifejezetten nem szép dolgokat írtam, és aztán végül ott kötöttem ki, hogy nekem van egy MacBookom, amit imádok, megvettem egy ilyen almás telefont, amit szintén imádok, és amire rájöttem, hogy ez az egész ilyen Android ökoszisztéma melletti kitartás van lényegében, tehát hogy teljesen mindegy, hogy melyiket választod, úgy használati szinten 95%-ban teljesen mértékben azonosak.
4: Ezt nem hallottam.
3: Csak illúzió a döntés.
4: Ne. Hát ugye nem voltál itt, de kiderült, hogy a választás miatti szorongás az a szakértőnk szerint egy nagyon fontos része.
3: Hogy jót választnak-e?
0: Hát, hogy végtelen választás, szinte végtelen választási lehetőséged van, és amikor elkötelezed magad egy valami mellett, akkor feltámad benned ez a szorongás, hogy vajon jól választottam-e, és hogy igazából ez soha nem hagy téged nyugodni, mert bármi mást is választottál volna.
3: Hát igen, azt hiszem, ez nekem termékekkel kevésbé van. Talán, de biztosan van.
4: És figyelj, a te Instád ugye az a cím, hogy szponzorálatlan tartalom.
0: Poszt.
4: Poszt, és ugye az alapja, hogy ide a márkák azért fizetnek, hogy ne kerüljenek be. de még senki nem fizetett neked ezek szerint.
0: Az az igazság, hogy már fizettek. Én teljes mértékben ezt nem gondoltam, hogy ez valaha monetizálható lesz ez a típusú tartalom, ahol a márkákról tényleg olyan dolgokat írok, aminek egy márka menedzser nem örülne. És volt több együttműködésem is a Tudatos Vásárlók Egyesületével, akiknek vagy akikkel így lényegében azért így elég hasonló célokért küzdünk, és aztán ők így láttak abban fantáziát, hogy az én segítségemmel juttassák el a saját ilyen greenwashing kampányuknak a részleteit a fogyasztókhoz, és hát azt a rengeteg pénzt, amit tőlük kaptam, azt mind sekkenőcsre meg perenkára költöttem.
4: Na jó, de hogyha Nestlé oda jönne, és azt mondja, hogy 10 millió forintot adnak, csak hogy ne írt tőlük több posztot.
3: Legyen 15.
0: 20. Hát?
4: Az nagyon sok sekkenőcs.
0: Várom a Nestlé ajánlatát. Tehát így annyi mindent meg lehetne még írni. Akár az ő vonatkozásukban is. Hát ezt nem tudom, hogy itt rádióban ezt pláne egy élő műsorban ezt érdemes elmondani, hogy ők mit csináltak még a 60-as, 70-es években a babatápszereikkel, és hogy ez hány csecsemőnek az életébe került, de hogyha meghívtok legközelebb, akkor elmondom, addig utána nézik, hogy ezeket a sztorikat ezt el lehet-e mondani.
4: Jó, hát figyelj, ha egyébként bizonyított történelmi tények, akkor miért lehetne elmondani őket?
0: Hát a hallgatóknak tudom ajánlani, hogy keressenek rá Nestlé Baby Killer.
4: Ez mintha egy szám címe lenne, egy ilyen metál szám.
3: Na, hallottad a Nestlé Baby Killer albumát?
4: És Füles, melyik reklámokra haragszol a legjobban?
3: Hát én nyilván azokra, amikhez így abszolút teljes mértékben nincsen közöm. Tehát, hogy amikor így hallgatok valami király podcastet, vagy valamit, és akkor egyszer csak ilyen smink reklám, vagy tudod, tehát, hogy valami, vagy mit tudom, ruhavásárlás, vagy nem tudom igazából, mik azok a reklámok, amik úgy nekem betalálnának, de hogy ezek... Az a baj, hogy szóval ezért tök jó, hogy végre egy mesterséges intelligencia profiloznak minket, meg van algoritmus, hogy ha már reklámokat fogyasztunk, akkor végre olyanokat, amik nekem relevánsak. És ezt nagyon-nagyon várom, hogy végre nekem hasznos reklámok jöjjenek elő, és ne az legyen, hogy ez egy vaktába lövöldöznek, és akkor mindenki ugyanazt a reklámot kapja. Ez ebben a legrosszabb, érted? Ha hasznos reklámokat kapnál, akkor nem lenne bajod vele.
0: Vagy legyenek haszontalanak, de egy picit jobban megcsináltak.
3: Vagy legyenek haszontalanak, de jobban megcsináltak. Igen, de hát mondjuk azért ezek a YouTube előtt, ott azért ez a 5 másodperc alatt csinálni jó reklámot, szóval azért az kihívás.
0: Tudom javasolni egyébként a Brave böngészőt, amivel soha többet az életben kell reklámokat néznünk, már ilyen digitális atál.
3: Brave böngésző.
0: YouTube-ot is szűr, minden szűr.
4: Király. De te egyébként mit gondolsz arról, hogy ez egyre személyre szabottabbak a reklámok, ezt te is jó dolognak tartod?
0: Hát jobb dolog szerintem a célzott reklám, mert ott legalább megvan az esélye annak, hogy valamilyen meglévő szükségletedre.
3: Igen, de úgy, hogy tehát, hogy mondjuk a sekkenőcs reklám az úgy lesz kialakítva, hogy a te gyereked szerepel a reklámban.
4: De ez horror, ne hülyes, ez horror.
3: Hát de miért horror?
4: Hát mert eleve, hogy ha van erről adata, az biztos, hogy nem te adtad oda neki.
3: Egy idősek itt otthon kezdődik. A reklám, és akkor ott így a te nagyid.
4: Tehát az alapvető probléma, hogy olyan adatokkal működnek ezek a személyre szólott reklámok, amit a legtöbb ember, hogyha így elmondják neki, hogy akarod, hogy ezeket az adatokat szívja valaki, azt mondaná, hogy nem.
3: Igen, de közben meg akarod van idegen emberek, és számodra totálisan irreleváns.
4: De akarom tiltani az összes reklámot, szóval én, nekem ez könnyű választás.
3: Oké, de hát most hallottuk, hogy ugye nem lehet, mert pörgeti a gazdaságot. Na.
4: Nem, azt mondta pont, hogy a nem növekedés hívő, és hogy nagyon jó lenne, ha nem pörgetni a reklámot, a gazdaságot feleslegesen.
3: Hát igen. Jó lenne, hogyha ugye olyan rendszerünk lenne, amit nem kellene pörgetni az, hogy fennmaradhasson.
0: Azt hiszem, hogy ez egyébként, pont, nem tudom, hogy tapasztaljátok, de én, ahogy így körülnézek a saját, én nem tudom, 150 főnél kisebb körömben, akikkel így nagyjából tartom a kapcsolatot, így azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak rottyon, és hogy ezeknek az embereknek egy része így az elmúlt fél évben veszítette el a munkahelyét, és hogy rajtuk látom például, hogy mennyire a munka jelentett nekik egy olyan típusú ilyen igazodási pontot, vagy egy ilyen önmagamat értékesnek érzés biztosító tevékenységet, aminek a hiányába ilyen kallódnak az életben, és hogy ezzel kapcsolatban van is egy ilyen nagyon szomorú statisztika, hogy a férfiak halálozásában van egy ilyen kiugró érték a nyugdíjazásukat követő két évben, mert hogy akkor egyszerűen rájuk szakad az a töménytelen mennyiségű szabadidő, és ez párosulva azzal, hogy elveszik az a keret, amit korábban a munka biztosította számukra, és ez a haszontalannak érzés, hogy tehát, hogyha azt túlélitek, akkor ott onnantól kezdve így leesik egészen ilyen 75 környékéig, amikor megint megindul a halálgyár.
4: Wow. Hát, jó hangzik. És ahogyha egy, ugye azt már kérdeztem, hogyha egy dolgot akkor csinálnál, akkor mit csinálnál, de hogyha akkor valahogy máshogy akarom kérdezni a végére, hogy egyrészt nagyon köszi, hogy itt voltál, és a szponzorátlan posztot olvassátok, mert nagyon szuper, de hogy egy útravalót hagynál itt, akkor az mi lenne?
0: Hát erről már beszéltem korábban, de hogy szerintem a tudatosság az valahol ott kezdődik, hogy nem a vágyaidat követed, hanem hogy felméred az igényeidet, és hogy szerintem ezzel van nagyon sok embernek problémája, hogy ezeket nem tudja azonosítani. Tehát, hogy egyszerűen olyan sok ilyen fals vágyat táplálnak belénk, akár ezek a felületek is, amin én is megélek a kis oldalammal, akár ez a az egész ilyen zeitgeist, ami minket így körbevesz, hogy nagyon nehéz megtalálni a megfelelő igazodási pontokat, és azokat a tényleg inspiráló élettörténeteket, személyeket, akiket követhetünk, mint a New Balance-es tekintély személyedet, hogy ebben viszont mindenkinek saját magának van egy komoly felelőssége, hogy kijelölje azokat az embereket, akiket érdemes követni, és hogy akikkel körbeveszed magadat, mert igazából annak az öt embernek vagy a valamilyen metszete, akikkel a legtöbb időt töltöd, és hogy ha ezek nem jó emberek, akkor valószínűsíthető, hogy mi lesz a végeredmény.
3: Ezt én is hallottam már, és ez nagyon nyomasztó gondolat. Az öt ember, öt hozzánk legközelebb lévő embernek vagyunk az eredője.
0: Sajnálom, hogy nem tudtam valami ennél pozitívabban zárni ezt a beszélgetést.
3: Nem, ez nagyon, lehet, hogy azt jelenti, hogy más emberekkel kéne körülvenni magam. Ugye, Samu?
4: Miért? Ez miért? Te a hintának vagy az eredője, meg nekem, meg még hármat választod.
3: Ja, kösz. Na, mit hegesztesz? Valami jó reklámot? A Hurka Jóska, Hurka Gyurka, nekem lehet az a kedvenc reklámom, azt láttátok?
4: Nem van, mesét próbálom.
0: Sas Tamás, vagy Sas István,
3: igen.
0: Hát az egyébként egy jó példa arra vonatkozóan, hogy milyen reklámok tudnak születni egy olyan társadalomban, ahol nincsen piaci verseny, és tervgazdálkodás van. Tehát ott az emberek az a teljes életműve az ilyenekről szólt. Miközben egyébként voltak benne olyan darabok, amiket...
3: Hurka reklám. Milyen hurka reklám. Mert voltak ilyen bénasága is?
0: Hát de neki voltak egyébként a Cannes-i fesztiválon díjazott alkotás is, tehát hogy ő azért tudott nagyokat gurítani, de hát azért a legtöbbet így mai szemben megmosolyogjuk, miközben egyébként ilyen MVM meg ilyen autópályaépítők hirdetnek. Miért? Ja. Tehát, hogy miért találkozok egy MVM reklámmal, miközben hát vagy az MVM-től veszem az áramot, mástól szerintem nem is tudom, nem is lehet a itt a szükpátriákámban is, hogy teljesen a piaci logikával szembe megy, hogy ők egyáltalán hirdetnek, amikor nekik maximum B2B-be lenne, vagy B2C, hát nem, tehát hogy azon kívül, hogy az adott média felületet kitömjék, ezeknek a reklámoknak azért túl sok értelme nincsen.
4: Hát honnan tudod, hogy rezsicsökkentéses áron kapod a 3-ot?
0: Hát, de az ő reklámék azért nem erről szólnak, hanem arról, hogy a nem tudom, a villanyenergia az mennyi előnyhöz juttat az életbe, amire egy az elmúlt 120 évben még nem gondoltak.
4: Ja. Na jó, nagyon köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!
0: Ciao!
3: Hello!
5: Demény Otto, utazás Hóperenciába.

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kottyintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Már bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal. Mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál velem is, úgy bánnál te feleséged. Azért mondom hát, hogy ide nem hozhatsz a házhoz semmiféle fergeteges menyecskét. Még csak az kellene, hogy folyvás zerebonát csináljon nekem a háznál.
0: A legény szépszerivel próbálkozott, de az anyja nem akart engedni. Végezetül ezt mondta.
1: Fiam, ne is kapálódz a szavam ellen, mert hidd meg, hogy pórul jársz, ha nem nyughatsz.
0: A legénynek minden kedvel leveszett. Nagy szemet meresztett az anyjára, s azt mondta nagy dérrel durral.
2: Hiába is mondja, édesanyám, velem ne erősködjön, hiszen immár mind megházasodtak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak. Talán bizony én is következhetek.
1: Nekem ugyan nem ereszgesd olyan rútul a szemedet. Nem tudom, miféle gonosz lélek motoszkál benned, hogy nem férsz a bőrödbe. Fogd be a szád és hallgass!
2: Bennem ugyan semmi gonosz lélek nem motoszkál, de ideje, hogy megházasodjak én is.
0: Erre ismét azt mondja az anyja.
1: Na, ha csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mint sem, hogy ezt megengedjem.
0: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolodva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezét, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót sem. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, ami későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöregember, s azt mondja neki.
3: No, te szegény legény, ered csak, ne félj! Ha nem csak lábújhegyen menj ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-szer vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész nász nép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert örömbőrölve, törtetve nyargattak a hídon keresztül.
0: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfalevél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon, vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, és azt kiáltotta neki.
4: Megállj, megállj, szegény legény! Ne félj, csak egy kicsi beszédem van veled.
0: Megállt a szegény legény azon helyben, de úgy megijedt, hogy szinte még a lélegzete is elakadt. Az ördög közelebb ugratott hozzá, s azt mondta.
4: No, te szegény legény, jól tudom, hogy mi járásbeli vagy. Házasodni akarsz, ha jól sejlítem. Látom, hogy ugyan szegény vagy, de mivel olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, és nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazó, ezért én tégedet megjutalmazom. Amikor erre hozod a feleségedet, ajándékot kapsz tőlem, hadd legyen, mivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. De amikor visszajöttök a mennyasszonnyal együtt, nehogy másfelé menjetek el, hanem éppen itt. akkor megadom, amit adni akarok. Most pedig eredj innen, indulvást a 9. faluig. Azt a falut Jámbor telepnek hívják, s ha elveszítenéd az utat, csak kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbor telep. Majd odaigazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
0: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbor telep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
5: Jól van, fiam,
0: mondta a lányok apja.
5: De melyiket vennéd a 3 közül?
0: A legény a legkisebbre mutatott, mint hogy az volt a legszebb.
2: Nekem éppen ő kellene.
5: Hé, öcsém, az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
0: Felel akkor a legény.
2: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, ha adni akarják.
0: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstén nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. Amikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se nyikordult. De ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
4: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
0: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
4: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, s éljetek abból takarékosan. De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét eltelik, esteli 10 órakor megkereslek, és ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elbúcsúzhatsz a 9 szalonnától, és azon kívül még egyéb bajod is lesz. Ha nem aztán, akkorra nehogy elmenj féltetben hazúról, mert ha mindjárt a tengerfenekén rejtőzöl el, onnan is kiveszlek!
0: Szöget ütött a vőlegény fejében ez a beszéd, de csak a vállát rándította, és terelték maguk előtt a 9 disznót. Hanem mégsem az apai házhoz hajtották, mert a vőlegény anyja megmondta, hogy oda ne vigyen feleséget. Kibéreltek a faluban egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogy ha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kért éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az az idegen ember befeküdt a kemences udba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az új házasoknak jókedvük szokott lenni.
2: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék, hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek, ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
6: Hát azért ugyan egy mákszemet se búsulj, csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj, én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
0: Erre ocsultni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt lealudni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
4: Aluszol-e, gazda?
6: Nem aluszom.
0: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
4: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
6: Merem biztatni.
4: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon, ami csak egy?
6: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
4: Na jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
6: Hát, akinek két ég látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a nap alatt.
4: Jó, de mit tudsz nekem mondani a háromra?
6: Hát, amelyik házon három ablak van, az elég világos.
4: Hát halljam, mit mondasz a négyre?
6: Négy kereke van a szekérnek, többen is kell.
4: Hát valamit tudsz-e mondani az ötre?
6: Öt kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
4: Mondj valamit én már akkor a hatra.
6: Hatra. Akinek jó hat ökre van, szánthat, vedhet, boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
4: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a hétre.
6: Hát akinek hét lánya van, annak félhet a feje, amíg rendre mind a hetet jó helyre férhez adja.
4: Jó, mondj valamit a nyolcra.
6: Nyolcra. Akinek 8 asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
4: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a 9-re?
6: Hát akinek 9 szalondája van a kéményben, nem fut a szomszédba zsíradejkén.
0: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, s azt mondta hát.
4: No, légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
0: S azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a kódust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilyen volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 szalonna el nem fogyott.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackórú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajodhatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét. Számol be a Telex. Az 56 éves Wang Qibing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küzdködésre ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és eszéi népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak.
1: Ezek voltak a hírek.

A Budapest Eklektik következik.

0: Budapest Eklektik, ez itt a Tilos Rádió, itt a Viadukt Bárból jelentkezünk ismét, és ebben az adásban az egyéves Zsákmacska Fesztiválról fogunk beszélgetni, és itt van velünk Jasik Barbis, Balog Ádám és Bulocki Gergő, még a műsorvezető társam. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: És nagyon izgalmas, nagyon hamar eltelt ez az egy év. Egy éve beszélgetünk körülbelül ugyanígy nyáron egy adásban, hogy akkor lesz az első Zsákmacska, hogy mi volt akkor a cél ezzel az egésszel, és hogy azért már eltelt egy év, tehát egyévesek lesztek. Hogyan írnátok le ezt az egy évet? Miket sikerült elérni? Sikerült elérni azt, amit terveztetek ezzel az egész kezdeményezéssel, vagy akár még többet is? Mit adott ez az egész nektek ebben az egy évben?
1: Illetve én megkérnélek titeket, hogy kicsit a zsákba macskát is egy-két mondatban a hallgatóinknak, ha össze tudjátok foglalni.
3: Szóval igen, a Zsákba Macska projekt egy éve kezdődött, akkor azt hiszem, hogy a tavalyi adásban úgy írtam, vagy úgy kezdtem a körülírását, hogy ez egy kísérleti projekt, ami. Az elmúlt egy évben az változott, hogy már nem azt mondanánk, hogy ez egy kísérleti projekt, hanem ez egy nagyon olajozottan működő zenei rendezvénysorozat, aminek a lényege, hogy titkos zenekarokat láthattok, négy zenekart, és négy teljesen eltérő zsánerben. Ez az esetek többségében meg is valósul, hogy kontrasztosak a zsánerek, van, amikor kevésbé, de általában ehhez nagyon tartjuk magunkat. És a koncertélmény a lényeg, a feltörekvő, kevésbé ismert zenekaroknak a színpadon történő megismerése. A mi célunk, vagy megismertetése a mi célunk. Alapvetően a célkütözéseket, nem tudom, hogy miket mondtam tavaly, de az, amire én például legbüszkébb vagyok, hogy van egy stabil közönségünk, azért közel, tehát 170-200 jegy között általában mindig eladunk, de inkább a 200-hoz van közel, szóval, hogy alapvetően sikeresnek tartom, ami azt mondja, hogy a gólyába 220-230 ember fér be, szóval inkább közelebb vagyunk a teltházhoz negyedévről negyedévre. Szóval alapvetően így nagy vonalakban ennyi, nem tudom, bármi, hogy még esetleg.
2: Hát én még maximum annyival egészíteném ki, hogy tök jó fej vagyok, hogy ezt így megbeszéltük, hogy jó, ez már nem kísérleti projekt, de igazából most, hogy így beszéltél róla, szerintem csak a mi szemszögünkből nem az, mert hogy, ahogy így mondtad, hogy ez már egy ilyen olajozottan működő gépezet, tehát így a háttérmunka, meg amit belerakunk, meg ahogy látjuk, hogy hogyan mennek egymás után a koncertek, ilyen szempontból már nem kísérleti, hogy azt látjuk, hogy ez működik, meg van rá igény, de szerintem így, tehát hogy a vendégkör szempontjából, vagy a hallgatói szempontból, meg abszolút kísérleti, mert hogy így nem nagyon tudják az emberek, hogy végül mi lesz az, amit kapnak, meg ezeket a zenekarokat mi se láttuk még soha így egy line-upban, és azért nekünk is mindig kérdőjeles, hogy vajon hogy fognak működni. Szóval ilyen szempontból meg a kísérleti jelleg mindig meg fog maradni, szóval lehet, hogy az esemény leírásba beírhatjuk, hogy jól működő kísérleti projekt, és akkor jelezzetek vissza, hogy tényleg jól működő-e vagy nem, de én úgy látom, hogy alapvetően a közönség mindig nagyon-nagyon jól rezonál azzal, amit hall, meg amit lát, és hogy pont a közönség az, amilyen jól működővé teszi, hogy iszonyú nyitott mindenki, és mondjuk szerintem tök izgi volt látni az arcokat, amikor a gólyában például elindult egy ilyen fú, szextettel a
3: részkörút.
2: A részkörúttal a line-up, és akkor így a gólya közönség így nézett, hogy most akkor így úristen, ez ilyen komoly zenei koncert, erre így hogy kell reagálni, ezt így érezték amúgy a zenekarban is, és akkor így néhány perc alatt meg annyira feloldódtak az emberek, meg annyira jól tudtak vele mozogni, és utána meg rá fél órára meg tökéletesen jól pogóztak így a punkra is. Tehát ilyen szempontból még mindig kísérleti marad, ami szerintem egy ilyen extra fűszere ennek a dolognak.
0: Hogy talált magára ez a Zsákba Macska közösség? Tehát, hogy így az elején javarészt a saját ismerősi körötökből alakult a közönség, vagy így teljesen autentikusan kialakult, hogy akkor meghirdetétek, hogy lesz egy ilyen esemény, nagyon király, négy ismeretlen zenekar, csak a stílus tudjuk, akkor elmegyünk rá. Tehát hogyan lett végül is a Zsákba Macska projektből egy Zsákba Macska közösség?
3: Igen, A legelső, és még talán a második alkalom is olyan volt, hogy mi azt úgy fogalmaztuk meg, hogy mi házi bulit szervezünk magunknak a Gólyában zenekarokkal, akiket amúgy szívesen megnéznénk, meg úgy gondoljuk, hogy egyébként magas színvonalat képviselnek, és szerintem az első kettőn egyértelműen a barátok és a barátok barátja ismerősök voltak ott. De nagyon-nagyon szoktuk nézni a közönséget pont ezért, hogy kíváncsiak voltunk, hogy mennyire jönnek új arcok a mi kis táborunkba, és azt kell mondjam, hogy a barátok meg ismerősök most már egyre kevésbé jönnek, viszont új arcok meg annál inkább, szóval lassan, de biztosan növekszik szerintem ez a tábor. De ezt mindenkinek mondanám, hogy ez tényleg olyan, mint egy házi buli valójában. Hiszen nem tudod, hogy mire fizetsz be, de a hangulat az garantált, meg a jó emberek azok garantáltak, szóval alapvetően igen, kezd egy kicsit megfordulni talán az ismerős és konkrét zsákbamacska látogatók, akiket mi nem ismerünk, ez az arány kezd megfordulni talán.
1: Ez egy nagyon jó irány, és hány rendezvényetek volt az elmúlt egy évben? Meg hogyha jól értem, akkor itt a Gólya a főbázis, hogy a Gólyában hallhattunk, vagy találhattunk meg titeket, vagy máshol is, vagy terveztek-e máshova is menni?
2: Mi most jön az ötödik, ugye? Most jön
3: az ötödik. Ez lesz az ötödik, igen.
2: Igen, és hát most biztosan a Gólyában tervezzük az eseményeket egy ideig, de azért hosszú távú cél, és Ádám majd egészítsd ki, de az számunkra most az a belátható, meg az a vágyott cél, hogy akár jövőre már egy ilyen több színpados, akár szabadtéri egésznapos történetet össze tudjunk hozni. Ilyesmiről beszélgetünk az elmúlt hónapokban.
3: Igen, a célok és tervek mindig vannak, és nagy és grandiózus tervek is vannak a projekttel. Nyilvánvalóan be kell látni egy ponton, hogy vannak irreális gondolatok is. Ez a szabadtéri dolog, ez például nem az. Kicsit nagyobb munkát igényel, de szerintem meg fog valósulni.
1: Mesélj nekünk egy irreális célt.
3: Egy irreális célt?
1: Egy irreális.
3: Az irreális cél per pillanat szerintem ez a 3-4 éjszakás valahol Budapesttől távolabb vidéken
2: fesztivál.
3: Igen, valami egészen.
0: Támogatom. Nagyon jó hangzik.
3: Igen. De ehhez előbb fel kell építeni a brandet így időzőjelbe, meg a tábort. Ez nyilvánvalóan még nem reális, de egy szabadtéri 1-2 éjszakás egésznapos rendezvény valahol itt Budapesten belül, akár a Népszigeten ez elképzelhető. Illetve még amik ugye itt terveink vannak, azok a ilyen side projektek, amit mi így a crew-n belül side bamacskának hívunk, ami egy borzasztó név, ezért nem is hívjuk így hivatalosan. De volt egy a crew-n belül a Ne Felejts Gergő barátomnak a zsákbamacskán belül egy projektje volt, ez a elektronikai zenei vonal, amit különböző kocsmákban tartunk. Eddig egy volt, de már be van tárazva 3-4, amit szeretnénk úgy jobban kibővíteni, mert az első egyébként elég jól sikerült, szóval szeretnénk így az elektronikai zenét is egy kicsit így jobban a projektünk alá venni, hiszen a DJ-k sajnos kiestek így az eventeken, az eventről eventre, mert nézzenekar után mindenki egy kicsit fáradt volt még partizni DJ-re, de hogy akkor azt így külön megvalósítjuk így ilyen-olyan vendéglátó helyiségben, szóval még ez van szerintem nekünk így a jövőre, amit egy kicsit jobban, meg komolyabban akarunk venni.
0: Akkor mondhatjuk, kvázi ez ilyen DJ zsákbamacska? Tehát, hogy van a zsákbamacska, és van a DJ zsákbamacska.
3: Lehet így hívni. Amúgy nem is tudom, hogy mi volt a hivatalos neve, hogy zsákbamacska, presents, EDM, elektronika, vagy valami ilyesmi volt.
2: Hát igen, meg volt az a motto még mellette, hogy hívd meg a DJ-t egy sörre, mert ott az volt volt a koncepció, hogy nem volt konkrét jegy, mert a Zsákba Macskán van jegyárusítás, 2500 forint egy jegy a 4 koncertre, de ezekre az elektronikus bulikra támogatási rendszer volt, és úgy működött, hogy bementél az adott szórakozóhelyre, vettél magadnak egy italt, vagy éppen, hogyha nem is vettél, mert úgy döntöttél, hogy nem akarsz venni, akkor az egyik legolcsóbb sörnek az árát így át lehetett dobni ilyen támogatási rendszerbe. Szóval szerintem valami ilyesmi volt a neve, hogy Zsákba Macska Presents EDM Bulik, hívd meg a DJ-t egy sörre. Nem tudom, hogy ez így hogyan...
0: Lehetne ebből egy ilyen mozaik szót csinálni.
2: Igen. De mi voltunk itt a rakparton, és ezt nem is említetted.
3: Ja, igen, volt 3 Zsákba Macska szervezett buli a Dunyén. Azt hiszem, hogy júniusban volt 3 talán.
2: Hát május végétől június közepéig 2 hetente voltak bulik, és ilyen Zsákba Macska alumni koncertek voltak, annyi, hogy jóval kevesebb koncert, tehát ilyen 2 koncert volt, meg utána volt DJ, de ugyanúgy ez a támogatásos rendszer ment, nem nagyon gondoltuk túl, amúgy nagyon last minute volt ez az egész, és ott kaptunk segítséget is, még extrába, de szerintem azok is tök jól sikerültek.
0: És oda is lelkesen mentek a úgymond a Zsákba Macska rajongó közönség.
2: Amúgy szerintem ott más volt a közönség, szerintem ott sokkal inkább azok jelentek meg, akik így korzóznak amúgy a Dunaparton, meg azt mi nem is nagyon, tehát hogy nem is nagyon akartuk kifejezetteni a Zsákba Macska eseménynek meghirdetni, mert ugye a Dunyiba volt, és inkább így a Dunyinak az oldalán keresztül ment a kommunikáció is róla. Nyilván volt azért egy-kettő ilyen visszatérő arc, de nem a klasszik gólyás közönség. Viszont tök sok turista volt, meg tényleg amúgy egészen meglepő, hogy milyen sok ember jött el mondjuk a jazz koncertre, mert hogy én amúgy, mert hogy ők viszonylag korán kezdtek, én arra számítottam, hogy csak később lesznek sokan, de hogy itt nagyon sok turista megállt, és inkább ők voltak szerintem, vagy ők tették ki a közönséget. Nem kifejezetten turista, nem kérdeztem meg, hogy ki turista, meg ki nem, de hogy nem volt ez a nagyon-nagyon erős, kemény mag, páran voltak itt belőle.
1: És akkor ott is azt úgy képzeljük el, hogy a jazz van megjelölve, hogy lesz majd jazz koncert, és akkor ott sem volt elárulva, vagy ki a előadó?
2: Nem, ott elmondtuk, hogy kik az előadók, azért, mert hogy ők már mind voltak Zsákba Macskán, és azért így nem is nagyon lett volna értelme titkolózni, mert hogy mindig más zsánert hívunk, szóval egy ilyen konkrét...
3: Tehát, hogyha volt jazz, az egy jazzzenekar, aki fellépett a Zsákba Macskán.
1: És engem az még nagyon érdekel, hogy a stílus találjátok ki először. Én megnéztem 2 bulitok leírását, hogy hogy vannak a stílusok megjelölve. Tehát először megvan a fejetekbe a stílus, és akkor ahhoz kerestek feltörekvők, vagy fordítva megtaláljátok azt a feltörekvőt, aki mellé meglátjátok, hogy hát, hogyha velük összeraknánk, akkor az tök jó lenne, és tökre beleillik ebbe a Zsákba Macska elgondolásba.
2: Mondjuk kicsit mindkettő, nem?
3: Egy kicsit mindkettő. A legnehezebb része szerintem a Zsákba Macskának a line-up összeállítás, hiszen alkalomról alkalomra olyan zsánereket akarunk képviselni, akik még nem voltak a Zsákba Macskán, nyilván ez csak egy ideig, óráig lehet, hiszen például most is például fel van tüntetve egy alt-rock zsáner a line-upban, ami volt az első Zsákba Macskán, a Légürestél, azt hiszem, és hogy most is lesz alt-rocknak nevezhető zenekar a line-upban, szóval hogy azért ez így ismétlődik, de alapvetően a line-upot kb. Én szoktam összeállítani, és nekem alapvetően a zsáner jön először, hogy mi az a 4 zsáner, amit ben ismerek is zenekarokat, akikre úgy gondolom, hogy színvonalasak, viszont nagyon eltérő egyik a másiktól, de úgy kijön az este, hogy van egy íve a dolognak, szóval így nagyon sok mindenre kell figyelni szerintem. De alapvetően a zsánerrel kezdem, és akkor zsánerenként vannak nagyon hosszú listáim, amin rengeteg zenekar szerepel, ami egy nagyon szerencsés helyzet, hogy Budapesten, meg így az országban zsánerről zsánerre nagyon-nagyon sok igény a zenekar van, szóval ez viszont egy könnyebbség, hogy azt hiszem, hogy a múltkorim volt, hogy Psychrock zenekart szerettem volna, és írtam az elsőnek, nem ért rá, második nem ért rá, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, és aztán a hatodikra ő ráért, és hogy ők is baromi szuper igényezzenek kar voltak, szóval ilyen szempontból, hogyha zsánerek megvannak, meg a line-up megvan zsánerek szerint, azt hiszem, hogy már könnyű választani zenekart.
1: Ezek alapján jó sok Zsákba Macska koncert és buli lesz még, ha hány ötletetek van, mennyire nehéz őket meggyőzni egyébként erről? Vagy mindenki egyből igent mond, vagy van, akit azért kicsit kell győzködni is?
3: Alapvetően szerintem a legtöbb esetben nem kell őket győzködni. Volt olyan is, akit győzködni kellett. Volt olyan, aki nem hitte el, hogy ez működik, és azt mondta, hogy ez biztos, hogy nem. De alapvetően úgy látom, hogy ugranak, hát nem is az, hogy ugranak rá a zenekarok, de nagyon vevők az ötletre. Szerintem a legtöbb előadónak tetszik a koncepció. És olyan is volt, aki meg már írta, hogy már várta, hogy mikor írunk neki, szóval...
1: Hát ez az egyik legjobb típusú visszajelzés.
0: Én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan kerülnek ezek a zenekarok így a látóteredbe? Hogyan találsz magyar feltörekvő zenekarokat? Hogy elmész Pesten, a klubszezon van az összes pici klubba, és lelkesen ott vagy hétfőtől vasárnapig, és meghallgatod őket, vagy próbálsz ott lenni, jelen lenni, vagy hogyan találod meg ezeket a zenekarokat?
3: Hát a szabadidőm egészen limitált, és szerintem mindenki a Zsákmacska klubban elmondhatja magáról, hogy elég limitált a szabadidőnk. Eleinte tényleg az volt, hogy akiket én láttam, vagy én olvastam fórumokon, esetleg YouTube-on szembe jöttek, őket írogattam fel, de most már azt hiszem, hogy én krúm belül nagyon sokan bedobnak zenekarokat, akiket láttak.
2: Igen, én azért is mondtam, hogy egy kicsit mindkettő, hogy egy picit megvan előre a zsáner, meg előre a zenekar is, mert így folyamatosan dobálunk be előadókat, akiket mondjuk már régóta szerettünk volna hívni, de még nem láttuk őket élőben. Nem kizárólag, hogy láttunk-e valakit élőben, de nyilván, hogyha már az egyik krú tag látta az adott zenekart, és ajánlja, ez amúgy egy tök gyakori ilyen ajánlási rendszer, szóval igazából van egy ilyen zenekarbankunk valamennyire. Vannak olyan zsánerek, szubkultúrák, amiben mondjuk valamelyik krú tag jobban benne van, valaki kevésbé, és egy kicsit olyan ilyen organikusan működik, hogy ki mit dob be, és egy például amúgy szerintem van olyan zenekar, akit már a legelső Zsákba Macska óta tudjuk, hogy el akarjuk hívni, csak hogy valahogy így nem találtuk még meg azt a line-upot, ahol mindenképp befér. Ezek vagy nagyon nincs zenekarok, vagy olyan zenekarok, akik ezt szimplán így nem, tehát hogy az is van, hogy tök nehéz összeszervezni, pláne így nyáron, mert hogy koncerteznek folyamatosan az előadók, valaki nincsen Magyarországon, vagy valaki éppen nincsen Budapesten, szóval ilyen nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amikor egy ilyen line-upot összerakunk, azért is mondtam, hogy picit mindkettő. De amúgy igen, szerintem így vagyunk 10 és 10 féle koncertre megyünk el egy-egy hétvégén, és így dobáljuk be folyton, szerintem Ádámnak meg már fáj a feje egy ponton, mert többet nem akarok hallani, mert már nem tudom hova elrendezni a kis mentális line-up.
3: Ez a kedvenc szórakozásom mindig, amikor zenekarokat dobáltok a közös chatbe. Nagyon szeretek zenét hallgatni, szóval ez nekem mindig jó, hogyha megismerek valaki újat.
1: Itt többször mondtátok a crew-t, én nem hallottam az előbb, mondtad, hogy hányan vagytok egyébként, tehát hány ember kell egy ilyen Zsákba Macska sorozat fenntartásához és szervezéséhez?
2: Hú, ez azért lesz hálátlan válasz, mert hogyha kihagyok egy embert, akkor elnézést, hogy nem fogok most mindenkit felsorolni, de szerintem egy 10 biztosan vagyunk, de ez egy kicsit úgy néz ki, hogy kalálkázunk, hogy így mindenki beledobja azt, amiben éppen jobb vagy jártasabb, vagy éppen van ideje. Vannak olyan feladatok, amiket így nagyon szeretünk közösen csinálni, az például a plakátozás, ez szerintem az egyik legjobb buli így körbe plakátozni a várost, meg abban mindig nagyon jó esték születnek. Meg nem tudom, vannak külön olyan emberek, akik a szövegekkel foglalkoznak, line-uppal foglalkoznak, főznek a backstage-be, szerintem az iszonyú fontos amúgy.
0: Igen. De ilyen is van.
2: Ez már egy új fejlesztés.
3: Igen,
2: ez a legelső nem.
3: Igen, te pont lemaradtál róla.
0: Igen.
3: De ez igazából a harmadik óta van, hogy azt hiszem, hogy mindig édes burgonya leves van. Kenyér és sós perec, meg hasonlók így a
2: Pogi
3: kis teremben, a gólyában, ami
0: ez nagyon jó. A zenekarokat nem tudjuk, de már azt tudjuk, hogy mi a backstage-ben a menü. Nagyon jó. Mi lesz szombaton a backstage-ben a menü.
2: Igen, meg hát vannak zenészek, akik szerintem az tök jó, hogy konkrétan több zenész is van a Zsákba Macska crew-ban, akik a technikai dolgokban is sokat segítenek, meg hogyha mondjuk valaki éppen kiesik, nem tudom, betegség vagy hasonló miatt, akkor ezek az arcok így 5 perc alatt talán találnak valakit, aki így pont ráér, és pont ugyanaz a zsáner, és pont nagyon-nagyon jól játszanak. Szóval ilyen szempontból is szerintem egy nagyon szerencsés kis csapat állt össze, meg tök jól működünk együtt. Meg szerintem, ami még nagyon különleges ezeknél a kezdeményezéseknél, hogy mi így a Zsákba Macska programokon kívül is keresünk egymás társaságát, meg baráti kapcsolatot ápolunk a legtöbben, és amiatt nagyon jó az együttműködés.
1: Igen, egyébként nagyon jó közösségi élménynek hangzik, tehát koncertek, közösség, közösségépítés. Hát menjetek Zsákba Macskára.
0: Igen, és szerintem hallgassuk meg a szombati Zsákba Macskának a második zsánerét, amit most hirtelen nem tudok, mi lesz, szóval ez legyen Zsákba Macska, de jöjjön a playlistünkről a második szám, és mindenki, amiközben hallgatja a rádiót, találja ki, hogy ez melyik zsáner lehet.

0: Ez itt a Budapest Eklektik Tilos Rádió, a mikrofonnál Gerincsi Fruzsina, és akkor lehet találgatni, hogy mi lehetett ez a stílus, amit most az imént hallogattunk, és visszatérünk a Zsákmacska Fesztiválra, ami most augusztus 1-én.
1: Szombaton
0: kerül megrendezésre a Gólyába, szóval mindenképpen, hogyha itt vagytok a városban, Budapesten, akkor menjetek el, és ismerkedjetek meg 4 különböző zenei stílus alkotóival. És akkor mi lehetett ez a zenei stílus, akkor mi fejtsük meg. Gergő?
2: Én nem voltam itt, pont akár
0: szaladja. Akkor én mondok egy tippet, szerintem ez a singer-songwriter stílus volt.
1: Igen.
0: Yeah!
1: Hogyha eljössz a Zsákbamacskára, akkor egy backstage-es pogét mindenképp megmentünk.
0: Köszönöm neked, szépen, sajnos a művészetek vegyében leszek, de a következő alkalommal mindenképpen.
1: Jó, rendben, akkor is vissza lehet majd, vagy be lehet majd váltani ezt a kupont.
0: Nem azt a pogácsát, de majd egy következő pogácsát szívesen megeszem.
1: Hát attól függ, amelyiket szeretnéd.
0: Jó, rendben. Szóval a singer-songwriter stílus, tehát beszéljünk kicsit konkrétabban a szombatról, hogy akkor 4 zenei stílussal fogunk megint találkozni. Mik lesznek ezek a zenei stílusok?
3: 4 zsánerünk lesz. Az első, azt hiszem, hogy az eventben úgy tüntettük fel, hogy alt rock, ott volt egy, illetve bocsánat, az első az úgy volt, hogy singer-songwriter lesz, ők most a másodikak lesznek, és az alt rock az valójában garázs rock lesz, azért hallottuk a Frankie and the Witch Fingers-t a adás elején, mert ők szerintem inkább rájuk hajaznak egy kicsit. Szóval garázs rock, singer-songwriter, pop-punk, és funk. Lesz még funk, így van.
4: Szuper, és ezt úgy kell elképzeljük, hogy ilyen nagyon white fülűek érkeznek, akik mind a 4 stílust nagyon szeretik, vagy inkább az van, hogy jönnek emberek, akik erre, akik arra, és akkor aktívabbak az egyik koncerttel, a másikat nem, vagy egy ilyen nagy élő, közös lélegző közösségként mind a 4 stílusban részt vesznek, és kiveszik a részüket.
1: Szerintem inkább az a jellemző, hogy van legalább 1-2 zsánr, ami nagyon érdekli azokat az embereket, akik ilyen betérő vendégek, és azon kívül így bele-bele hallgatnak másba is, de nyilván azért érződik, hogy kinek így mi tetszik a legjobban, mi azt is szoktuk is egymás között is mondani, hogy nyilván nem gondoljuk azt, hogy mindegyik műfajra ugyanúgy fog reagálni valaki, vagy ugyanannyira izgatottan fogja várni. Viszont szerintem én olyat még nem láttam, hogy valaki így legyint egyet, és azt mondja, hogy jaj, hát én ezt nem akarom hallgatni, mert hogy vaj, nem szeretem ezt a zenét, én csak az elektronikára jöttem. Azért valahogy így mindenki ott marad. Tehát ez szerintem így tök jó. De azért így az látszik, hogy azért valamennyire az ízlés még mindig megmarad, hogy mire mozdul meg jobban valaki, de a nyitottság az meg közös.
3: Igen, a közönségünkre szerintem alapvetően el lehet mondani, hogy gondolom a koncepcióból adódóan is olyan emberek jönnek el, akik alapvetően nyitnak több mindenre. Ezért, hogyha így az elsőtől a végéig ott maradsz, akkor azt látod, hogy nem igazán csökken vagy nő a nézőszem. Persze benne van, hogy valakit mondjuk egy prog metal nem annyira érdekel, mint mondjuk egy EDM előadó, de alapvetően szerintem mindenki vevő arra, ami ott van, ami nagyon jó. És nagyon köszönjük nekik.
0: Én arra vagyok kíváncsi, hogy miért, amikor elindult ez az egész Zsákbamacska projekt egy évvel ezelőtt, miért érezted annak szükségét, vagy miért éreztétek, akkor is már benne voltál a klubba, és hogy miért éreztétek annak szükségét, hogy ez egy ilyen hiánypótló esemény így a városban? Miért gondoltátok, hogy ez erre van szükség?
1: Szerintem erre több válasz is van, és akkor én azt elkezdem, Ádám meg majd mondja a saját részét, de amúgy amikor Ádám így ezt az ötletet prezentált nekünk, ami pont egy Barkóczi Noémi koncert után, ezt megemlítem, hogy szerintem ez egy tök fontos pont volt, hogy akkor így beültünk még a koncert után kicsit így sörözgetni, meg beszélgetni, és akkor Ádám mondta, hogy hát, hogy ő gondolkozik ilyen titkos koncertsorozaton, és mennyire jó lenne megszervezni, meg neked, hogyha jól tudom, amikor Manchesterben éltél, volt is tapasztalatod nagyon-nagyon hasonlóval, és onnan is jött részben ez az inspiráció, akkor nekem elsőre így nem tetszett annyira az ötlet, mert bennem ott volt, hogy hát azért így biztos, és nem azt, hogy nem tetszett az ötlet, de azért volt bennem olyan kérdés, hogy így el fognak-e menni erre az emberek. Aztán meg itt sokat gondolkoztam rajta, és utána szerintem említed, vagy beszéltük is, hogy hát, hogyha a műfajokat látja valaki, az már egy tök nagy plusz. Nem tudom, hogy az eredetileg benne volt az ötletedben, de hogy ami szerintem nagyon-nagyon sokat ad, és én kicsit azért is változtattam alapvetően a hozzáállásomon, meg a véleményemen, hogy engem baromira idegesített az, hogy bármennyire szeretnék új zenéket hallgatni, vagy új zenét keresni, egyszerűen én nem tudok kitörni az algoritmus ajánlotta.
0: Én is általában ebben vagyok, szóval teljesen általában.
1: Keretekből, igen, arra meg sajnos így nincs elég időm, hogy elmenjek minden hétvégén lemezboltokba, és akkor megkérjem a lemezboltost, hogy légy szíves, mert fel, mert tökre érdekel, vagy ajánl valamit, ami amúgy szerintem egy tök jó irány lenne, hogyha nem a zsákba macskát kell ajánlanom, akkor az is egy tök jó irány lenne, de így belegondoltam, hogy ilyen szempontban meg abszolút hiánypótló az, hogy szimplán tényleg csak így egy estét így beáldozol idézőjelesen arra, hogy akkor most megnézel valamit, amiről fogalmat sincs, hogy micsoda, mert még koncertre is úgy érsz a legtöbb esetben, hogy legalább így tudod, hogy ki lesz a legnagyobb előadó, és akkor is belegondoltam, hogy én nagyon sok koncertre jöttem úgy haza, hogy a fő a line-up, tehát hogy a fő headliner miatt mentem, viszont egyből lementettem, vagy megkerestem az előzenekarnak, vagy annak az előadónak a munkásságát, aki a zenekar előtt fellépett, tehát ilyen iszonyú jó findingok voltak, iszonyú jó találatok voltak ebből is, és valahogy így ezt tudnám hasonlítani, és szerintem tényleg ez tökre elfogulatlanul mondom, hogy nekem még nem volt olyan zsákba macska, onnan ne jöttem volna úgy el, hogy nem éreztem volna azt, hogy na most van egy új kedvenc zenekarom. Szóval ilyen szempontból szerintem ez egy tök fontos dolog, ez az analóg jelenlét, meg a helyi zenekaroknak a láthatóvá tétele. Mert olyan szintű információ, hogy zajban élünk, hogy ki az, akit látsz, aki a legtöbbet tud, és hát nyilván akinek már van egy olyan befutott pályája, hogy mindenhol elérhető, vagy a legtöbb helyen elérhető, vagy van egy tök jó brigád mögötte, aki tudja segíteni a marketingben, vagy abban, hogy jelen legyen akár social media platformokon, de azért ezek a kisebb zenekarok, nekik azért így ez a szintű háttérmunkai nincsen meg a legtöbb esetben, és ez egy kicsit így hát igazságtalan is, hogy ők valahogy így láthatatlanok egy icipicit szerintem, vagy tényleg így nagyon-nagyon tudatosan követni kell a zenei szénet, és akkor ott tudod őket egy picit jobban meghallgatni. Szóval ilyen szempontból is volt egy ilyen része is, hogy a lokális helyi zenét és kisebb zenekarokat tudjuk láthatóbbá tenni, és akkor most átadom neked azt a részt, amit te mondanál még.
3: Alapvetően, amikor elkezdtük, hogy mondtad azt, hogy mennyire volt ez benne, vagy hiánypótló, vagy valami, ez abszolút nem volt így a fejünkben szerintem, hogy ez most hiánypótló, és szerintem nem is én legalábbis nem tudom ezt megítélni, hogy ez most hiánypótló-e vagy nem. Szeretjük csinálni a dolgot. Nekem igazából az egész koncepció onnan jött, hogy nagyon vicces, hogyha van egy Hajdú Bianca, és utána egy, aki folk amerikánet játszik, és utána meg van egy Kingseeker, akik meg stoner metalt, és akkor utána meg jön egy jazz, meg még mondjuk egy pop előadó. Csak úgy szórakoztatott a gondolat, és alapvetően ennyi volt, hogy mennyire jó lenne egy olyan buli, ahol van így négy ennyire kontrasztos előadó, és amúgy szerintem valóban nagyon szórakoztató, legalábbis engem nagyon szórakoztat, szóval.
4: Még ide visszacsatolva, itt egyrészt elvégeztek a munkát, meg segítitek az újakat és a feltörekvőket, ami tök fontos, és ez egy tényleg nagy probléma az elmúlt 5-10 évben szerintem, hogy nagyon nehéz kitűnni a tömegből, miközben egyébként van egy tök jó új hullám a hazai feltörekvő zenekaroknak, és közben meg helyettünk is elvégzitek a munkát, mert nem kell elvenni meghallgatni 20-30 feltörekvő zenekart, mert a crew már megtette, és te kiválasztottátok azokat, akikbe biztos, hogy nem fogunk csalódni.
3: Nekem ami nagyon tetszett egyébként, hogy ugye a Frugia Perpetuum Minimállal nyitotta az első zsákba macskát, és ugyanazon az este lépett fel a Team Cell, akiket aztán el is hívtál ide az Eclecticbe, hogyha jól emlékszem. Szóval már siker nekünk.
4: A jó öreg kapcsolatrendszer.
0: Igen, meg az, hogy a zenészek is tudnak kapcsolódni egymással, hogy a zenészi körben is szerintem így hát megvannak a klikkek nyilván így zsánereken belül, és nagyon jó megismerni egy teljesen más stílusból egy teljesen másik zenekart, és kapcsolódni egymással. Szóval nagyon izgalmas, amit csináltok, meg hogy nem csak így ez a három havonta vannak ezek az események?
1: Három.
0: Szóval negyed évente ezek az események, hogy nem csak ezek vannak, hanem még ezeken kívül is csináltok akár egy ilyen közösségi főzést, vagy akár ez a alumni zenélés itt a Dunyiban, tehát hogy azért tényleg azt látom, hogy ez sokkal több, mint ez a negyedéves esemény a Gólyában, hanem tényleg ez így átadatja az életeteket.
1: Ez tök jó, hogy ezt mondod, ezt a közösségi főzést, mert szerintem ezt ki is hajtuk, amikor a tervekről beszéltünk, hogy vannak olyan tervek, amiket így de most behoztad, és ez tök jó, hogy vannak olyan tervek, amiket beszélünk, hogy de jó lenne, és vannak ilyen ötletek, amiket meg csak így bedob valaki, hogy fú, mi lenne, ha, és a másik vonal, meg tényleg ez, amit mondasz, hogy amit a zenészek visszaigazolnak, az az, hogy nekik a networkingre ez egy tök jó platform, mert hogy most itt tényleg legtöbbször, és pont ugyanoda jutunk vissza, amit már így említettünk is, hogy akár egy ilyen koncertsorozat, az nagyon sokszor tematikus, hogy ugyanolyan zsánerből mennek el zenészek, és itt meg kaptunk olyan visszajelzést, hogy mennyire jó az, hogy most akkor megismertem egy fúvós zenekart, és el tudom hívni kollabra, azért nem tudom, most csak egy példát mondok, az én metal zenekaromba, amik tök jól működnek, és szerintem így azért is működik jól a Zsákba Macska is, mert olyan szinten, meg azért nagyon sok színű a mai zene, és tényleg nagyon-nagyon jó szerintem a mai feltörekvő magyar zene, hogy iszonyú sokféle zenét játszik egy zenekar, és én nem is tudnám talán belülni, hogy mondtad ezt, hogy alt rock vagy garázs rock, én nagyon sokszor nem tudnám pontosan belülni, mert hogy mindenből van egy kicsi, és iszonyú izgalmas, nagyon képzett, és nagyon kreatív zenészek.
4: Ez nálam is megmaradt, hogy így az alt rock és a garázs rock között még ilyen könnyen különbséget tudsz tenni. Szép munka!
3: Köszönöm szépen!
0: Szerintem ugye zenésznek is nehéz definiálni, hogy milyen stílus játszik, mert általában nem azért kezd el zenélni valaki, hogy én akkor most nem tudom, singer-songwriter stílust akarok játszani, ez is egy ilyen megfoghatatlan dolog.
1: És akkor írtam egy dalt, ami már egy kicsit jazzes, és
4: az albumról.
0: Azonnal, igen, szóval, hogy ez nagyon-nagyon nehéz dolog, ez a, hogy van egy stílus, ez sose egy stílus, hanem van benne rengeteg más. De tök jó, hogy így mégis meg tudjátok fogni azt, hogy mi az eszenciája.
3: Igen, azért így a mi zsáner leírásainkban azért hozzátartozik, amit ti is mondtok, hogy ez nagyon sokszor nem egy zsáner, hanem mondjuk több zsánernek egy ilyen fura egyvelege. De catchy-bb, hogyha kiírjuk a négy zsánert, hogy akkor ez most így elválaszthatóbb. Ami fontos, hogy egyébként, hogyha az ember végig hallgatja négy előadót, akkor tényleg azt érezze, hogy ezek másból jönnek. Erre vannak a zsáner kifejezések nyilván, még hogyha nem is pontosan azt akarja, ami. A lényeg a kontraszt szerintem, és amit ugye mindig mondogatunk, hogy az ember lépjen ki a komfortzónájából, lehet, hogy az elektronikára ment a kábrióketet megnézni valaki nem tudom hány zsákmacskával ezelőtt, de mondjuk lehet, hogy a kintsugi talált be neki még nagyon, ami meg előttük volt, és egy borzalmasan technikás és egyébként már-már nehezen befogadható metal zene volt, filmvetítéssel egyébként, szóval, hogy az egy ilyen kifejezetten izgalmas spot volt, de hogy igen, például amin én nagyon meglepődtem azon az este, hogy a húgomnak a kedvenc előadója az a prog metal zenekar volt, és azt hittem, hogy KBO2-es lesz, de hát ez van.
4: Itt most jól körbejártuk a témát, én azért kimondom, hogy ez kicsit azért kultúrmissziónak is tűnik. Szóval egyrészt itt van a jelenlegi zeneipari helyzet, amiben ti tökre segítitek a feltörekvőnöknek megjelenni, összekapcsolódni, miközben meg az egyébként jól megfogalmazva algoritmusba bezárva tengődő embereknek pedig nyitottságot tanítotok, egy közösségépítéssel kiegészítve. Itt már tudjuk, hogy mi az irreális pár év múlva, és remélem, hogy majd akkor arról beszélgetünk, hogy miért volt reális egyébként, de a következő egy-két évre, vagy akár a következő fél évben tervezitek ezt a kultúrmissziót bővíteni, vagy kifejezetten ezen a vonalon maradnátok, és a közösségetek fog nőni?
3: Nem tudom, ezt már nem hallottam, hogy kultúrmisszió, szóval, hogy ezzel egy kicsit zavarba jöttem. Nem tudom, én nem vagyok szerintem egy ilyen, én személy szerint egy ilyen kultúrharcos, attól függetlenül, hogy nagyon fontos az életemben a kultúra is, és én is szeretném támogatni, ahol csak lehet, és akkor remélem, hogy ez a szerveződés ezt tényleg támogatja valamilyen szinten.
4: Bocsánat, hogy csak annyit mondják, hogy a legjobb kultúrharcosok azok nem így indulnak, és nem ők akarnak azzá lenni, hanem...
3: Ez lehet, hogy így van, ez nem mindegy, igen, erre nem tudok mit mondani, de köszönöm.
0: Nem, de választod a gangster életet.
3: Igen. A terv szerintem az, hogy ezt a koncepciót koncepciót vigyük a falig, és nem véletlenül használtam a közösség szót sem, mint közönség, mert szerintem, hogyha közösséget építünk a zsákba macska köré, a következő x évben, és minden nagyobb ez a közösség, akkor az már nekem egy óriási siker, szóval.
1: De te nem vagy kultúrharcos. Nem csak vicceltem, de amúgy igen, ezt csak megerősíteni tudom, hogy azért van még bőven rengeteg dolog, amit akár apróság, akár nagyobb dolog, amit a jelenlegi működésünkben is jobban össze tudnánk így rázni, vagy rendezni, és inkább ez szerintem, amit így tervezünk, hogy kicsit könnyítsük a saját dolgunkat is, meg a jelenlegi élményt tudjuk leginkább a zenekaroknak, a közösségnek, és egy picit saját magunknak is upgrade-elni. Nagyobb tervekbe nem akarunk beleugrani addig, ameddig nincsen minden itt a kis udvarunkban rendbe rakva. De most is tök jól el vagyunk szerintem, meg hogy igen, a kultúrmisszió nagyon-nagyon jól hangzik, de szerintem alapvetően az a közös bennünk, hogy csak így szeretnénk egy tök jót szórakozni, és nagyon-nagyon sokféle zenét meghallgatni, de hogyha valaki szívesebben eljön, hogyha azt gondolja, hogy egy kultúrmissziónak a része, akkor legyen ez, vagy akkor azok is vagyunk, és várunk mindenkit sok szeretettel.
3: Így van, a buli és a szórakozás az első, a kultúra jön bele, azt hiszem.
0: Az a legjobb mód. Én szerintem hallgassuk meg a szombati eseménynek a következő zsánerét. Jöjjön a harmadik zsáner, és megint nem mondok semmit, majd találjátok ki, mi lehet.

0: Budapest Eklektik, ez itt a Tilos Rádió, FM 90.3, élőben jelentkezünk a Viaduk Bárból, a mikrofonnál Gilincsi Puzsina, és velem még Bulócki Gergő, és a Zsákba Macska Fesztiválról beszélgettünk Balog Ádámmal és Esik Barbival. És mi lehetett ez a zenei stílus? Gergő?
1: Hát, én ebben lehet rossz, ez egy kicsit punkos volt, meg ilyen britpopos oldala is volt nekem, de én nagyon nem tudom meghatározni ezeket a stílusokat.
2: Igazából nem meghatároztad.
3: Tökéletesen körülír.
1: Akkor viszont nagyon jó vagyok, vagy bocsánat.
2: Igen, ez a pop-punk volt, szóval abszolút jól felismerted, sőt még mélyebbre is mentél a gyökerekkel, hogy a britpopot behoztad.
3: Igen, ennél a zsánernél szerintem akik eljönnek szombaton, ismerhet valamennyire az előadót, vagy valakit az előadóból, ennyit szerintem így elárulhatok így előjáróban.
2: Igen, szerintem fel fog tudni az embereknek, amikor ott vannak, hogy őt már valahol láttam.
3: Ez a születésnapi meglepetésünk.
2: Igen.
1: Izgi.
0: Izgi. Mindenképpen látogassatok el, ha itt vagytok a városban, Budapesten, augusztus 1-én, a Gólyába. Hány órára érdemes érkezni?
2: Hát szerintem hétre érdemes.
3: Érdemes hétre jönni, 8-kor kezd az első zenekar, de tapasztalatok alapján a 7 és 8 között ez a kikérjük a fröccsöt sört.
2: Tematikus koktélt akár.
3: Tematikus koktélok lesznek, amik cica neveket fognak viselni.
2: Igen, van koktélok. Igen, ők már januárban egyszer, vagy ezek a koktélok januárban már egyszer debütáltak, és attól, hogy tudtad, hogy mit iszol, azért ennyire nem akarunk belemenni az ilyen kemény meglepetésekbe, de voltak ilyen tematikus cica nevű koktélok, amit a Gólya csapata rakott össze.
1: Mondj egy koktélt.
0: Igen,
2: hát csak a cica nevet mondom el, mert hogy meg kell jönni az, hogy tud, hogy az persze. Melyik, de azt hiszem, hogy volt fekete macska.
3: Szirmos cica.
2: Szirmos cica, igen. Még kettőt meg kéne fejtenem.
3: Tarka macska.
2: De ezt már lehet, hogy csak még gondoljuk.
3: Ez igazából a Gólyának a...
2: Igen.
3: Nekünk is meglepetés volt, amikor előálltak a tematikus koktélokkal, szóval nagyon aranyos tőlük.
0: Nekem van egy fehér cicám, és úgy hívják, hogy Opi, hogyha esetleg a fehér cica koktélt még nem találtatok ki, akkor lehet a side neve, hogy Opi.
2: Jó, ötlet igen. Már van rá, hogy az melyik ital lehetne.
3: White Russian.
2: Nem, de most akkor az már nem lehet.
3: Hát ja, az csak így én bedobtam, hogy lehetne a White Russian.
0: Szóval akkor vannak tematikus koktélok, nem csak tematikus zene, tematikus koktélok is vannak. Mivel készültök még, vagy már azért csomót beszéltünk a szombati eseményről, de azért csak egy éves szülinap. Van-e valami a négy zenekari meglepetés és a meglepetés koktélokon kívül még valami plusz, amivel készültök így az egy éves szülinap alkalmából?
1: Kupak tanács.
3: Valószínűleg lesz végre valamennyi merch, amit meg lehet vásárolni.
2: Mert mint egy kifejezetten zsákba macskás.
0: Jó, vele kérdeztem, zsákba macskás merch, de
2: igen,
0: jó.
3: Amiről egy kicsit elfeledkeztem, és azért ért meglepetésként, hogy igen, még nekem meg kell csinálnom ezeket a válogatós kazottákat a héten szombatig.
2: De hát, hogyha meg lesz meglepetés, akkor ezt így előre nem akarjuk elárulni még ezentúl.
1: Tehát akkor biztos tudjuk, hogy meglepetés az lesz.
0: Meglepetés az lesz, igen. És akkor most lemegy ez az augusztusi szülnap, és a következő eseményre már gondolom készültök.
3: A következőre annyira, hogy az a szerencsés helyzet van, hogy megvan a line-up a november 7-i Zsákba Macskára is.
0: Szóval akkor már be tudjuk írni a naptárba, hogy a következő Zsákba Macska augusztus 1 után, november 7-én lesz szintén a Gólyában.
3: Így van.
0: Szuper, nagyon-nagyon király. Arra nagyon kíváncsi lennék, hogyha nagyjából fel tudnátok sorolni azt, hogy milyen stílusokat hoztatok már az egy év alatt be ide a Zsákba Macska keretein belül.
3: Megpróbáljuk szerintem.
2: Nem
0: muszáj az összeset, csak ami így hirtelen.
2: Komoly zene, jazz.
3: Art pop, ugye? Akkor volt Press House.
2: A progresszív rock.
3: Stoner metal. Psych rock. Fúziós jazz. Hip-hop.
2: Elektronika. R&B.
3: R&B.
2: Melyik punk?
3: Most már mondhatsz.
2: A csillagrablókat gondolkozom.
3: Őket azt hiszem, hogy power pop-ként tüntettük fel, de ez megint csak az a helyzet volt, hogy elmentek volna pop-punknak is, szóval a Csillagrablók is. Igen. Még helyenként talán ilyen sanzonos is, szóval ők igen. is ilyen.
2: Volt Folk American, igazából nagyon-nagyon sokféle.
3: Igen, és most jutottunk szerintem el oda, hogy lassan szerintem megért az idő hardcore-ra, black metal-ra, death metal-ra, és hasonló ilyen súlyosabb zsánerekre, amiket én már amúgy régóta szeretnék.
0: Miért nem voltak?
3: Nem illettek annyira bele eddig a line-upba, és azt szerintem már elárulhatom, hogy a hardcore lesz november 7-én például. És arra nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon várom. De igen, ez csak úgy szimplán ilyen nehezebb műfajt, kicsit nehéz volt így berakni a line-upba szerintem. Meg egy kicsit kíváncsi is voltam, hogy mondjuk, ha már így lassanként így egy-egy ilyen súlyosabb dolgot beemeltünk, és nem vittük el a falig, hogy csak így kíváncsi voltam első körben, hogy hogyan reagál rá a közönség, de tapasztalatok alapján most már el fog férni egy vadpogó is szerintem a line-upba.
2: Most eszembe jutott, hogy volt Stoner Rock is, amire az egyik kedvenc sztorim, hogy nekem eljött az ilyen lassan 50 éves kollégám és a 16 éves lánya, ők mind a ketten eljöttek, és így a lány ránézett az anyukájára, és azt mondta, hogy anya, te tudod, hogy mi az a Stoner Rock? És aztán ők úgy mentek haza, hogy amúgy az anyukának tényleg a Stoner Rock volt a kedvenc előadója, a 16 éves lánynak meg a jazz, ami szerintem egy ilyen tök jó kis pofon ezeknek a generációs elvárásoknak is. És azt akartam mondani, hogy a hardcore-os az volt a probléma, hogy alapvetően a hardcore-tól féltünk, hogy nem fognak jól reagálni rá, csak mondjuk egy Stoner Rock vagy egy ilyen tök erőteljes gitárzene után már egy kicsit olyan, hát nem tudom, inkább így maga a line-upban nem illett volna, annyira nem konkrétan a műfaja volt, szerintem soha.
3: Szerintem így meg kellett várni a momentumát a dolognak, ugyanúgy a Stoner Metal is így akkor evidens volt, hogy oda befér egy, szóval valamennyire tudatos döntés, hogy eddig nem voltak ilyesmik, és most meg hál' Istennek már alakulnak úgy a line-upok, hogy van.
1: De ezt most is úgy képzeljük el, hogy ez azért a négy darab stílus ez egy kicsit hajazni fog rá, szóval mondjuk nem lesz népzene, várj, nem tudok egyébként olyat mondani, ami ne stimmelne hozzá, de mondjuk hip-hop
0: de
1: utána
0: nem lesz Stoner.
1: Az tök jó lehet utána
2: egy Stoner, mert
3: volt táncházunk, igen, most, hogy így gondolkodom, azt mondom, hogy legutóbbi.
2: Nem volt táncház, igen, népzene volt és táncház.
1: És van kizárt stílus, amivel biztos, hogy nem?
2: Fú, hát most én lehet, hogy ezt kihagyom, mert ami eszembe jutott, azt én nem akarom.
3: Szerintem nincs. Szerintem egyikünk sem néz le irányzatokat, vagy zsánereket. A Krón belül van olyan, aki szerintem nem jönne el a zsákba macskára, hogyha egy adott zsáner képviseltetné magát, de ugye a kulcs szó a nyitottság, szóval
2: igen. Hát amit én mondani akartam, hogy ez ilyen nagyon gyűlöletkeltő témákat szerintem egyedül.
3: Nyilván
2: azokat,
3: egy náci zenekart nem hívunk
2: hát el. Ezt nem akartam mondani, de amúgy igen, ilyesmire gondoltam, hogy azért szerintem azt a részt ezt így kiadnánk, de alapvetően meg mindenre nyitottak vagyunk.
0: Szóval akkor a botrányokat annyira nem szeretitek?
3: Egy jó botrány
2: hát egy jó félét, igen. Egy gyűlöletkeltést nem szeretjük, de az ilyen kis vicces botrány amin lehet így jót mosolyogni, és nem bántunk vele konkrétan senki elesettet. Úgy.
1: És van valami jó botrányotok az elmúlt egy évvel, amit megosztatok velünk?
3: Szerintem botrányunk nem volt.
2: Nem, voltak vicces események, de botrány az kifejezetten.
1: A vicces is tök jó.
3: Azokat meg nem mondjuk, szerintem nem akarunk feltétlenül mondjuk így bífelni emberekkel, vagy hasonló, meg nem is érdemes, hiszen ennyire
2: ilyen mikro...
3: Velem kapcsolatban vannak botrányok, de...
0: És akkor most a crew tavaly hányan voltatok, és most mennyien vagytok? Tehát hogyan alakult egy év alatt a crewnak a létszáma?
3: Tavaly szerintem így meghatározatlanul voltunk a 16-an, és akkor aztán felkerekítettük 10-re, és most már 11-en vagyunk, aminek egyébként van egy tudatos döntés mögötte, egy ponton egyesület szeretnénk lenni, aminek azt hiszem, hogy jogilag 10 embernek kell lennie, hogy egyesületet alapíts.
2: De nem csak ezért toboroztunk embereket, hogy akkor gyere, hogy leessünk egyesület, hanem ahogy jöttek az emberek, akkor így párhuzamosan alakult az, hogy akkor tök jó, hogy olyan emberek gyűltek össze, akik valamit szeretnének beleadni ebbe, és egy egyesületet is össze tudunk ebből hozni, nem mellékesen.
0: nagyon szuperül hangzik ez az egész, és akkor remélem, hogy a jövőben is fogtok még bővülni, és rengeteg zsákmamacska eseménnyel találkozhatunk.

0: szeretnék elmondani, hogy elfogultság nélkül az egyik legizgalmasabb, feltörekvő hazai előadó szerintem, akik a funk, néha már jazzes, de inkább funky vonalon mozognak. Egy rendkívül technikás, fülbemászó és táncolható zenét képzeljetek el. És a zenészek között is olyanok vannak, akik nagyon sok más most feltörekvő formációban zenélnek, szóval kb. Már egy ilyen mini szupergrúp, akik ők, és rendkívül izgalmasak.
1: Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk minetek Zságbamacskára most augusztus 1-én és majd november 7-én, és minden jót majd a továbbiakban.
2: Köszönjük szépen!
3: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok.

I'm

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Yeah.

Akkor hát, jó estét kívánunk! Tilos Rádió Népzenében, Keszthelyi Imre Kutyuli vagyok. Elcipelt a botom idáig, szerencsére a zenék megelőztek. Most legutoljára a mezőszoporból hallottuk a szép táncrendeket, nagyon finoman húzták. Mezőségi zene ez egy román lakosságú faluból. De hát annyira azok a jellegzetességek nagyon hasonlóak, mint amit a magyar falvakban muzsikálnak. Előtte voltak lengyel dolgok, lengyel népzenei táborból, még lesznek is. És voltak török asszonyok, szépen énekeltek valahonnan Anatóliából. Volt megint csak lengyel, a Zsesuf környéki, ilyen vidám táncos muzsika. És volt még valami latin is, ahogy elnézem. Ukrán is volt. Na de fordítsunk fájtlat a múltra, haladjunk előre. Szerintem most megint lengyelek jönnek, a lengyel népzenei táborok hangulatát idézik fel.

itt az idő most vagy soha megszólalni. Ez az utolsó picike dallam, amit egy gurral gyerek énekelt. Ez teljesen magyar népdalszerű volt nekem. Mit szóltok? Juhász témájú dal. Merész kulturális ugrás következik, ugyanis zsidó-arab muzsika következik Algériából.

Stílus, népzene, hát próbáljunk visszaemlékezni, hogy mi mindent hallottunk ebben a változatos menetben. Ugye az algériai arab zsidó után volt egy szép görög, ilyen kicsit valceros tempójú dalocska, utána a fantasztikus kurd ének következett és zene, utána egy világzenés feldolgozásban egy szép lengyel szám, aztán svéd néptánc, utána megint kurdok kanunnal, furujával, egyebekkel, és megint a lengyel táborból egy szép táncolgatás, és ennek a menetnek a végén egy kis szlavóniai muzsika, legalábbis az a gyanú, hogy az volt, de mindenképpen délszláv. Na és a most következőben jön először is Erdőszombattel ki muzsika, egy erdélyi zenétől. Én nem hívok senkit már, bocsánat, hogy engem hívnak. Megpróbáljuk ezt fölvenni, mert nem tudom mi ez. Nem, ez itt valami tévedés volt. Akkor folytassuk. Ez annyira összezavart engem, hogy majd inkább utóbb mondom meg, hogy mit fogunk meghallgatni. Erdőszombattel ki.

Szegénynek belevágtam a szavába. Ez volt az erdőszombatelki muzsika, egy nagyon hangsúlyos bőgőzéssel, az kell ám a táncritmushoz. Most egy 20 éves orosz leányka fog egy szép régi orosz népdalt énekelni. Utána egy nagyon népszerű török népdalénekesnőt hallunk, Eski Sehir, ha jól mondom a nevét. Néhány dalt ő fog énekelni. És utána megint talán megint kurd, de az is lehet, hogy török, mert nem mindig lehet kitalálni. Szóval most egy darabig azért török világban leszünk, és ennek a blokknak a legvégén lesz egy különlegesség, egy nagyon archaikus énekstílus, Ibizán, amit akkor még az azt hiszem portugál színekben működik, ez az Ibizás. És amikor még nem szállták meg a hippik, akkor lehetett ilyeneket gyűjteni. Egy idős pár énekel valami nagyon sajátos énektechnikával, és a nyelv, amit használnak, az pedig lehetséges, hogy arab, de egyáltalán nem biztos. Na, ideig jutunk el ebben a menetben.

Hangos rádió, népzenei műsora, ha-ha-ha-ha. Nem röhögtem, nem, ez az archaikus énekstílus volt. Ez volt tehát az ibizai, nagyon archaikus ének, amit hallhattunk régi felvételen. Most megint következzék erdélyi muzsika. Nem lehetetlen, hogy Sármásról. Utána egy kis szerb, utána egy kis bolgár, és aztán még meg... Ja, és a végén lesz még egy nagyon rövid orosz, de nagyon vidám dalocska, a Nyekraszovi kozák asszonyok éneklik majd. Inkább csak egy ilyen kis kóstoló. Na, eddig jutunk, aztán meghalljuk.

0: Ez még egyszer, nem?
1: Иди ко мне. Делин, ты знаешь, да? Ой,

Linda, Linda, de na, ők voltak a nyakraszóvi kozák asszonyok, kár, hogy ilyen rövid volt. Kicsit még a kurdok hallhatóak lesznek, kurd ki kurd, és ebben a menetben Mára Marosival folytatjuk, meglátjuk, mire marad még időnk.

Hey! Minden hétfőn este szól a nóta itt a Tilos Rádióba, hey! És akkor most már búcsúzkodván egy régi góbé számot veszünk elő. Legyen nektek továbbra egy szép nyaratok, néha azért kapjatok egy kis esőt, mert szomjas a föld, nagyon sziasztok!

Na hát, sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, és benne kezdődik az Ühüm TV műsor. Most Variatika kezdi nektek, ő Komáromból jött ide jól játszani nektek, és aztán... milyen néven játszom? Színész is itt van velünk, és ő is Komáromból, és utána Doktor Analóg is bekapcsolódik. Hát így fél óránként váltjuk egymást egészen 5-ig a Szufla című műsorban is. Tehát most az Ühüm TV műsor kezdődik éjféltől 2-ig, és Variatika zenél nektek. Jó zenehallgatást mindenkinek. Sziasztok, Tilos Rádió!